0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story.
2: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Jesus, they were calling him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, min megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van.

Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Még mindig nem értettem, hogy nem hagyhatom ki Istent a képből. Szóval Isten hagyja, hogy addig próbálkozz, amíg már teljesen kimerültél. És végül azt mondod, tudjátok, emlékszem azokra az időkre, amikor még másfajta hűtőink voltak. Előfordult veletek, hogy kinyitottátok a hűtő ajtaját, és valami nagyon büdös volt oda bent? Félretologattál néhány dolgot, nem láttál semmit, úgyhogy elővettél egy ilyet. Aztán bezártad a hűtőt. Esetleg bedobtál egy doboz szódabikarbónát, és remélted, hogy az majd magába szívja a szagot. Nincs ennél rosszabb. Főleg, amikor még a régi fajta hűtőnk volt, amit ki kellett olvasztani, és volt egy lefolyó az alján, ahová az összes nyálka lefolyt. És persze olyan sokáig halogattuk ezt a műveletet, ameddig csak lehetett. Nos, tudjátok mit? Ne sértődjetek meg, de néhányatoknak szintén ilyen nyálkás dolgai vannak. És büdös szag jön ki az életetekből. És te még olyat is mondtál, hogy valami bűzlik az életemben. És nem is tudod, mennyire igazad volt. Ahelyett, hogy azt tennéd, amit végül én tettem a hűtőmmel. Jól van, ennyi erővel meg is csinálhatom. Kiveszek mindent, kiszedem a zöldségfiókot, a húsfiókot, leolvasztom a fagyasztót is, közelebbről megnézem a lefolyót, kiszedek belőle mindenféle koszt, és végre megkeresem, hogy mi bűzlik. Majd mindent visszarakok szépen, és utána valahányszor kinyitom, jó és friss illata lesz. De amikor Isten meg akar mutatni valamit az életünkben, akkor mi meg ezt csináljuk. Joyce, rossz a hozzáállásod, próbálta megmutatni nekem a Szent Szellem. Nos, engem molesztáltak.

0: Ha Dave nem golfozna annyit, akkor boldog lennék. Bárcsak többet beszélne velem. Ha egy kicsit agresszívabb lenne, akkor nem kéne mindent nekem csinálnom. Tudjátok, mit mondott egyszer nekem? Adj hálát Istennek azért, hogy ilyen vagyok. Azt mondta, hogy ha nem lennék olyan, amilyen, akkor biztos nem csinálhatnád azt, amit most csinálsz. Úgy értem. Isten a tökéletes embert adta nekem, egy csodálatos embert. Adjunk egy nagy tapsot Dave-nek. Amen. Arra kérlek ma benneteket, hogy többé ne fújjatok illatosítót a büdös dolgaitokra, hanem mondjátok azt, oké, Istenem, szedjük szét ezt a dolgot. Nézzünk a mélyére, hogy mi folyik itt. Aztán csak meg kell kérdeznünk Istent, miért vagyok mérges? Miért olyan nehéz kijönni velem? Mi a problémám gyökere? Tudod, ha gaz van a kertedben, és te mindig csak levágod, akkor az folyton vissza fog nőni, mert a gyökerével kell elbánnod. Amikor büdös volt a hűtőm, akkor akármennyit is illatosítottam, mégis büdös maradt, mert amíg ki nem derítettem, hogy mi volt a gond, addig az egyre csak erjedt és bűzölgött. Tudjátok, nagyon rossz volt a hozzáállásom, és mindent irányítani akartam, manipulálni akartam másokat. Mindig mérges voltam, ha nem az akaratom szerint történtek a dolgok. Mindenki tartozott nekem valamivel. Egyfolytában nehezteltem másokra, mert végtére is molesztáltak, rosszul bántak velem, és ez nem volt helyes. Tudjátok mit? Nem volt helyes. És azt éreztem, hogy jár nekem valami, hogy kárpótlást kéne kapnom. De ezt nem a megfelelő embereken akartam behajtani. Minden férfivel meg akartam fizettetni azt, amit az apám tett velem. Dave-vel is meg akartam fizettetni azért, amit az apám tett velem. Lehet, hogy te sem jó embereken akarsz bevasalni dolgokat. Isten kárpótol majd. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ő kétszeresen kárpótol majd. A korábbi bajokért. De addig nem teszi, amíg illatosított fújkálsz a bűződre. Tisztán kell odajönnöd hozzá, és azt mondanod neki, igazad van, Istenem. Rossz a hozzáállásom. Tudom, hogy ezért és ezért van, de nem maradhatok ilyen. Azt akarom, hogy megváltoztass. Többé ne kérd Istent, hogy a körülményeidet változtassa meg, hanem kérd, hogy téged tegyen mássá. Amen. Tudod mit? Hogyan változzunk? Próbálkozunk, küzdünk, frusztráltak leszünk, még keményebben próbálkozunk, ellenállunk a bűnnek, még többet próbálkozunk, utáljuk magunkat, elbátortalanodunk, bűntudatunk lesz. Tudjátok, egy idő után eljutottam oda, hogy nem éreztem jól magamat addig, amíg nem éreztem rosszul magamat. Ez lett az új vallásom, hogy minden hibámért utáltam magamat. És hogy őszinte legyek, miután elkezdtem tanulmányozni az igét, még jobban elkezdtem utálni magamat, mint előtte. Mert mielőtt az igazság megérintett volna, azt gondoltam, hogy mindenki mással baj volt, csak velem nem. Aztán, ahogy elkezdtem ezt olvasni, rájöttem, hogy problémáim voltak. De elkövettem a klasszikus hibát, hogy megpróbáltam változni. Figyeljetek rám! Nem erészeljetek úgy elmenni a konferenciáról, hogy hazamentek és megpróbáltok változni. Most azt kérdezheted, hát akkor mit akarsz, mit csináljak? Az első dolog, amit kérek, hogy bánd meg a bűneidet teljes szívvel. Ismerd el a bűnödet, és valld meg. Ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa nekünk minden bűnünket. És folyamatosan megtisztít minket minden tisztátalanságtól. Nézz szembe az igazsággal. Térj meg, és légy hajlandó változni. Kérd Istent, hogy változtasson meg. Nélküle semmit sem tudsz tenni. Te nem tudod megváltoztatni magadat, csak Isten képes erre. De ő nem fog megváltoztatni addig, amíg szemben nem nézel az igazsággal. Míg meg nem térsz teljesen, és teljes mértékben meg nem alázod magad ő előtte, és rá nem támaszkodsz. Kegyelemből lett üdvösségünk, és meg kell tanulnunk kegyelemből élni. A kegyelem a Szent Szellem ereje, amivel megtörténté tud tenni olyan dolgokat, amiket mi soha nem tudnánk megtörténté tenni. A kegyelem az Isten meg nem érdemelt jó indulata. Az Efézus 2:8-9, hogy kegyelemből van üdvösségünk, amely Isten ajándéka. De a kegyelem erő is. Ez volt az Isten ereje, ami feltámasztotta Jézust a halálból. Ha ugyanaz a szellem él bennünk, ami feltámasztotta őt a halálból, akkor az felserkent, és erőt ad nekünk. Isten megváltoztat téged, de neked kell hozzá menned. Ezért mondom mindig, hogy vidd haza magaddal az összes konferencián készült jegyzetedet, és amikor hazaérsz, akkor a legnagyobb feladatod az lesz, hogy magántalálkozót szervez Istennel. Velem már találkoztál, most pedig azt akarom, hogy legyen egy magántalálkozód Istennel, mert én csak egy pontig tudlak eljutatni. Az út hátra levő részén neki kell végigvinnie téged. Én megtanítom az igazságot, de nem tudlak megváltoztatni. Szóval fogd a jegyzeteidet, menj és ismerd el, te jó ég, Istenem! Van néhány problémám. És akár hagyhatod is, hogy Isten mutassa meg, hogy melyiken akar dolgozni veled először. Melyik az a terület az életedben az első számú dolog, amivel foglalkoznod kell? Ha megvan, akkor dolgozz egy ideig azon a területen Istennel. Azt kérdezed, nos, hogy dolgozzak együtt Istennel? Először is tanulmányoznod kell azt a dolgot. Ha heves vérmérsékletű vagy, akkor a bővölködés tanulmányozva nem igazán fogsz tudni változtatni ezen. Hello? Ha türelmetlen vagy, és naponta 20-szor felcsattansz, akkor a türelmet kell tanulmányoznod, és tanulmányoznod kell a haragot. Keresd meg ezekről minden igeverset, amit csak találsz. Keresd ki a definíciókat, másold ki ezeket kézírással, vagy akár a számítógépedre, ha azt jobban szereted. Semmi sem fog többet segíteni, mint a saját személyes ige tanulmányozásod. Úgy hiszem, hogy sok ember számára ez a hiányzó láncszem. Elektronikus úton csak bizonyos mennyiségű dolgokhoz jutsz hozzá. Az elektronika világában élünk, de Isten nem elektronikus. Nem tudod letölteni a győztes életet. You can't download a victory. A mai társadalmunkban már szinte mindent megkaphatunk autóban ülve. Autós fotóelőhívás, autós gyors étterem, autós patyolat, de nem szerezhetsz autós áttörést az életedben. Valahol le kell parkolnod majd. És elég ideig nyugodtan kell lenned, hogy azt mondhasd, Istenem, mutasd meg nekem az igazságot. Emlékszem egy napra, amikor Dave-ért imádkoztam. Akkor már ismertem egy kicsit az igét, és világosan felismertem, hogy mi volt Dave problémája. Teljes erőmből kiabáltam, ütöttem a padlót. Ó, Istenem, Istenem, segítened kell Dave-nek. Meg kell változtatnod Dave-et. Boldog akartam lenni, és azt gondoltam, ha Dave megváltozna, akkor boldog lennék. Annyira belemelegedtem az imámba, hogy nem is figyeltem oda Istenre. Na gyerünk, ti is imádkoztatok már olyan erőteljesen, hogy nem is hallottátok meg Istent? És akkor úgy éreztem, hogy a Szent Szellem félbeszakít. Joyce, Joyce, imádkozom, Joyce. Meg kell változtatnod Dave-et, szabaddá kell tenned. És akkor olyan egyszerűen, ahogy én beszélek most, a Szent Szellem belesugta a szívembe, nem Dave-vel van a baj. Én olyan elvakult voltam. Őszintén arra gondoltam, nos, akkor kivel van a baj? Egyszerűen el sem tudtam képzelni, hogy én lehetek az. És a következő 3 napban Isten megmutatta nekem, hogy milyen volt egy házban élni velem. Én meg 3 napig sírtam. Annyira szégyeltem magamat, ashamed of myself. És annyira sajnáltam. Sorry. De tudjátok, még akkor sem tudtam, hogy mi volt a probléma gyökere. Sajnáltam. De továbbra is ugyanazokat a dolgokat csináltam újra és újra, mert bár sajnáltam és próbáltam megváltozni, még mindig nem értettem, hogy nem hagyhatom ki Istent a képből. Szóval Isten hagyja, hogy addig próbálkozz, amíg már teljesen kimerültél. És végül azt nem mondod, Istenem, ha valaha is meg fogok változni, azt neked kell elérned. Mert én magamtól nem tudom megtenni. És ez az a bűvös pillanat, amikor a Szent Szellem azt mondja, végre. Vége a cirkusznak. Most már dolgozhatok. És tudod, Isten időnként nem változtat meg téged olyan gyorsan, mint azt te szeretnéd. Időnként arra gondolsz, túljutok én ezen valaha? Tudjátok mit? Isten egyik nagyszerű emberétől olvastam a következőt. Ó, nem, egy nő volt. Madame Gahan, aki azt mondta, Isten gyakran meghagy némi gyengeséget az ő legkülönlegesebb választott edényeiben is, hogy azok továbbra is tőle függjenek. Az életem minden egyes napján azt kell majd mondanom, Istenem, szükségem van rád, ha nem segítesz, el fogom rontani. Minden egyes nap, és akkor az ő ereje a mi gyengeségünk által lesz teljes. Ő jön, és kitölti azokat a gyengeségeket. Mit tehetsz, amíg arra vársz, hogy Isten megváltoztasson? Menj, és légy jó valakihez. Légy áldás valaki számára. Tudjátok, mi az, ami megőrít időnként? Nos, ma már nem, mert megtanultam értékelni ezt. De régen borzasztóan feldühített ez. Az, hogy Isten nem adja meg nekem a képességet, hogy segítsek magamon. És miközben képtelen vagyok segíteni magamon, arra ad képességet, hogy valaki máson segítsek. Ó, Joyce, amit mondtál, az teljesen szabaddá tett. Én meg arra gondolok, miért nem tudok én magamnak is mondani valamit, ami engem is szabaddá tesz. Azért, mert Isten nem akarja, hogy én tegyem szabaddá magamat. Azt akarja, hogy segítsek neked, és az ebből következő aratás az lesz, hogy majd ő segít nekem. Ezért olyan fontos az adakozás. Tudjátok, mi azt hiszük, hogy semmit sem tehetünk Istenért, és nem tud minket használni, mert hogy segíthetnék én bárkinek is? Én magam is egy lúzer vagyok. Miért mindig én? Utálom magamat, olyan rossz vagyok. Mondok én nektek valamit. Amikor Isten elhívott, hogy tanítsak, az tényleg elképesztően nevetséges volt. Teljes szerencsétlenség voltam, sajnálatra méltó, de volt tanítói ajándékom. És ott ültem a nappalimban, a rövid nadrágban, olyan rövidben, amit csak el tudsz képzelni. És cigaretta füstöt fújtam az arcukban, miközben a Bibliát tanítottam. Tudtam, hogy néhányan közületek túlságosan vallásosak, hogy elhiggyék ezt, de az a helyzet, hogy kenet volt rajta. Az emberek eljöttek a hóviharban is, hogy ott üljenek a nappalin padlóján, hófúvással küszködve, és eljöttek, hogy meghallgassanak keddesténként. Látjátok, Isten nem csak azt tudja, hogy hol tartasz most, hanem azt is, hogy hová jutsz később. Nos, tudjátok, az érem másik oldala az, hogyha még mindig nagyon rövid nadrágban próbálnék tanítani, és mindenkinek füstöt fújnék az arcába, akkor ma nem lennék itt. Ára van a dolgoknak, és változtatnunk kellett bizonyos dolgokon az életünkben, és igen, próbálkozni is kellett. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem kell próbálkoznunk, de a Szent Szellemmel együtt kell működnünk. Nem lehet a Szent Szellemtől függetlenül dolgoznunk. Nos, megvoltam a tervem. Ó, te jó ég, emlékszem, hogy prédikációt hallgattam a beszédről, mert a beszédem állandóan bajba kevert engem, szóval hazamentem, és azt mondtam, ebből elég, holnap egy szó sem szólok majd. Ilyen a testünk, szélsőséges, ebből elég volt, majd megoldom én ezt, soha többé nem csinálom ezt, soha többé nem csinálom azt, ó Istenem, ígérem, hogy soha többé nem teszem ezt meg, de megfogod. Hidd el, hogy megfogod. Ha csak Isten nem segít meg abban, hogy ne tedd. Ezért jobban jársz, ha minden reggel arcra borulsz, mielőtt még kidugnád a fejedet az ajtón, és azt mondod, Istenem, szükségem van rád, segítened kell, képtelen vagyok kimenni, és jól bánni az emberekkel, ha te nem segítesz. Amen. Mielőtt elengedlek ma, szeretnélek biztosítani benneteket, hogyha szoros kapcsolatba kerültök Istennel, az sokkal inkább megváltoztat majd benneteket, mint bármi más ezen a világon. Ne gondold, hogy nem lehet szoros kapcsolatod Istennel, ha bűn van az életedben. Térdj meg abból a bűnből. Akarj elfordulni tőle, és várj Istenre, hogy megszabadítson ettől a dologtól. De az a leggyorsabb módja annak, hogy megszabadulj, hogyha rengeteg időt töltesz el vele. Hányan tudjátok, hogy mennyi az a rengeteg? Oké, akkor nézzünk meg néhány igeverset. Róma 6. Hogyan látod magadat? Bűnösnek látod magadat? Vagy pedig igaz embernek, aki még mindig elkövet néhány hibát a győzelem felé tartó úton? Hadd kérdezzem ezt újra. Úgy látod magadat, mint egy reménytelen bűnöst, aki sosem változik? Vagy olyas valakinek látod magad, Krisztus vére által igaz ember Isten előtt, és aki minden egyes nap a változás útján jár? Mert nagyon fontos, hogy miként látod magad. Róma 6:10-11. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek. Véget vetett a vele való kapcsolatnak egyszer s mindenkorra. Ez Krisztusról szól, aki pedig él, az az Istennek él, töretlen kapcsolatban ő vele. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, hogy az azzal való kapcsolatotok megszakadt, de éltek az Istennek vele való töretlen kapcsolatban, a Krisztus Jézusban. Hogyan látod magadat? Én úgy, mint Isten gyermeke. Isten igazsága vagyok Krisztusban. Új teremtés vagyok. Nos, akkor mi a helyzet avval a vérmérséklettel, meg a türelmetlenséggel? Mi a helyzet ezzel, mi a helyzet azzal? Nos, igen, még mindig vannak problémáim. Halott vagyok a bűnnek. Az új énem, a valódi énem halott a bűnnek, de még mindig van egy testem, ami időnként rakoncátlanabb a kelleténél. Amen. Új teremtések vagyunk Krisztusban, de ez egy gyermekteremtés. Egy kis Jézus van ott benned. Nagyon szeretem az 1 János 3-at, ami szerint az újjászületéskor Isten magját kapjuk meg. Szeretem ezt. Minden, amit Isten ad nekünk, azt mag formájában kapjuk meg. Ugyanúgy, ahogy egy férj elülteti a magját a felesége méhében. Az először csak egy mag, de benne van a lehetőség, hogy felnövekedve majd úgy nézzen ki, mint az apa. De táplálni kell, gondozni kell. Nos, tegyük fel, hogy van egy kisgyermekem, és csak hetente egyszer etetem, vasárnaponként. Akkor egy beteg, gyenge gyermek lesz belőle. Sőt, lehet, hogy túl sem éli. De ha te minden alkalommal megeteted, amikor kell, minden 2 órában, amikor enni akar. Na gyerünk, te kedves kis bébi keresztény, te! Milyen gyakran eszel az igéből? Isten azt mondta, edd az igémet, edd a testemet, idd a véremet. Tanulj, növekedj, változz! Tehát mi az igazság? Éjjel-nappal kell lenned, nem élhetsz nassoláson. Hadd mondjak valamit. Isten áldásai a tieid lehetnek, de nem lehet őket úgy letölteni, mintha lenne valami új programod a számítógépeden, amit csak elindítasz, hogy áldás letöltése. Nem az én dolgom, hogy megváltoztassalak. Az én dolgom az, hogy tanítóként megtanítsam neked, hogy te mit tehetsz. Tehát változhatsz. Én nem tudom helyetted megélni az Istennel való kapcsolatodat. Megmutathatom neked a jó irányt, de neked kell hazamenned, és teljes szívvel keresned Istent, és ha ezt teszed, akkor megtalálod őt. És milyen izgalmas lesz majd minden nap, amikor céltudatosan ébredsz. Töretlen kapcsolatban élsz Istennel, és ez sokkal inkább megváltoztat majd téged, mint bármi más. Galata 2:20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ő benne osztozom a kereszthalállal. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem. És önmagát adta értem. Nos, az első dolog, amit szeretnék elmondani nektek, az az, hogy Pál 20 évvel a megtérése után tette ezt a kijelentést. Szóval ez nem történik meg egyik napról a másikra. Az első napon bébi keresztényként nem mondhatod, halott vagyok a bűnnek. Krisztusért élek, hitben járok, és az a nő vagy férfi vagyok, akinek lennem kell. A következő versben azt mondja, ezért én nem vetem el az Isten kegyelmének ajándékát, mint valami jelentéktelen dolgot. Egy másik fordítás azt mondja, nem veszem semmibe az Isten kegyelmét. Nos, a kegyelem először üdvösséget ad, majd megváltoztat minket. Először üdvösséget ad, majd megváltoztat minket. Most figyeljetek rám, a bűnöst igazzá teszi a kegyelem, de a bűnt soha nem teszi azzá. És ez az egyik nagy probléma ma a világban. Bizonyos körökben szinte azt tanítják az embereknek, hogy élhetnek, ahogy akarnak, Isten megérti őket, és megbocsájt nekik. És tudjátok, minden relatív. Nincs abszolút igazság, Isten jó fej, mindent elvisel. És egyébként is, egy szerető Isten valószínűleg nem küldene pokorra senkit. Nos, jobb, ha újra elolvasod ezt. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Olvasd el az 5 Mózes 28-at. Ha azt teszed, amit én mondok neked, amihez Isten megadja nekünk a képességed, akkor megáldalak, megáldalak, megáldalak. De ha nem teszed, abból baj lesz. Isten szeret minket. És hiszem, hogy sok ember lesz a mennyben, akinek egy napnyi győzelmesen volt az életben, aki soha nem tett semmit mások érdekében. És ez szomorú. Ne vegyük semmibe az Isten kegyelmét. Az Isten kegyelme üdvösséget ad, de az Isten kegyelme az is, ami megváltoztat minket. A bűnt soha nem igazolhatjuk az életünkben, pedig sokszor ezt tesszük. Ezt ezért tettem meg, azt azért tettem meg, nem, egyszerűen megtetted. És ez helytelen. Szembenézünk vele. Elfordulunk tőle, majd Istenhez kiáltunk. Istenem, nem tudom megváltoztatni magam, de te igen. És miközben arra várok, hogy megváltoztass, jó magokat fogok elvetni. Istenem, nem akarok örökre így maradni, de nem tudom megváltoztatni magamat, szóval tőled függök. Én a te problémád vagyok, nem a saját problémám, a te problémád vagyok. Te változtass meg!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Ez a Manna Hit.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed, szabadsági szerelmed.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Bali Mónika vagyok. A Médiazaj helyett beszélgetések a Kiegyensúlyozott Életért című podcast új epizódját hallod. Mai vendégeim férfiak. Érzékenyen reagálnak korunk társadalmi folyamataira, és közösséget építenek. Bedő Imre és barátja, Fenyő Iván van itt velem a stúdióban. Hello!
3: Hello! Sziasztok!
2: Nagyon örülök, hogy eljöttetek, és nem csak protokollból, hanem tiszteletből is pozícionállak benneteket, és kaptok egy rendes felkonfot. Dőljetek hátra, mert ez egy kicsit hosszú lesz. Bedő Imre, közgazdász. A Férfiak Klubja független társadalmi szervezet alapítója, vezetője, író. A Férfi Energia, a Megbízható Férfi és a Teremtő Tűz című könyvek szerzője. A Gránit Oroszlán példakép díjak alapítója. Én azt szoktam mondani rá, hogy YouTube csatorna aktivista is. Mosolyoghatsz? A Facebookon körülbelül 170 ezer követője van a Férfiak Klubjának. Azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy korábban befektetési banki szakember voltál, Magyarország egyik nagy ipari vállalatának vezérigazgató helyettese 26 évesen. Ezek után saját vállalkozásokat indítottál el, aztán ezt mind elhagyva felépítetted a Férfiak Klubját. Nős vagy két csodalány apukája. Eléggé kiterjedt, színes, széles volt a bemutató?
3: Köszönöm szépen. Igen, abszolút. Kicsit sok is nekem.
2: Sok is neked?
3: Igen, így mindig.
2: És a barátja Fenyő Iván színművész. A Színházi Színművészeti Főiskola elvégzése után 2003-ban a Katona József Színházhoz került, ahol olyan darabokban játszott, mint például a Padlás, a Szent Ivániai Álom, a Tartüf, vagy a Dzsungel könyve musical. Aztán lett szabadúszó. A hallgatók szerintem a hallgatók nagy része valószínűleg sikerfilmekből ismeri, ilyen például a Szabadság szerelem, az SOS szerelem. 2005-ben igen nagy port kavart, most jó értelemben, Sam Mendes Oscar-díjas amerikai rendező háborús filmjében egy tengerész gyalogost alakítottál, ez a Bőrnyakúak című film volt, és Pinkó tengerész gyalogos volt a te szereped. 2015-ben írtad az Észlelések, avagy egy gondolkodó ember naplója című könyvedet. Na de amit nagyon kevesen tudnak rólad, a diploma munkáját Anthony Hopkinsból írta. Köszönöm, hogy bólintasz, a színművészünk. Iván egy gondolkodó, mélyen érző ember, ez az, amit én látok, hallok, kapok, amikor olvasok, hallok rólad, és közösséget építesz. A teljességet most, Iván, jól értelmezem, úgy éled meg a színművészet mellett, hogy tudatosan élsz, az önismereti idézőjelbe kurzusokra jársz magaddal, vagy akár szakemberrel, veled gondolkodókkal, és szerintem évek vagy évtizedek óta ez egy szívtúra, amit bejársz.
4: Igen. Nem tudom nem csinálni. Nem tud nem történni. Ha nem történik, és csinálódik. Tudom, hogy így nem beszélünk elvileg, de ez történik. Hmm. Tehát történik velem egyfajta vezettetésből ez az egész. Nevezhetjük ezt isteni vezettetésnek, nevezhetjük ezt univerzális, ez az élet, az erő, nevezhetjük ezt, hogy valami fajta ébredés, tudatára ébredés, és akkor történnek a dolgok, de nem tudom nem csinálni. Tehát én csak egy én színész akartam lenni, aztán utána híres akartam lenni, meg minden. Semmi olyat, ami közösségépítő, semmi olyan, ami tudatosság, önismeret, személyiség, pszichológia, spiritualitás, transzcendens, mélyebb gondolkodás, filozófia, semmi ilyet eszembe se jutott volna soha, hogy erről beszélek, erről tudok, ez érdekel. Mm. És így alakult, milyen érdekes az élet, mert a kanyarognak az utak, így alakult.
2: Azért hívtalak benneteket, mert közeledik a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, legjelentősebb ünnepkör, a nagy hét húsvéttal, a feltámadással, és amikor azon gondolkodtam, hogy vajon kikkel kellene beszélni adásban, természetes lelkipásztor vagy bibliatanító, oké, de megláttam egy fotót a Facebookon. Két jó barát sétál az erdőben. Szerintem 3 fokozatban esett le a szám, annyira megdöbbentem. Az Iván és az Imre járják az erdőt. Na fiúk, nem tudjuk, honnan gyökerezik ez a barátság. Először erről kell beszélgetnünk. Mikor, hol ismerkedtetek meg, és hogyan mélyült el ez?
4: Hú, hogyan is volt az imi? Esküszöm, nem is emlékszem.
2: Meg mikor?
3: Én azt reméltem, hogy te el tudod mondani.
4: Tényleg? Igen, és te sem, igen. Én sem emlékszem.
3: Ez én arra, ez arra emlékszek, jó. Hogy azt, hogy mi hogy találkoztunk, tehát látod, ez megint
4: én nem tudom elmondani, hogy mikor
3: találkoztunk. Ez egy ilyen fajta történés, hogy nem tudj, esküszöm, arra voltam, azért hallgattam, hogy majd az Iván biztos elmondja, hogy hát az úgy volt, hogy fölhívott valaki, hogy meg akarsz a bedő, vagy a bedő keres téged, vagy te keresel, nem tudom. Arra emlékszek, hogy az első találkozásunkkor már egy hosszabbat, talán a római partra mentünk.
4: De hát az már, akkor már ismertük egymást kvázi.
2: De ez évekre nyúlik vissza? Hát valami támpontot adjatok
4: konkrétan
2: már.
4: Tehát, hogyha most el kéne mondani, hogy akkor kapsz egy nyereményt, nem emlékszem. Tehát figyelj, én ott megmondom.
3: 8 év.
4: Várjál, 2016-ban már te voltál fenn nálam egyszer egy Gyere fel Ivánhoz eseményen.
3: 16-ban.
4: Igen.
3: Hát,
4: és akkor már voltunk abban a viszonyban.
3: Inkább ilyen 14 körül.
4: 14-5 lehetett, de nem tudom elmondani, hogy akkor már volt ilyen YouTube csat? Nem, az biztos, hogy nem. Nem tudom, akkor honnan ismerlek.
2: Nem már.
4: És azóta ilyen, tényleg ilyen természetesen alakult.
3: Tehát mi az első találkozásaink óta találkozunk, és elkezdünk ilyen mélyre menni. És mindenféle magánéleti, mindenféle értékrendi, világlátási, spirituális igen. dolgokról tudunk nagyon-nagyon gyorsan mélyre menni,
2: de szeretem
3: és
2: ezt.
3: Beszélgetni ezekről. És eszmécserén nekem azért tetszett az Ivánnal való találkozás, mert ő egy abszolút más világból jön, mint én. Tehát teljesen más világból
4: minden
3: jön.
4: Szempontból más.
3: Igen, minden szempontból más. Tehát a budapesti igen. művész igen. világ és az erdélyi indítatású üzleti
4: igen.
3: Az ugye teljesen más. És mégis, ha valamiben nem értünk egyet, akkor is olyan nagyon nyitottan meg tudjuk ezt beszélni, és kiderül a végén, hogy egymást abban is úgy tudjuk építeni, hogy én is sokkal közelebb kerülök hozzá, meg ő is hozzám, és hogy mennyi minden sok közös dolog van. De nekem ez az élményem a mi találkozásaink kapcsán mindig.
4: Abszolút férfi dolog, férfi barátság, és pont most is volt egy beszélgetésünk, hogy majd jövünk ide, nem tudom, de az is, nem tudom, szerintem egy órát beszéltünk múltkor is, vagy egy óra 13-at, vagy másfél órát. És
3: tegnap előtt.
4: Igen, kb. Pandémia alatt is most eszembe jutott, akkor is volt egy jó hosszú mély beszélgetésünk, a római is volt, nátok voltam, tehát beszélgetünk valamikor így kamerák előtt, vagy így mikrofon előtt, akkor is szerintem normálisan, természetesen, meg civilben is. Őt is érdekli a világ. Nem is úgy látom az imét, mint egy persze közgazdász, meg akkor biznisz, nem tudom, de én úgy látom, mint egy férfi barát lett, és jól gondolkozik nekem bizonyos dolgokról. Bizonyos dolgot nem értek, ezt megkérdezem, bizonyos dolgokban eltér a vélemény, ezt elmondom, bizonyos dolgokban akár nyitom őt, bizonyos dolgokban ő a földre hoz engem, és arra felé nyit. Tehát beszélgetünk, és például most ez a másfél órás beszélgetés során is ő el tudja mondani, köszönöm, megértettem, köszönöm, és én is megértettem, nekem nagyon sokat számít az ő ez a vidék, erdélyi, föld közeli realitás, ez a férfi-női, klasszik, ez nekem így nem volt meg. Tényleg egy ilyen lazább, szabad, jó érte, tehát az értékrendünk azonos, azért tudunk csatlakozni egymáshoz, de tényleg én egy budapesti kultúr, értelmiségi környezetből, értelmiségi szülőktől egy én először művész pályát választó valaki vagyok. Egyszer jártam Erdélyben, imádom a természetet, mi sokat túráztunk, sportoltunk, nem tudom, de amúgy én ezt nem ismerem, ezt a világot, amit múltkor is mondott, hogy a falujukban a 20, nem tudom, 10 méteres létrát fölállította a csűr, mondja, és akkor beszélt az imitat a csűr mellett, és mondom, hogy nem is hallottam.
2: Ezt a szót,
4: hallottam.
2: Mi?
4: Tehát ezt amikor mit az, színházi előadás van, vagy itt olvastunk regények, akkor csűr, mi meg így mondja, és ez zseniális, hogy egy új világot látok meg, ami számomra nagyon szimpatikus.
2: Mi a legszimpatikusabb az imi életében, küldetésében számodra, Iván? Aztán majd kérdezlek persze erről téged hát is, Imi.
4: Két külön kérdés, az Imi életében a legszimpatikus. Nekem tetszik, hogy ő férfi. Nekem tetszenek ezek a klasszikus értékek. Tehát én most ide úgy jöttem, és ezt el is mondom transzparensen, mert így szeretek beszélni, és így szoktunk mi is, hogy akkor beszélünk mindenről. Én úgy Én úgy nevelkedtem, hogy mi tulajdonképpen a szüleim szerintem nem a mai, ami ma számít liberálisnak, hanem ami régen számított liberálisnak, egy ilyen közegből, tudod, ez szabad, budapesti, gondolkodó, értelmiségi, mindenkit elfogadó, nyitott, laza, egyenlőek vagyunk emberek, tiszteljük egymást emberek, kommunikáljunk, beszéljünk, egy ilyen környezetből jöttem. Azért a valóban, amit mostanában hallhatunk az elmúlt években, azért a színházi világ, a művész világ, a filmes világ, általában a világban is, de itt Magyarországon is inkább kicsit ez a liberális szabad volt. Nem feltétlenül olyan szitok szóval, mint ahogy néha ma említik, és aki az értelmesebb, gondolkodó ember, az nem is feltétlenül szitok szónak ejti, hanem csak azon reálisan így van. Most mindenféle politikát, pártpolitikát hagyva, és ezért minden, ami kicsit jobboldali, kicsit klasszikus, azt én nem ismertem. Nem azt mondták, hogy rossz, csak nem ismertem. És a Páger úr, nekem a jógamesterem, aki egy vidéki, férfi, stabil, klasszikus értékrendet való, ő elkezdte ezt nekem megmutatni. Akkor megismertem a Kassai Lajost, ugyanolyan barátunk, most már közös barátunk, a Lajost 10 éve ismerem, ő általa is megláttam egy teljesen más világot, ugyanezt. És az IMI is nekem ezt képvisel, és az, mit szeretek benne a legjobban, ezt a klasszikus férfi, női, ha úgy tetszik, konzervatív világot, ami nem megváltoztatta a gondolkodás, hogy jó, akkor ez vagyok, hanem megismertem egy másik oldalt, ami kell ez az oldal is. Mint hogy nem lenne az egyik tüdőd, vagy a jobb, vagy a bal. Tehát hála Istennek megismertem ezeket a barátokat, mert így lehetett ott gyökerem. Megismerhettem mi az, hogy hit. Nem általuk ismertem meg ilyen értelemben a hitet, de ezt, ami így gondolkozik, hogy család, hit, klasszikus értékrendek, férfi, nő, konzervativizmus. Tehát én ezt nem tanítottak a szüleim, hogy ez rossz, vagy nem tudom, nem ebben nőttünk föl. És én ezzel nem is foglalkoztam. És például az IMI-ék által is ismerem meg ezt, és ennek nagyon az IMI által is a stabil, középpontban lévő, kiszámítható, realisztikus oldalát, meg a judós társam is, a Roli, ő is ilyen, tehát hogy nagyon sokat adnak. Én meg majd mindjárt mondja, talán mit adok, és ez hozzátett, nem megváltoztatta például a szüleim neveltetését, az emberekhez, a szabadsághoz, az egyenlőség, gondolkodás, az elfogadáshoz, hanem hozzátett, kiegészítette az IMI és a mostani barátaim, és nekem ez nagyon szimpatikus benne sokkal. Nekem szimpatikus, hogy családban él, amilyen apa, látom milyen apa, ahogy beszél a feleségről, ahogy neveli a gyerekeit, ahogy gondolkodik, és akkor egy hatalmas, kicsit hosszúra eresztettem elnézést, de a következő rész, hogy milyen az élet. Tehát, hogy amit ő a küldetéstudat, na ez a másik kérdés. Amit ő szolgálatban és közösségteremtésben csinál, le a kalappal. Le a kalappal. Tehát ez egy csoda. Főleg nekem a férfi, nő közössége, erő, uralt erő, stb. Ez az egész, ami most jön, hogy Grétereszet, amiket az IMI mond, nem tudom, itt már például mi beszélgetünk egymásra. Fia, IMI nem az van, hogy ő meg, hát szerintem nem az van, Iván, és itt már beszélgetünk, itt már nem teljesen egyezik mindenben, inkább egymást egészítjük ki. Nem, sosem vitáztunk, de nem azért, mert nem jó vitázni, nem is, hanem egymást egészítettük ki, egymást edukáljuk, egymást szemét nyitjuk fel olyanra, amik lehet, hogy másiknak vakfoltja, de az egész movement, közösségépítés, amit ő csinál, le a kalappal. Erre van szükség, ilyenekre van szükség, mindenki, ahogy ő általa tudja, és mindenkit, aki azt az embert, akiket ő elér, azt megszólítani. Ez egy szolgálat. Szép.
2: Tiéd a pálya, IMI. Miért szereted a barátodat? És mit tisztelsz benne?
4: Ugyanilyen hosszan, és még egy picit tegyél rá.
3: Készülök itt nyelvemmel. Köszönöm szépen egyébként, nagyon jól esett, és közben így belém is hasított, hogy vajon fogok-e tudni ilyen szépen beszélni, de nagyon igyekszek igazat is mondani, mert ugye az a lényeg, hogy az embernek az igazság jöjjön ki belőle, és én valahogy úgy érzem, ugye, hogy én egy kisváros szülött, falu nevelt, ugye, mert a nagyszüleim nekem falun éltek, falun voltak értelmiségek, több generációs értelmiségi családból származva, egy másfajta gyökérzettel, aztán a metropoliszban kiteljesedve, az üzleti világ minden bugyrát bejárva, a bankitól, az iparvállalati vezetésig, a saját vállalkozásig. Mégiscsak, ugye egy erőltetett iskola után nagyon jól esik nekem, hogy találok olyan szellemi társakat, akikkel egyfajta közös építkezést lehet csinálni, akivel egymásra reagálva folyamatosan új inspirációkat lehet. Tehát, hogy egy olyasfajta tisztelet teljes oda-vissza kommunikáció van, amiben ezt a másik fajta világot, amiben az Iván nevelkedett, én is jobban bele tudok látni abban, mert nincsen benne semmi merevség, és van egyfajta olyan bizalom, amivel mi abszolút nyitottan tudunk ebbe közlekedni, és azért is beszélek erről, hogy mennyire nem, hogy mondjam, mennyire természetesnek kéne lenni ennek, és a mindennapi beszélgetésekben az emberek között, akik esetleg különböző véleménye vannak, ez egyáltalán nincs így. És hogy mennyire természetes ez, és hogy amikor azt mondtad, hogy titeket ebbe a nagyvárosi, liberális, mindenki egyenlő, mindenkit szeretünk közegben neveltek, akkor úgy éreztem, hogy talán van egy összehasonlítás azzal az erdélyi rusztikus valamivel, amik sokkal zártam, de hogy ez nem így van. Tehát olyan érdekes, hogy az én lelkemben is az jött fel, hogy a hagyományos keresztény értékrendekre épülő, abszolút falusi, kisvárosi, vidéki maradjunk annyiba, hozzáállás is, a mindig is a világra való nyitottság, a kíváncsiság, ugye ott is az volt, hogy ha bárki bejött az ajtón, akkor azt mondtad, hogy te, itt egy pohár pálinka, ugye nyilván azért indítottak a kultúrába egy pohár pálinkába, hogy az egy ilyen fajta zsilipelés volt, hogy akkor megérkeztél, és egyből meg tudott nyílni a beszélgetés. Nem azt jelenti, hogy mindig ezért földig estek, hanem volt ez a gyere, ülj le, akárki, de a világ bárki, és hogy ez talán, ez látod megint egy közös dolog, egy abszolút közös dolog, és hogy az Ivánban nagyon tisztelem ezt, hogy olyasmi utat tudott bejárni,

0: keresi az igazságot, de óvakodj attól, aki azt mondja, hogy megtaláltam. Igen. És hogy nem találjuk, de épülünk. És ez egy ilyen közös épülés, és ez egy ilyen jó út, és nagyon nehéz ilyen társakra lelni. Tehát nagyon-nagyon nehéz olyan, aki olvasottságában, nem tudom, rálátásában, a kommunikációs készségében, mert mikor beszédből próbálsz építkezni viszonylag magas szinten, viszonylag magas szellemi szinten, akkor a másiknak is olyasmi kifejező készsége kell legyen, ahol ő nüanszokat rak hozzá, ahhoz, amit már te is félig tudsz, és egy kicsit jobban fogsz tudni, és ez egy fantasztikus kaland, hogyha az ember rálel egy ilyen...
1: Hú, figyeljetek más srácokat, én nem tudtam, hogy a férfi barátság az ennyire izgalmas lehet. Szerintem ti ezért vagytok itt, és lehet, hogy ez egy teljesen önző dolog részemről, és már nekem ez is az áldás. Maradjunk még egy kicsit Erdélyben, jó? Erdély gyerekkor, nagy hétre készültök, katolicizmus, unitárius vallás, az neked gyerekként, fiatalként sokat adott. Kérlek, beszélgessünk egy kicsit erről, konkrétan, konkretizálva, hogy mit. És most, amikor pár évvel ezelőtt az Omega Budapest gyülekezetbe elkezdtél járni családoddal, milyen hitugrás vagy szellemi szintugrás volt az, amivel te ott találkoztál?
0: Hát ugye a kommunizmus alatt a hitgyakorlás az abszolút tilos volt, tehát a Ceausescu diktatúra volt, azt ne felejtsük el, hogy ez egy igazi diktatúra volt, tehát nem volt semmi gulyás, semmi vidámbarak, ott a nulla toleranciás, nagyon-nagyon nehéz volt, és nyilván a szüleim is ehhez alkalmazkodtak. A nagyszüleim olyan kis falvakban éltek, főleg ugyanek egyik fele unitárius volt, az apám oldala, anyukám oldala katolikus volt, és abban annyira eldugott kis falu volt ott, főleg ahol a katolikus világ volt, hogy ott tényleg a kutya se járt arra, tehát ott nyugodtan el lehetett menni templomba, de nagyon érdekes hídgyakorlást utólag úgy vélem felfedezni ezt, hogy nagyon sokan vannak, akik elmennek templomba, De nem biztos, hogy a mindennapokban ezt a dolgot igazán jól tudják gyakorolni. És olyan mértékig, hogy a Bibliát kézbe véve azt egy kicsit olvasgassák is, és ne csak a mise vagy az Isten tiszteleti időben kapjanak ilyesmi táplálékot, nem is nagyon ismertünk. Tehát, de azért húsvét az nekünk egy nagyon nagy ünnep volt a húsvéti locsolásnak a kultusza, a kultúrája miatt. Tehát, hogy mi óriási listákat készítettünk a lányokról, akikhez el kell menni, óriási élmény volt mindenkihez illedelmesen elmenni, verseket mondani. El kellett menni a rokonokhoz minden délelőtt, ugye, tehát délelőtt mentünk a rokonokhoz, azokat letudtuk, de déltől már délután indult, tehát mikor már kicsit nagyobb iskolások voltunk, és akkor összeverődött 6-8-10 fiú, és együtt mentünk locsolni az összes lányhoz, ahol minden volt süti, meg később azért egy-két pohár bor, vagy valami, de az egy óriási dolog volt, hogy az egész városban a férfiak tiszteletüket tették a nőknél. És igazán tiszteletüket tették az összes nőnél. Tehát nem az volt a lényeg, hogy berúgjanak a végére, hanem a nőknek való tiszteletadás, ez a március 8-a, ami egy olyan, nem tudom micsoda, ahhoz képest ez az igazi.
1: Nem állj, most ezt nem értem, figyelj, most nyakon öntöd a nőt egy vödör vízzel, és ez a tiszteletadás.
0: Ugye itt már igazi locsolás, hogy valójában igen, tehát a kulturális értelemben az volt a óriási megtisztelte, imádták. Tehát olyan, mi nem tudtuk ezt már csinálni, mert városban voltunk, ugye, de az egy óriási dolog volt, hogy az ugye ez a meglocsoljuk.
2: Keresés. Ez nagyon szép, hogy keresi az igazságot, és rákérdez erre, igen, mint nő. Igen, szép. Igen.
0: Ez egy olyasmi termékenységi áldás volt, mint a bemerítés mondjuk. Maga ez az egész is. Az a megtisztítása, tavasszal a nőnek a megtisztítása, és a termékenységi áldása volt, ami azért egy spritznihez képest egy vödör tiszta víz, az sokkal-sokkal jobb. És az egy élmény volt, hogy tetőtől talpig, és át kell öltözni, és nem tudom, tehát, és hogy azért nem minden lányt locsoltak így meg, ugye, tehát igazán a nagy versenyből értük, ugye, meg volt ilyen, olyan, amolyan, szóval nagyon érdekes.
1: Hát voltak, bocsánat, prémium kategóriás lányok voltak, meg szekunder.
0: Úgy volt, hogy a fiúk mondjuk egy faluhelyen is sokan mentek együtt locsolni. És a húsvét az jó alkalom volt arra, hogy jelezni tudja mindenki. Több fiú jelezte annak a lánynak, hogy őt tetszik.
1: Hát ez cuki.
0: De minden lány egynek adott piros tojást, és volt, akinek sok piros tojása volt, tehát több ilyen ciklus lement, tehát több éven keresztüli locsolások alkalmával elkezdett mindenki

0: számára kiderülni az, hogy egy fiú mondjuk 6 lánynál is jó, de aztán volt, aki tudja, hogy ő csak egy lánynál jó, ő meg annál a lánynál, akit nagyon szeret, nem annyira jó, de és elkezdték szépen úgy leosztani ezeket a dolgokat fejben is, lélekben is, hogy amire oda került a sor, hogy valóban mondjuk házasság elé néztek, akkor már tisztázódott egyfajta ki kinek jó, ki hogy lesz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes.
1: Tehát ez egy folyamat volt.
0: Pontosan.
1: Ez egy megismerési folyamat.
0: És húsvétkor mondjuk, ha már ebbe belemegyünk, ugye, mint hagyomány, akkor volt egyfajta jelzésrendszer. Ezt követte ugye a május fa állítása.
1: Igen.
0: Május fa állítása az olyan, kivágtak egy nagyon magas fát, a fiúk, egy fiú, földíszítették mindenféle szalagokkal, és azt a lányos ház elé kitűzték. De több fiú is tűzött ki ilyen május fát egy ugyanannak a lánynak. Hmm. Megint ugyanez volt. A fiúk lerombolták a másik május fáját, hogyha nem vigyázott az rá. Tehát ott egész éjszaka őrizték, hogy valami. Ez megint nagyon-nagyon érdekes, hogy nem verekedtek össze. Az, hogy ők fizikailag összemérjék az erejüket, és megverekedjenek egy nőért, mint egy primitív dolog. Ehhez képest ez egy kulturális dolog volt, hogy kinek magasabb a május fája, ki rátermettebb, ki őrzi jobban. Ha őrizték, akkor ott álltak mind a ketten, nem volt ilyen fizikai. Utána még számtalan ilyen jelzés van az év körben, a különféle ünnepekhez köthetően. Ugye volt aztán a pünkösdi királyválasztás, meg egy csomó ilyen, amiben lejátszották ezeket a párválasztási meccseket, és visszatérve ugye a húsvétra, nagyon érdekes, hogy mi gyerekként nyilván mindig a feltámadásra készültünk, mert az a buli. Ugye, és ennek kapcsán ugye most is talán érdemes arról beszélni, hogyha ez ugye egy nagy csütörtöki műsor lesz, hogy a mi kultúránkban is nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy a húsvét kapcsán a buli részét várják, amikor a feltámadás megtörténik, akkor mindenki nagyon örül. Viszont nagypénteken a keresztrefeszítés, tehát ugye nincs feltámadás halál nélkül. A halál pedig ugye úgy kellene ezt ünnepelni, hogy elmész és megéled Jézus halálát, utána megéled azt az időszakot, ami előtt feltámad, és akkor utána örülsz a feltámadásnak, de ugye a húsvétot ünneplő tömegek nagy része ugye pestiesen szólva skippeli, átugorja ezt a halál témát, pedig minden megújulásnak ugye előtte meg kell halnod. Az életedben is meg kell halnod, le kell bontanod valamit ahhoz, hogy tovább tudjál lépni. Arra emlékszek, hogy ez az utóbbi években sokkal erőteljesebb lett, hogy a teljes ünnepet érdemes megélni, és a teljes ünnepnek része a keresztrefeszítésre való felkészülés, a halál, az egésznek a lelki tusája, amit a Jézus vagy a tanítványai, és utána a feltámadás. Még egyszer mondom, az életünk összes részére vetítve ez talán egy jó tanulság, és ezt viszonylag későn tudtam magamhoz venni, mert előtte tényleg az volt, hogy a húsvét az egy darabig nem lehet ugye sonkát tenni, de alig várjuk már, hogy aztán jön a sonka, a kalács, a finomságok és a többi.
1: De te a hitre jutásod az elmúlt pár évben hozott igazi szintugrást, és talán azóta látod ezt is jobban, nem? A felébredéseket.
0: Maga a keresztény misztika, hogy úgy vegyük ilyen mondjuk modernül fogalmazva, én mindig akartam, terveztem, hogy majd elolvasom a Bibliát tényleg. Hát annyi mindent olvastunk, a Bhagavad Gita-t, és nem tudom, mindent elolvastunk korábban, és jóval korábban bejártam már a tibeti összes nagy templomot, és amit el lehet képzelni ebben Indiába számtalan helyen, és talán azt is mondhatnám, hogy azt hittem, mint ahogy vannak barátaink, akiknek Franciaországban élnek ilyen barátaim, hogy nem tudom, 1000 éves templom van az utca végén, ezért ők soha nem látták. A világ összes tájról oda mennek megnézni ezt a templomot, de ők úgyis ott laknak, akkor az ott van, ugye? Tehát a kereszténység nekünk ilyen. És ezért nekem egy nagy élmény, hogy valaki találtam, akivel bele tudsz ebbe menni, és elkezdett megnézni, hogy ez is van, az is van. Hogy ennek milyen mélységei, milyen ágabogai vannak, ami annyira magától értetődő volt előtte, hogy az ember nem is gondolta volna.
1: És azt te tudtad, és Iván, te tudod, hogy a kereszténység szó az nem a keresztből ered, hanem a kereszténység az gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus, Christ-like. Antiókiában nevezték először a keresztényeket, a tanítványokat keresztényeknek, és azért, mert úgy viselkedtek, mint Krisztus. Úgy beszéltek, olyan volt az attitűdük. szolgáltak, megbocsátottak, szerettek, gyógyítottak, gonosz démonokból szabadítottak, és elkezdték rájuk mondani, hogy de hát ezek meg a kis Krisztusok. És mit mond a mai ember, a 20.-21. század embere, hogy keresztény keresztre akar feszíteni a vallással, a 10 parancsolattal? Mit gondoltok erről? A valódi kereszténység miről kell, hogy szóljon? Iván már olyan sokat beszélt a barátod.
2: Én érdekes karakter leszek itt a kereszténységről beszélni. Ha egy pici bevezetővel én is élhetek, ahogy az Imi elmondta egy picit az életét, kinyílt egy film előttünk, hogy hogy élhetett, mint élt. 6-7 éves voltam, még vissza egyet az Imire, mert fontos dolgot mondtál, hogy úgy érezted, hogy én azt mondom, hogy én, ahogy a szüleim, hogy honnan jöttünk, hogy mintha szembeállítottam volna egy picit azzal, hogy mondtad, hogy ti is befogadtátok az embert, meg Bálinkkal, stb. És én meg természetesen nem szembe akartam állítani, és tök jó, hogy elmondtad, és én pedig szerintem nem csak az Iminek, sőt, hanem mindannyiunknak, és nem pont hármunknak egyébként, akik itt vagyunk, hanem a hallgatóknak, majdnem azt mondom, a nézőknek és a világnak szeretném elmondani, és nézzük meg, hogy ki hogy reagál erre belülről, hogy nem biztos egy új korszakban, nem biztos, hogy be kell tagozódjunk, hogy én most ne a mai szót vegyük, tehát nem tudok jobb szót, ezért nehogy bereagáljunk arra, hogy amikor azt mondjuk liberális, akkor azt gondoljuk, hogy a mai politikait mondjuk, hanem aki azt mondja, hogy szabadnak jó lenni, szabadon mondhatod el, amit gondolsz, egyenlőek vagyunk, mint emberek, ha már Krisztus is így, egyenlő emberek vagyunk, lelkek vagyunk, egyenlőek vagyunk, mint hallgatódjon meg mindenki, fogadjuk el a másikat, szeresd fel a barát, stb. Ez az egyik, mondjuk azt mondjuk, hogy oké, ez tartja fontosnak a liberális, mondjuk, és a másik, meg mondjuk azt mondja, hogy de nekem meg család, hit, nemzet, és akkor mi úgy nevelkedtünk, és ezt szeretnék egy picit így megemelni az egészet, ha már beszélünk feltámadásról, és tudom, hogy furcsa lesz nekünk, nem pont hármunknak, hanem esetleg egyes hallgatónak, hogy meg kéne tudjuk ezt emelni, hogy most már ne válasszuk, hogy melyiket, ugye a pártpolitika is nagyon befolyásol minket, hogy akkor ezt halljuk mindenhol a világon, akkor te melyik vagy? Fradista vagy, vagy újpestes vagy? Te akkor kék vagy, vagy zöld vagy? Te melyik vagy e kettő közül? És az van, hogy hát nekünk otthon, például itt reagálok vissza az Imire, nekünk az, hogy nemzet, otthon, hogy én nevelkedtem, Kokárda, Petőfi, József Attila, a haza, hát ugyan apám nagyon művelt értelmiség, anyám, mi erről beszéltünk, olvastunk verset, a magyarság, Vasalbert, érted? Tehát ez fontos volt. Ugyanakkor a család? Hát hogyne? Hát a család a legszentebb dolog. Hát olyan nagy családi partik voltak, meg a nagy család összejárt, hát akkor várjál, akkor most akkor úgy nevelkedtél, mi volt a fontos? Az embernek, ugyanúgy, hogy mondtam, jobb tüdő vagy bal tüdő, yin vagy yang, férfi vagy nő, nem kell válasszunk, nem kell bemenjünk a pártpolitika és a világ utcájába, ha már beszélünk itt hitről, és emberségről és szellemről, nem kell belemenjünk a világ utcájába, hanem azt lehet mondani, hogy fontos neked a Iván a nemzet, a család, a hit. Hát azért vagyunk itt, ha hogyne. Ja, akkor nem fontos az, hogy mindenki egyenlőek vagyunk, fogadjuk el a másikat, nyitottak legyünk, pillanat kommunikáljunk. Hogyne lenne fontos? Magyarul nem biztos, hogy kell válasszunk, hanem egy megemelkedett emberi lény, szellemi lény, annak az alapvető emberi értékek, és ezek azt hiszem azok fontosak. Nem kell válaszok, hogy jobb kezem vagy bal kezem, jobb szemem vagy bal szemem, igyak mától csak, vagy egyek mától csak. Nem kell priorizáljak, szerintem, hanem az egyetemes emberi értékeket azáltal, hogy emelkedek, hogy fejlődök, hogy fölfelé kapcsolódok Istenhez, univerzum, hogy bármi, és észreveszem, hogy hogy vagyok több, mint csont, test, vér, és ez a Fenyő Iván nevű emberi lény, akit még 78, bármennyi évig, hogy vagyok sokkal több és tágabb, innentől kezdve minden, ami egyetemes, emberi, azt be kell tudjam ölelni, és integrálni tudjam, és én ennek emellett szeretnék szólni, és szabad ne feled, csak arra szeretnék egy picit oda válaszolni, hogy én úgy nevelkedtem, hogy kultúra, család, egyenlő emberek, nyitottság, demokrácia, beszélgetés a világról, mindenki mondja el a véleményét, ütköztessük a gondolatokat, mindent beszéljük meg az asztalnál, mi innen nevelkedtem. Érdekes módon Isten, ez az egy dolog, mert a haza volt, nemzet, Isten nem szerepelt. Ez nyilván azért, mert anyámnak is ott volt egy törése, majd mindjárt elmondom a sztoriban, okay. Meg apámnak is, mind a kettő. Apám csalódott 12-13 évesen a papokban. Azt mondja, hogy miért a pap, mondja, stb. Anyám zsidó származású, hát ne haragudj, a nácik üldözték az anyját, így nevelkedett föl, tehát erről nem lehetett beszélni a nagyi, amikor azt mondta, hogy a zsidók, lehalkodj, mert mit mondtál nagyon? Zsidók. Nem merte kimondani, mert ezért majdnem megölték, a fél családját kinyírták. Magyarul ez az, mind a nekem speciális, mind az apu, mind a mama erről nem beszélt. Oké. Mit csináltam én? Itt van rögtön egy isteni vezetetés és csoda. Egyszer csak 6-7 évesen hazajöttem egy ilyen pici kis feszülettel, egy Krisztussal, aranyszínű volt, amit az esztergomi bazilikában, nem tudom, hogy jártunk ott gondolom, elsőben, másodikban, és azt mondtam, hogy én nem tudtam, hogy az ki, tehát, hogy Iván, neked mi a véleményed a kereszténységről, és akkor itt kéne okosakat, nem tudom, én nem ebben nevelkedtem, és szerintem ezért hiteles, mert nem tanultam az agyammal róla semmit, tehát akkor mi tanulás, mi az elme, mi az agy, mi van más, amit érzünk, tudunk, nem azért, mert hiszünk, tehát mit észleljük, a lélek, az én, az igaziság.
1: A szív.
2: És a szív. És egyszer csak megláttam, hogy úristen, mi ez? De nem az a kicsi fadarab tetszett, meg hogy az ember olyan furán ott így ilyen torna mutat. Nem, hanem néztem, hogy mi ez? És hazavittem, és mondtam, hogy nézd ide, mama, mi? És ugyan Ivánkában, Jézus Krisztus a zsidó családban, és nem érted, milyen családban? És mondta, tudom, zsidó, mi az, hogy... És ott tudtam meg ezt az egészet, tehát én nekem egyrészt zsidó gyökereim vannak, zárójel, mint Jézusnak, zárójel bezárva. És ugyanakkor ott volt a Jézus a kezembe, és azt mondtam, hogy nyilván anyám joggal érte, tehát hogy neki fura volt ez, de én azt eltettem, az volt a legnagyobb kincsem. Vágás. 8-9 évesen anyám kijön a folyosón, ahol laktunk, tehát a nappaliból, és egyszer csak azt látja, hogy én a tükör előtt, mint így Jézus, így gyakorlom, vagy így figyelem, és amikor meglátod, úgy csináltam, mint hogy nem, de miért csináltam? Nem tudom, én akkor nem hittem, azt sem tudtam, hogy ki ő, mi ez, keresztény, vallás, mi az a szó, nem értem. Tehát, de volt valami ebben az emberben, és onnantól kezdve vonzott ez a karakter, ez a szent, ez a mester, és most lehet, hogy ti keresztények nem így mondjátok, de nekem ő talán ezért autentikus, hogy nem tudom, hogy mit Isten fia, ember, ez a lény, ez a valaki, ez a valami, ez a Úristen, és minden filmet, lásd most már ugrok, színész vagyok, minden filmet, minden musicalt, mindent imádtam. Jézus Krisztus szuperszá, hallgatom, sírok, zokogok vele, és közben rájöttem utána már, én 3 évig ortodox zsidó iskolába irattak be. Oké, zsidó vagyok, aztán rájöttem, hogy de nekem a Jézus, de közben, hát Jézus is zsidó volt, és itt van megint csak ugyanaz, hogy bal oldal, jobb oldal, bal szemem, jobb szemem, nem kell a vallásokon vitázni. Ilyen értem, és itt befejezem, mit mond nekem a kereszténység? Ugyanazt, mint utána, aki hallott már, meg ismer már, meg mi meg beszélgetünk, meg mivel így ismertebb színész vagyok, talán így lehet hallani, hogy én nekem a balesettem után, 27-28 évesen, elmentem Nepál, megjelent egy buddhista láma az életem. Elmentem Nepálba. Ott voltam másfél hónapig, Kolostorba. Elmentem zen. Japánba, elmentem Tájföldre, Vipassana, elmentem Mexikóba, elmentem keresztény kolostorokat járni 2 hétig egyedül egy hátizsákkal Toszkánába, és minden nap kolostorokba kopogtattam be, és a papok azt mondtam, hogy én itt szeretnék aludni, ott aludhattam, mentem tovább, mint a pilgrimis, mint a zarándok. Utána elmentem Amerikába, elmentem Brazíliába, tehát sokfajta vallási és szellemi irányzattal ismerkedtem meg, és szagolgattam, nézegettem, gyakoroltam, stb. Így, és akkor itt a vége, mit mond nekem a kereszténység? Nekem azt mondja, és ez lehet, hogy ilyen fura lesz nektek, nekem azt mondja, és szerintem ez tiszta, amit az összes más szellemi irányzatból, ha megveszed a legtisztább és legautentikusabb forrását, hogy szív, hogy élet, Isten, hogy többek vagyunk, mint ez, ami látszik, hogy nyitott szív, hogy együttérzés, hogy segítség, hogy megbocsájtás, hogy elfogadás, hogy szolgálat, hogy segítség, hogy megértés, hogy elfogadás, hogy letérdelés, hogy ima, hogy meditáció, mindegy, nekem ezt az a szentséget mondja, ami az élet szentsége, ami a mindannyiunk szentsége, és kérdezik, hogy szerinted Iván, hogy ezzel foglalkozom, hol van Isten, vagy mi szent, és tudod, mit mond? Szinte minden az, mindenben benne van, mindenben. És nekem ez az ember, akit ti szolgáltok, és visztek, és úgy jöttek a kereszténység, és Jézus, nekem ez az ember, aki egyébként 6 éves koromban kvázi megjelent, és azóta imádom és szeretem, és egyébként ugyanaz a gyökerem, mint neki, ha úgy tetszik, zsidó, nekem ez az ember szól hozzám ugyanúgy, mint bármelyik más szent, bármilyen más szellemi irányzatot képvisel. Ez az ember, akit most úgy hívjuk, Jézus, ez ugyanúgy beszélt volna mai Eckhart Tolléval, aki nem feltétlenül követ vallást, de ugyanúgy beszélt volna Buddhával, ugyanúgy beszélt volna minden.
1: Mert asztalhoz ült volna hát velük.
2: Együtt volt, és megbeszélték volna, és egymásra kacsített, te is úgy érted? Igen, te is érted. És mindegyik érti, hogy a mit mond, csak más a nyelve szó szerint, vagy más szimbolikát használ, vagy más mondatot, hogyha máshogyan közelíti, de a hegy csúcsáról és a lényegről beszéltek, és beszélnek mindannyian. És így kialakultak szellemi ösvények, akár mondhatod, hogy vallások, vagy más szellemi ösvények, és teljesen rendben van, hogy te melyik szellemi ösvényen jársz, melyik valláson jársz, ez most csak az én véleményem. Ha tisztán és elhivatottan valóban arra a hegy csúcsára mész.
1: Percek óta ráz a hideg. De jó, hogy eljöttél. Bevallom.
2: Köszönöm, hogy mondhattam ilyet, mert ilyen értelme más a gyökerem, mint nektek, és köszönöm, hogy mondhattam ilyet, és köszönöm a nyitottságot tőletek. Köszönöm, és nem azt mondjátok, hát ez nem, hanem azt mondtad, amit mondtad. Köszönöm. Én köszönöm. Ezt
1: elmondom a hallgatónak, mert neked bevallottam a beszélgetés előtt. Hú, még mindig ráz a hideg. Hogy én novemberben lesz 20 éve, hogy hitre jutottam Jézusban, azóta imádkozom és olvasom a Szentírást. És én is nagyon aktívan kerestem őt. Nem tudtam, hogy Jézust keresem, de jártam a buddhista templomokat. Milyen érdekes, hogy milyen három ember ül itt most a stúdióban. Szóval jártam a buddhista templomokat. Tanulmányoztam a krisnásokat, az életüket, hinduizmusról olvastam. Jártam a katolikus templomokba, és a szentekhez imádkoztam. Aztán eljutottam Afrikába. A baptista szeretett szolgálattal forgattam 2003-ban menekültáborokban. Akkor még ez a szó kuriózumnak számított, 2003, Szenci Sándorékkal mentem el. Én akkor talán a Klubrádióban és a Magyar Televízióban az Este című műsornál dolgoztam, és így jutottam ki. És ott ők engem nem térítettek. Baptistákkal megyek, a Szaharában, szakadt dzsibben, törött ablakok, nagyon aktívan keresem az utat. Én nem tudtam, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki más nem mehet az atyához, csak általam. Én ezt nem tudtam. Csak kétségbeesve kerestem, öngyilkos gondolatokkal. Hasonlóan hozzá, csak nem 6-7 évesen, hanem 16 évesen kezdtem el olyan dolgokat meglátni, megérezni. Elkezdtem, megtanultam a mi atyánkot, mert mondom, hát, ha ebben van valami. Semmi nem történt, csak aztán jött a szaharai út, jeep, homokbuckákon utazunk, és ők, Szenci Sándor, a felesége, meg Gál Dávid, többen ott beszélgettek, Jézusról osztottak meg sztorikat. Tehát amikor Jézus a pusztában, és akkor megkísértette őt a gonosz, meg Jézus azt mondta, hogy senki nem jöhet az atyához, csak általam, és ki mondja azt a szót, hogy Jézus, és én, aki semmit nem tud a Szentírásról, sírva fakadok. Pár perc múlva tovább megyünk, haladunk a dzsippel, megint Jézus, elsírom magam. Rendkívül kellemetlen volt, és a szakadt dzsipp törött ablaküvegén keresztül én, a felnőtt érett nő, aki Magyar Televízió riportere, kidugtam a fejem, hogy ne lássák, hogy sírok, mert mennyire ciki. Következő nap, következő menekültábor. A legszebb, legmosolygósabb emberek a világon menekültek, a szaharávik, a kék nép.
2: Tud a szépni, hogy kék nép.
1: Bizony. Megszűnt Nyugat-Afrika, az ország megszűnt, amikor 76-ban Marokkó és Mauritánia lerohanta, tehát föntről-lentről, lerohanták és átmenekültek Algériába, a kék nép azóta nem megoldott a sorsuk, és én köztük forgattam. Telnek a napok. Szenci Sanyiék sztoriznak. Jézus, amikor, de nem térítgettek, nem mondták, hogy Mónika, térjél már meg, mert ez az út. Semmi. Megint elhangzik. Jézus, megint sírva fakadok. Hát, hanem ezt nem értem. És utána elmentem egy baptista gyülekezetbe, Velencén. És akkor egy órán keresztül arról beszéltek, hogy Jézus azt mondta, hogy én megbocsátok, gyere hozzám. Megbocsájtok. Úgy, ahogy vagy, gyere hozzám. Egy órán keresztül bőgtem. És tanóda ültek hozzám és az öcsémhez, Sándor és a felesége, és akkor imádkoztunk, és bocsánatot kértünk tanúk jelenlétében Istentől mindenért, amit elkövettünk, és kértük Jézust, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy legyen ő a megváltónk, mert felismertük, hogy ő a megvált.
2: Mondhatok valamit?
1: Mond.
2: Ez gyönyörű. Csak még erre vissza, hogy volt a Rinpoche, aki által először komolyabban beleláttam a spiritualitásba, a szellemvilágba, már nem úgy szellemek, hanem a szellemiségbe. Egyáltalán többek vagyunk, mint test, stb. Tampai Rinpoche, tibeti láma, szerzetes, aztán Rinpoche, dalai lámával találkozott sok emberrel, milliók követik, már meghalt, most pont 2020-ban, azt hiszem, igen. És amikor 2008-ban először találkoztam vele, és elkezdte a tanítást adni, akkor kérdeztem, hogy ez buddhizmus? Azt mondja, az izmust, ez ilyen izmus, az olyan izmus, ez megint csak az, mint mondok, hogy jobb oldal, bal oldal, ilyen izmus, olyan izmus, ilyen vallás, felejtsd el. Én, ha úgy tetszik, mondja, Jézus szerető szívét tanítom, mondja a buddhista láma Rinpoche, vagy ha azt is mondhatod, Buddha fénylő bölcsesség tudatát, ezek ugyanazok, ugyanarról beszél, ugyanarra jön rá. És akkor jöttem rá, hogy ilyen értelemben, hogy mondjuk minden egy. Mm. Egy. És ilyen értelemben ez nekem egy csoda volt. És például utána, amikor elvitt a jó szerencsém, a jó sorsom egy szenvedés által, mindig van valami szenvedés, és akkor elvisz a jó szerencsét vagy az élet. Brazíliába egy ilyen elvonulásra, és egy ilyen retreatre, és egy spirituális centerbe, ami szintén keresztény köpenyben volt, vagy keresztény íze volt az egész helynek. Zsidó karakterek is voltak ott. Volt ott egy buddhista szent is, és sok-sok keresztény, amiket én nem ismertem, mint majd már elmondtam, és egyszer csak mentem így a kertben. És láttam egy ilyen zöld vagy barna ruhás szintévesztőek, nem tudom, tehát egy ilyen szerzetest, egy ilyen köpenyben, egy ilyen valamiben. Tudod, most nézek rád, de közben látom az imit, hogy itt van. És mentem valamire, és látom, hogy ott van egy szerzetes. Kopasz feje volt, és ilyen nagy, ilyen köpenyben, csuhában, barra nézek, hogy na nézem, hogy itt ilyenek is vannak, de érdekes. Nem volt ott semmi, csak egy ilyen fejszobor már csak. Pont ahonnan, mint az egész testét láttam, csak egy fejszobor. Mondom, ez fura, ez mi volt itt? Bemegyek ott az ilyen kis boltba, és meglátok egy arcot, és azt mondom, hogy úristen, gyönyörű Jézus szobrok voltak, Szűz Mária, és láttam egy szót, úristen, ez de tetszik. Mondom, ez ki? És azt mondja, hogy Loyolai Szent Ignác. Mondom, úristen, ez nagyon tetszik. És mondom, hogy mi az a szobor ott kín, ami megjelent nekem, mint csuhás szerzet? Azt mondja, az is Loyolai Szent Ignác. És most itt ő szólított meg téged, azért jött elém az a dolog. És utána évekkel később, amikor, és mind a mai napig ott van a falamon, egyébként milyen érdekes, pont Loyolai Szent Ignác, lehet, hogy ezt az emberek nem értik, vagy azt mondják, hogy még nem volt, oké, Loyolai Szent Ignác van az egyik a falamon, mellette Jézus, a másik oldalon pedig ott vannak azok a buddhista megvilágosodott mesterek és szentek, akik számomra, és a mesterem tanítása meg ezek, amikre én ráéreztem, ugyanazt tanítják, ugyanaz a lényegük, még ha más is a szellemi ösvény, ugyanarról beszélnek, és amikor évekkel később megint kimentem oda, és lefoglaltam, hogy ott leszek ebbe a kis kaibába, meg nem tudom, abba, mit tudom, 15 szoba volt, melyikbe megyek, ide megyek, végül ahova oda megint bementem, egy gyönyörű kép volt Loyolai Szent Ignácról. Kedvenc színem a kék, és ő állítólag kék színekben jelenik meg. Tehát, hogy semmi nem véletlen.
1: Iván kedves, én azt szoktam mondani, hogy a véletlen Istennek a művész neve.
2: Gyönyörű. Zseniális. Tetszik.
1: Most arra kérlek, hogy tisztelj meg minket. Áldj meg minket azzal a azzal a meglepetéssel, ami a hallgatónak a meglepetés, mert tudtommal még Jézust nem játszottad, sem filmben, sem hangban, sem színpadon. Az én kedvenc igém és egyfajta filter a Bibliából, ami nagyon gyorsan átszkeneli az én szívemet, Jézus Krisztusnak a főpapi imája. Ez az interjú nagy csütörtökön megy le. Nagy csütörtök az a nap, amikor lábmosás, utolsó vacsora, búcsúbeszédek az Úrtól. Ezt követi majd a Getsemáné kert. De még az utolsó vacsora és a nagy mély beszélgetések is. Jézus elmondja azt az imát, ami talán a világtörténelem egyik legszebb imája, és a hallgatót abba is beavatom, hogy én 10-15 évvel ezelőtt már nem egyszer, nem kétszer imádkoztam Ivánért azért, hogy legyen neki hatalmas nagy Jézus találkozása, és hogy vigyázzon rá az Úr, és mi nem ismertük egymást, most találkoztunk először, és ugye imén keresztül jutottál be ide, mert örülök a barátságotoknak.
2: Imi a protekció. Na, betesz helyekre.
0: Közvetítő.
1: A szellemi, egyik szellemi menedzser. Szóval kapsz egy felkonfot, kedves Iván, és halljuk tőled. Jézus Krisztus főpapi imája, János evangéliuma, 17. fejezet, Fenyő Iván tolmácsolásában.
2: Mielőtt elkezdem, egy fontos mondat. A színész azt mondja erre, amikor nem ismer egy szöveget, hogy blattol. Szeretném elmondani, mert egy különlegessége a dolognak, hogy ez egy blattolás. Azaz, igen, nézzük, hogy hogy folyik át ezen a karakteren, ami most a Fenyő Iván nevű, ez a szöveg. És mondtad elő, hogy itt van, ezt majd nézd át. És mondtam, hogy nem, mert nem színészként akarok fölkészülni, hogy itt majd ott a vesző, meg ott. Nem, nem akar. Ez egy szent szöveg. Az egyik szellemősvény legszentebb szövege. Ezért nem szeretnék erre színészként, mint Fenyő Iván fölkészülni. Nem kell, hagy folyjon, ahogy ő akarja mondatni magát. Ezért ez egy szép, ez egy szent blattolás. Nézzük meg. Jézus főpapi imádsága. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. És a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, mindaz te tőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Az enyéim mind a tieid, és a tieid az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben. amelyet nekem adtál, megtartottam őket. És senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket. Mivel, hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én oda szentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek. Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismeri a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt. Igazságos, atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jez galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sport esemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan maradt fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Viráv Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,5
8,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a Nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tetüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bomba találatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt. Ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlenség ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést. Pedig a magyar Szentföld templomot, a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani. Működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a II. Világháborúban felépült bunker a Hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekert város között magasodik. A bunker a II. Világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedves sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Taubel Géza volt, ám az építést Vür Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját. Később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot. Az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kijutni cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a II. Világháború végén
számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Leállították a zuglói fakivágásokat a vasút mentén. Második világháborús vízi aknát találtak a Dunában. Al Broker csapta be a befektetőt, 32 millió forintot vesztett. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti vasúti töltésen végzett munkálatok miatt. A vasúttársaság közölte, hogy felülvizsgálja a teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. A tervek szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kap majd a természetvédelmi szempontok figyelembevétele. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan a főtáj építész felel majd a vasúti területek zöld felületeinek fenntartható kezeléséért, hogy a szükséges karbantartási munkák a környezetvédelmével összhangban valósuljanak meg. Fából épül Budakeszi új óvodája. Új, 8 csoportszobás óvoda épül Budakeszin. Az önkormányzat a meglévő szivárvány óvoda bővítéséről döntött, hogy lépést tartson a fiatal családok számának növekedésével és a folyamatosan emelkedő óvodai férőhely igényel. Az új épületszárny a Fő utca és a Hásfa utca közötti telken valósul meg. A beruházás első ütemében egy csaknem 800 négyzetméteres, 8 csoportszobás épület készül el, a kivitelezést pedig a Bamaxwer Kft. Végzi. A második ütemben a jelenlegi óvoda korszerűsítése és az új épülethez igazítása is megtörténik. Az óvoda korszerű CLT, vagyis réteg ragasztott fa technológiával épül, amely gyorsabb kivitelezést és kedvezőbb energiahatékonyságot tesz lehetővé. A nagyméretű fapaneleket előre gyártják, így az építkezés rövidebb ideig tart majd. Az épület belső tereiben több helyen látható marad a természetes fa szerkezet, ami barátságosabb környezetet teremthet a gyerekek számára. A fűtést és a hűtést levegős hőszivattyús rendszer biztosítja. Az épületet úgy tervezték, hogy alacsony maradjon, és a környező fák között illeszkedjen a környezetébe. A kivitelezés idején a szomszédos, jelenleg is működő óvoda zavartalanul fogadja a gyerekeket, ezért a beruházónak külön figyelmet kell fordítania arra, hogy a munkálatok a lehető legkisebb zajjal és fennakadással járjanak. Egy 460 kg-os második világháborús brit vízi aknát találtak a Dunában, Kis-Oroszi sziget csúcsnál. A robbanó eszközre fürdőzők figyeltek fel, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A helyszínre érkező honvédségi tűzszerészek megállapították, hogy az alacsony dunai vízállás miatt került felszínre a robbanótest. A vizsgálat szerint a bomba nem igényelt helyszíni hatástalanítást, ezért biztonságosan kiemelték és elszállították. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a 460 kg-os brit vízi aknát a központi gyűjtőhelyre vitték, ahol később megsemmisítik. Az elmúlt napok rekord alacsony vízállása miatt egyre több a második világháborúból visszamaradt robbanó eszköz kerül elő a Duna medréből, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra kérik a folyóparton tartózkodókat. Online befektetési csalás áldozata lett egy 60 éves pilisvörösvári férfi, aki összesen 32 millió forintot utalt át egy magát brókernek kiadó csalónak. Az ügyben a rendőrség nyomoz, és ismét felhívják a figyelmet az internetes befektetési csalások veszélyeire. A férfi áprilisban talált rá egy magas hozamot ígérő befektetési ajánlatra az interneten. Egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül vette fel a kapcsolatot a hirdetővel, aki regisztráltatott vele egy befektetési oldalra, majd egy olyan felületre is, ahol folyamatosan nyomon követhette a látszólag egyre növekvő nyereségét. A sértett több részletben jelentős összegeket utalt át, a pénzt pedig a csaló utasítására különböző számlákra továbbította. Amikor néhány hónappal később szerette volna felvenni a befektetését és a hozamot, az Al Broker azt állította, hogy kereskedési hiba történt, ezért további befizetéseket kért tőle. A férfi ekkor ismerte fel, hogy csalás áldozata lett. A kára összesen 32 millió forint. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig gyanakvással kezeljük a rendkívül magas, kockázatmentesnek ígért hozamokat, és ellenőrizzük, hogy az adott szolgáltató szerepele a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában. A szakemberek azt is tanácsolják, hogy senki ne utaljon pénzt ismeretlenek által megadott számlákra vagy kriptó címekre, és legyen óvatos azokkal a pénzügyi ajánlatokkal, amelyeket üzenetküldő alkalmazásokon vagy külföldi telefonszámokról próbálnak értékesíteni. Ha valaki csalás áldozatává válik, haladéktalanul értesítse a bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen. 2-3 millió forinttal próbálta megvesztegetni a NAV pénzügyőreit egy hamis napszemüvegeket szállító férfi Budapesten. A pénzügyőrök azonban visszautasították az ajánlatot, lefoglalták az árut és feljelentést tettek. Az ellenőrzés a Golgota úti piac közelében történt, ahol a NAV munkatársai egy magyar rendszámú furgont állítottak meg. A járműben két vietnámi férfi utazott, a raktér átvizsgálásakor pedig egymás után kerültek elő ismert világmárkák, köztük Ray-Ban, Gucci, Armani és Polis logójával ellátott napszemüvegek. A pénzügyőröknek hamar feltűnt, hogy a termékek nem eredetiek. Több dobozon nem szerepelt semmilyen jelölés, másokon pedig teljesen eltérő márkanév volt olvasható, emellett a szemüvegek minősége és csomagolása is hamisítványra utalt. A sofőr az áru eredetét nem tudta igazolni, ezért pénzt ajánlotta a járőröknek azért, hogy ne folytassák az intézkedést. A NAV munkatársai az ajánlatot azonnal visszautasították és tájékoztatták a férfit a vesztegetés büntetőjogi következményeiről. Az ellenőrzés végén összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le. Az előzetes becslések szerint a hamis termékek több mint 19 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése, valamint hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy a hamis termékek nem csak a gyártóknak okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlók számára is kockázatot jelenthetnek, mivel minőségük ellenőrizetlen és akár egészségre ártalmas anyagokat is tartalmazhatnak. Az Aranyvonat öröksége címmel új időszaki kiállítás nyílt a Magyar Pénzmúzeumban a fővárosban. A tárlat a magyar aranytartalék hazatérésének és a forint bevezetésének 80. évfordulója előtt tiszteleg, bemutatva azt a történelmi időszakot, amely megalapozta az ország pénzügyi újjáépítését a II. Világháború után. A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank legendás aranyvonata áll, amely 1945 elején 30 tonna aranykészletet, devizatartalékot, értékes dokumentumokat, valamint nemzeti kincseket, többek között Mátyás király korvináit és a méter etalon platina rúdját menekített Ausztriába. Az aranykészletet az amerikai hatóságok 1946. augusztusában szolgáltatták vissza Magyarországnak, így ez biztosította az augusztus 1-én bevezetett új forint fedezetét. A tárlat azt is bemutatja, hogy milyen súlyos gazdasági helyzetből kellett talpra állnia az országnak. Magyarországot a háború után a világtörténelem egyik legsúlyosabb hiperinflációja sújtotta, amelynek végét a forint bevezetése jelentette. A kiállítás felidézi a jegybank munkatársainak szerepét is, akik családtagjaikkal együtt rendkívül nehéz körülmények között őrizték a nemzeti aranyvagyont. A látogatók mintegy 80 eredeti műtárgyat tekinthetnek meg, köztük az 1946-os újrainduláshoz kapcsolódó pénzverő vendégkönyvét, a jegybanki kirendeltség egyik fontos dokumentumát, egy Kossuth portrés 100 forintos bankjegyet, valamint egy 1 milliárd bélpengős bankjegy ívet, amely érzékletesen mutatja be a hiperinfláció mértékét. A kiállítást archív, filmhíradók, videóinterjúk, interaktív elemek és az aranyvonat hangulatát idéző vasúti enteriőr teszi még élményszerűbbé. Az Aranyvonat öröksége a Magyar Pénz újjászületése című tárlat 2027. november 1-jéig ingyenesen látogatható a fővárosban a Magyar Pénzmúzeumban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene!

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Ismét megjelent a hantavírus. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlikhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
0: Időjárás.
1: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love. Yeah, you got my
1: Ez a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógass az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilev Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Az ukrán elnök Szerbiában tárgyal. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandar Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 ezeren látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Allé-ban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Allé-ban.
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Reklám hangzott el.
7: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Az ukrán elnök Szerbiában tárgyal. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
0: Időjárás.
7: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
8: Jó reggelt és jó hétvégét kívánok mindenkinek! A mikrofonnál István Dániel, startol a Budapest Update. Augusztus 7-e van, szépen telik ez a hónap is. Mindjárt nyitom egyébként a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres ez a nap. És aztán a budapesti aktualitásokkal készülök hamarosan. Jó sok mindenről olvastam, úgyhogy ezeket pillanatokon belül mondom, mert többek között majd arról lesz, hogy teljesen megújul a Hív flotta. 42 új motorvonat érkezik Budapestre, hogy mikor, nem sokára elmondom, illetőleg ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. Erről is jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendárimat, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap, augusztus 7-e. No, hát sok mindenről ír a kalendárium, például többek között arról, hogy 466 éve született ezen a napon Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. Teljes neve egyébként Ecsedi Báthori Erzsébet. A történelem tudomány ma már koncepciós vádakként tekint ezekre, a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel alakját, valószínűleg birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka. 201 éve született szintén a mai napon Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus, részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett. Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott, 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt,

Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kelet-Európai Intézet elnökhelyettese, könyvtáros, politikai gondolkodó és politikai fogoly. Könyveiben politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Művei közül ismerte a kelet-európai kisállamok nyomorúsága vagy a magyar demokrácia válsága. 114 éve Budapesten született Beamter Jenő becenevén Bubi, jazz muzsikus, vibrafon és szilofon művész, a magyar swing és a kezdeti modern jazz korszakának kiemelkedő dobosa, vibrafonosa volt. 78 éve látott napvilágot Péli Tamás, Károly, roma, festőművész, író, politikus, országgyűlési képviselő. 1982-ben a fővárosi Szabó Ervin könyvtár megbízásából készített 12 négyzetméteres triptihont Julianus barát, Körösi Csoma Sándor, Apácai Csere János tiszteletére. Később aztán átadták a tiszadobi gyermekváros számára készített születés pannót, ami közel 43 négyzetméter, a cigányok magyarországi történetének összefoglalása. 17 éve hunyt el Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész a mai napon. Tüdőrákban hunyt el. A budapesti tanítóképző főiskola után az egri tanárképző főiskolára és a budapesti képzőművészeti főiskolára járt. Gyerektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított. Sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt. 139 éve hunyt el a mai napon Gerendai Antal kőfaragó szobrász, aki Kölcsei Ferenc és Vörös Marti Mihály síremlékét készítette. Ezen kívül számos síremléket készített még, a Kerepesi temetőbe például Garai Jánosét, Lendvai Mártonét, Szentpéteri Zsigmondét. Ő készítette Vajda Péter síremlékét Szarvason, Kölcsei Ferencét Szatmárcsekén, Kisfaludi Sándorét Sümegen. És 105 év, hogy nincsen közöttünk, ifjabb Dréher Antal sörgyáros, aki azonos nevű apjától vette át a sörgyárat és fejlesztette azt fel ismert márkává. Dréher nagyiparos fia, csak 14 éves volt apja halálakor, 1870-ben kellett átvennie a négy Dréher serfőzde vezetését, ez volt a Svehát, Kőbánya, Trieste és a Michelob. Ma már frissülhet némileg a levegő, a maximumok idézőjelben már csak 30 fok körül tetőznek, elvétve csapadék is előfordulhat zápor, zivatar formájában. Közben egyébként mindjárt a budapesti aktualitások érkeznek, sok mindenről lesz szó, csak nem 100 restaurált film várja például a Filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon, illetőleg hamarosan ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. Mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom a fővárosi aktualitásokat itt a Budapest Update-ben. Csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon. A

Restaurált Filmek Nemzetközi Fesztiválját idén szeptember 15 és 20 között rendezik meg a főváros több pontján. 10 szekció felújított filmjei között válogathatunk. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. Az emblematikus koncertfilm most 4K-ban felújítva kerül a közönség elé. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták és önfelent kokártozása a Hungaroringen. A BKFM ezen felül 10 különböző szekcióban várja a restaurált filmek szerelmeseit, amik között akadnak magyar westernek, vérszívó hősnők és különböző retrospektív válogatások is. Augusztus 14-én ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. A különleges estén a slágerek és a közönség kedvencek mellett ritkábban játszott dalok is felcsendülnek majd. Ráadásul új, vagy inkább régi új köntösben. A Neoton Família ugyanis visszatér eredeti hangzásvilágához, hogy a dalok újra úgy szóljanak, mint első kiadványaikon. A Neoton Família a magyar pop történelem egyik legmeghatározóbb együttese. Slágereik több generáció fontos életeseményének voltak aláfestő zenéi, hiszen már évtizedek óta nem múlhat el iskolai vagy egyetemi buli és esküvő sem a 220 felett, a Santa Maria a nyárban vagy a holnap hajnalig nélkül. Nem csoda, hogy koncertjeik is ennyire sikeresek, ki ne akarná ezeket a dalokat élőben is hallani. Az eredetileg Csepregi Éva, Végvári Ádám és Pásztor László által alapított zenekar a 80-as években bejárta az egész világot. Turnéztak Japánban és Kubában. A tokiói Yamaha Fesztiválon díjat is nyert a Time Goes By, holnap hajnalig című dal, és a francia könnyű zenei csúcs találkozón a Midemen is hatalmas sikert arattak. Igazán mégis hazai pályán érzik magukat otthon. Mindig nagy öröm látni, hogy egész családok buliznak ezekre az örökérvényű dalokra. Ezek mindig a magyar közönségnek szóltak, hiába voltak külföldi sikerek. Ezek a dalok rólunk, nektek szólnak. A történetek, a dalok kortalanok, mondta Csepregi Éva. Nem mintha a magyarországi koncertjeiken szerzett élmények ne járnának be világ körüli utat. Az énekes egyik kedvenc története, hogy egy trópusi nyaraláson egy ott dolgozó magyar séf lépett oda hozzájuk, és lelkendezett arról, hogy mennyire jól érezte magát a Neoton korábbi Budapest Parkos koncertjén. Közben teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik Budapestre. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv keretében érkeznek a korszerű motorvonatok. Facebook oldalán Vitézi Dávid bejelentette az 50 éves HÉV kocsik lecserélését. Az uniós források sikeres hazahozatalának egyik legfontosabb eredményeként még az idei évben kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén a teljes HÉV járműflotta megújulhat a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a közlekedők belátható időn belül végleg elbúcsúzhassanak a jelenleg 45-60 éves elavult szerelvényektől. A mostani döntés értelmében a hazahozott uniós forrásokból 42 darab új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. A beszerzés célja a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV teljes járműparkjának modernizálása. A közbeszerzési eljárást még az idei évben elindítják, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állhatnak forgalomba, ami mérföldkőnek számít a hazai vasúti közlekedés történetében. Az elmúlt években tapasztalt jelentős népességvándorlás, a vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba és a külső kerületekbe költözők száma megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatok hiányában az autóforgalom drasztikus növekedéséhez vezetett. Ez a folyamat jelentősen rontja Budapest belvárosának élhetőségét. A szakértők szerint az egyetlen valódi megoldás a minőségi közösségi közlekedés biztosítása, amely kényelmében, gyorsaságában és megbízhatóságában is versenyképes alternatívát kínál az autózással szemben. Közvetlen gyalogos kapcsolat épület Óbuda és az Óbudai sziget között. Erő Zoltán Budapest főépítésze már jóváhagyta a speciál terv által készített hídkoncepciót, így a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal is leegyeztetett dokumentációt heteken belül benyújthatják engedélyezésre. A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő, a hívvonal, a rakpart és a Dunák fölött vezet keresztül majd közvetlenül az Óbudai szigetre érkezik. A híd akadálymentesen lesz használható, liftekkel és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel. Az esti közlekedést közvilágítás és díszkivilágítás segíti. A szerkezet az Árpád híd, a K híd és a H híd után a sziget negyedik hídja lesz, ugyanakkor ez készül elsőként kifejezetten a gyalogosok számára. A több milliárdos beruházás teljes költségét a B. George Property állja magánforrásból. A fejlesztő már a Waterfront City 7 évvel ezelőtt indulásakor felvetette a híd megépítését, a terv azonban csak a korábbi közigazgatási akadályok elhárítására
felbontása után kapott lendületet. A fővárosi közgyűlés végül 2025 tavaszán adott zöld utat a projektnek. A gyalogos híd egy nagyobb rozsdaövezeti rehabilitáció részeként készülhet el. Augusztus 1-től már drágább taxival utazni Budapesten, miután megszűnt a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifa emelés nyomán rendre 10-15%-kal csökkent a fuvarok száma. Ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Aki pedig nem taxival, hanem autóval közlekedik Budapesten, júliustól több változással szembesült. Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A parkolóautomaták pedig fokozatosan eltűnnek. Drágult a parkolás is. A belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600-at, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb területeken magába foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Ezek 30-50%-os díjemelést jelentenek. Az őrzött díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj már 800 forint per óra. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről, míg az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
0: Időjárás.
1: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további érdekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvénye a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdés kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kiszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kiszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista Bevásárló Központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a Budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Reklám hangzott el.
6: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről, míg az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
0: Időjárás.
6: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: mondhat Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: A mai műsor vendége Ráb Márti, stílus mediátor, és hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan segít nekünk, nőknek találkozni önmagunkkal, és a saját stílusunkat megtalálni, erről beszélgetünk ma. Szia Márti, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, örülök, hogy hívtál.
2: No, kezdjük azzal, hogy hogyan lesz valakiből stílus mediátor, és hogy ez mit jelent pontosan?
3: Az igazság, hogy ezt a titulust ezt én magamnak találtam ki valójában, mert ugye onnan indult a történet, hogy stílus tanácsadás, de mivel egy elég egyéni módszert dolgoztam ki erre, és a tapasztalatom az lett, hogy valójában

0: Így van, hogy megtalálja igen. azt, aki ő valójában, és azt a stílust ezzel együtt, ami ilyen ő valójában.
1: Igen, abszolút erről szól a történet, és ez egy ilyen vizuális moodboardokon és egy kérdőíven keresztül történik, általában csoportos, tehát workshop jellegű, ami még azért is fantasztikus, mert valahogy a nők egymással is kezdenek békülni, tehát az, amikor ugye tényleg a nők, ahogy szemlélik egymást, vagy akár egy munkahelyen is, ugye mindig van vélemény, meg hát ugye a ruhánk meg a megjelenésünk az tényleg arról szól, hogy 3 másodperc alatt valaki valamit már rólunk eldönt, gondol a megjelenésünkről is, és valójában itt ez derül ki, hogy miért vagyunk mi különbözőek, miért szeretünk máshogy öltözködni, és egy workshop keretében nagyon szépen kialakul az a történet, hogy a külső és a belső tulajdonságaink, hogyha harmóniába kerülnek, akkor valósul meg az önazonosság, amire mindenki vágyik, csak olyan nagy zaj vesz körül minket, akár tényleg így a divat, trendek és minden, amit látunk, hogy nehezen találjuk meg önmagunkat. Ott van az, csak akkora a zaj körülötte, meg annyi az elvárás, hogy esetleg elfeledkezünk erről az önmagunkról.
0: Hogyan tudjuk megtalálni ezt az önmagunkat? Mert vannak pillanatok, amikor rátalálunk, vannak pillanatok, amikor rátalálunk, és felismerjük, hogy na hát ez vagyok én. Egy-egy pillanat, egy jó darab, mármint hogy a ruhákból egy jó darab, vagy egy jó kiegészítő. De hogy ne menjünk el a nagyon Carrie Bradshaw-s vonal felé, hogy nem gondoljuk azt, hogy a minden mindennel jó és viselhető, hogy hordjuk azt, ami nem illik össze, mert hogy ez sem való mindenkinek. De közben meg érdemes megtalálni azt, ami nekünk tetszik, még akkor is, hogyha az mondjuk alapvetően és elméletileg nem illene össze.
1: Hát igen, az a lényeg egyébként a módszernek, hogy ez egy archetipizáló rendszer, de nem skatuljázunk be senkit, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan jellemvonások és külső adottságok, amiket azért meg lehet határozni. Most csak tényleg ilyen nagyon alapvető, hogy valaki nagyon magas, vagy nagyon alacsony. Vagy ugye az alkata az inkább homokóra, vagy inkább egyenes. De ugye általában ezeket szokták használni, meg ugye a színeket, a klasszikus szín- és stílus tanácsadásnál, kevesebb szó esik a belső tulajdonságokról, tehát hogy milyen a habitusa annak a hölgynek vagy úrnak, mik azok az energiák, amit őt körülveszik, mik azok a dolgok, amik tetszenek neki, vágyak, álmok, és egyébként ez nagyon izgalmas, mert amikor a workshop alatt általában mindig kiderül, hogy valahogy visszamegyünk egy ilyen gyerekkorunk szintjére, és hogy ott van az az ősi dolog, hogy ki vagy te. Csak ugye annyira elhomályosul, annyi minden rakódik ránk.
0: Meg nem ismerjük hogy... feltenni ezt a kérdést magunknak.
1: Hát igen, talán, igen, kevesen, tehát kevésszer hallani azt, hogy én nekem ez a stílusom, és ezt én kialakítottam magamnak, és teljesen mindegy, hogy most nem tudom mi a divat, én ebben érzem jól magam, és nem is zavar, hogyha mondjuk mások ezt nem tartják divatosnak. Tehát egy összetett dolog azért ez a megjelenés, és nyilván ott van a társadalmi történet, hogy meg kell jelennünk a társadalomban, részt veszünk a közösségben, akkor ott mit mutatunk magunkról, szerepeket játszunk-e, vagy felmerjük vállalni azt, akik vagyunk. Szóval ez egy nagyon bonyolult történet, amit én azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel elég szépen lefejtettem, és egy nagyon erős magabiztosságot tud utána mindenki érezni, amikor valójában kimondja és megfogalmazza azt, hogy ő ki valójában, és hogy ehhez a énhez, ehhez az énhez, a belsőhöz és a külső tulajdonságainkhoz, ami tényleg a testi adottság, hogy működnek a ruhák, és hogy tudok ezekben olyan komfortos lenni, hogy ez egy magabiztosságot mutat kifelé, ugyanakkor engem is megerősít, mert azért azt ne felejtsük el, hogy amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy még hogyha nem is a tetszik neki valakinek az én stílusom, de elismeri azt, hogy ő ugyan nem venni ezt föl, de te rajtad mennyire jó, és mennyire látszik, hogy te vagy az, az egyrészt egy nagyon jó dolog, hogy megdicsérnek, másrészt téged is megerősít belülről, hogy akkor én helyén vagyok, tehát akkor én azt mutatom magamról, aki vagyok. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen állandó körforgás, és hogyha ez jól működik, akkor a személyiségünknek ez segít stabilitást adni.
0: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, elcsíptem azt a szót, és kiragadt

De most akarom, hogy egy kicsit jobban szétszálazzuk a jelentését, hogy ez egy archetipikus módszer. Milyen archetipusok vannak divat, öltözködés és személyiség szempontjából, ezzel folytatjuk majd hamarosan.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk az önmagunkkal való találkozásról, a divatról, a saját divatunkról, saját magunk megtalálásáról a divatban, az öltözködésben és a kiegészítőkben is, de leginkább most arról, amit ígértem az előző beszélgetésünk végén, hogy ez egy archetipikus módszer, vagy az archetípusokra épülő módszer, ez mit jelent pontosan, és a divat szempontjából ebből az aspektusból milyen archetípusok léteznek?
2: Ez a módszer, ezt egyébként így a 70-es, 80-as évek táján Amerikában John Kitchener nevű egyébként klasszikusan szín- és stílus tanácsadó úriember meghatározott még egy, ehhez a 7 archetípusból ő plusz egyet vagy kettőt, most ezt így annyira nem mélyednék bele, de a lényege a Yin és Yang elve alapján történő valamiféle tipizálás, de senkinek nem kell megijednie, mert nem egy ilyen nagyon zárt skatulya rendszer, de ugye nagyon régóta vannak megfigyelések ezzel kapcsolatban, így a személyiségtípusokhoz is kapcsolódóan, és ez alapján 7 archetípust határoztak meg, aminek a középső eleme, vagy a középső típus az a klasszikus eszencia, tehát ez egy ilyen eszenciákra bontott. Ugye nekem nagyon tetszett maga az eszencia szó, mert ugye az valaminek az abszolút lényegét jelenti, tehát hogy itt ilyen nagyon lényegi részeket szeretnénk megragadni, és nem kizárva azt, hogy a test és a személyiség az valahogy együttműködve tud úgy, tehát amikor együttműködik, akkor megtörténik az a harmónia, amikor megvalósul az önazonosság, és mondjuk ez nem csak a ruhákban, hanem végülis abszolút a viselkedésünkben is. És ez alapján a Yin oldalon szerepel 3 eszenciánk, ami ugye a Yin egy kicsit a feminibb energiák, amit ilyen áramló, hullámzó, ívelt, tehát egy ilyen szavakkal tudnék leírni, míg a Yang oldalon pedig a karakteresebb, szögletesebb, egyenesebb, és akár egy négyzettel tudnám jelölni, ezek pedig a Yang eszenciák. És akkor így van 7 eszenciánk, akikhez tartoznak testi, megjelenési jellegzetességek, és ehhez hozzá kapcsolva személyiségi típusok is, ami egyébként ennyire mélyen ők, akik kitalálták, vagy felállították ezt a rendszert, nem mentek mélyre. Ezt igazából én így 3 év alatt dolgoztam ki olyan mélységig, hogy van egy elég nagy merítésem abból, hogy hány emberrel dolgoztam együtt, és teszteltem őket, és ebből kialakult egy fantasztikusan működő történet. Úgyhogy ez így az alapja. Tehát most ez így röviden nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Jó ez így, és érthető is. Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki ilyesmivel kezd el foglalkozni, az mennyire gyorsan, vagy mennyire mélyen találja meg önmagát is a folyamat közben? Mennyit változtatott ez rajtad? És mit adott ehhez hozzá a te hited?
2: Nagyon izgalmas egyébként, mert azt gondolom, hogy ahogy én öltözködtem eddig is, vagy ahogy erről az egészről gondolkodtam, ugye én elég régóta, tehát 30 éve, tehát én mindig is a ruhákkal foglalkoztam már kislánykorom óta, tehát én az a tipikus babaruha varró, ahogy megkaptam az első varrógépemet, már szaptam, vartam magamnak. Számomra ez mindig fontos kifejezési eszköz volt, tehát én nekem ez olyan volt, mint a festőnek a vászon, én magamat öltöztetve fejeztem ki valamit. Tehát, hogy én ebben valósítottam meg ezt a történetet, és ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy engem mindig izgatott, hogy kicsoda az ember, és tanultam is bibliai antropológiát, tehát, hogy így az ember mint teremtett lénynek az összetevőit, hogy ugye van testünk, szellemünk, lelkünk, és hogy ez egy egység, és amikor ezzel az egész stílus eszenciával így megismerkedtem, akkor valójában engem ez ragadott meg, hogy valami olyan dolgokra nyílik meg ez a világ, amit szerintem elfelejtettünk, és fontos lenne, hogy kicsit ugatnak a kutyák.
1: Nem baj, hát otthon vagy, és vannak kutyáid, ez ilyen.
2: Ja.
1: Ez az élet. Úgy,
2: és az ablakban ők az őrzők.
1: Jó, hogy tegyék látják, csak a dolgukat, az a jó.
2: Ja. Úgyhogy ezért egy fantasztikus történet, hogy ez tényleg egy ilyen holisztikusan megérted, így szerintem ez is közelebb visz minket magának, az embernek a megértéséhez, hogy tényleg van testünk, lelkünk, szellemünk, és az a test, amit öltöztetünk, azzal valójában ki tudjuk fejezni a belső gondolatainkat, a világról alkotott képünket, a habitusunkat, a temperamentumunkat, hogy valaki egy nagyon kimért, nyugodt, klasszikus eszencia, vagy pedig egy drámai, egy színpadra termett, egy állandóan kinyilatkoztató, vagy egy játékos, rebel, forradalmár, egy gemin eszencia, és hogy ezek hogy nyilvánulnak meg az öltözködésben, és hogy válik akkor ettől az ember önazonossá, mert azt mutatom, aki vagyok.
1: Rab Márti, stílusmediátor a műsor mai vendége. Ilyen és ehhez hasonló csodás gondolatok jönnek. Még hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, és én szeretném, hogyha tovább folytatnánk a magunkkal való találkozást divataspektusból, öltözködés aspektusból, és a divat szót itt most annyira nem is hoznám be, hanem a saját magunk divatját hangsúlyoznám inkább, és akkor egy kicsit még maradjunk a hitnél. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy hitben járó nő az nagyon egyszerűen monokróm és már-már szinte apácai egyszerűséggel kell, hogy öltözködjön, gondolja ezt egy világi ember, holott ez egyáltalán nem így van.
2: Hát szerintem nem, és mondjuk ha most egy bibliai példát hozzak, a derékasszony dicsérete, ugye példabeszédek könyve szerintem sokan ismerik, ott kifejezetten a derékasszony arról is híres volt, hogy az ő családját is hogy öltöztette. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem a megjelenés, ami talán egyébként nem tudom, hogy miért nyilván a puritanizmus, vagy hogy tehát nem arról beszélünk, hogy cicomázva kell lenned, vagy erkölcstelenül kell öltözködned ahhoz, hogy önazonos legyél, hanem pont az, hogyha milyen fantasztikus lények vagyunk, és hát nem vagyunk egyformák, ugye mindenki más, tehát tényleg az új lenyomatunktól kezdve az arcunkon át, tehát alig vannak egyforma emberek az ikreken kívül, akkor miért kellene nekünk egyformának lenni, akár az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, tehát Isten nem gépeket teremtett teljesen egyformára, hanem különböző kreatív személyiségeket, akiket szerintem, ahogy az ige mondja, örömében és jókedvében teremtette az embert, és segítő társul akár, tehát egy kreatív elmével, kreatív személyiségeket hozott létre, akik miért nem mutathatnák meg ezt akár a megjelenésükben is, nem? Szóval, hogy ez engem így nagyon régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy sokkal szabadabbak lennénk, ha egymást is így szemlélnénk, és ezt a teremtett csodát látnánk egymásban.
1: Mit tud kifejezni a lelkünkről, a személyiségünkről a szín, amit viselünk, a kiegészítők, amiket viselünk, és hogyan tudjuk kiválogatni a nagy zajban a fejünkből azokat, amik valóban nekünk valók, és nem pedig az, hogy ez valakinek tetszene, a barátnőmön is ilyen van, a páromnak tetszene, de közben lehet, hogy nekem nem annyira, de neki akarok tetszeni. Érted, hogy van egy ilyen kis örvény?
2: Erről szól, amivel foglalkozom, mert ez szokott a gond lenni, hogy eljönnek hozzám emberek, akik már mondjuk voltak szín- és stílus tanácsadáson, és esetleg tudják, hogy a bőrszínükhöz, az arcszínükhöz mely színek és árnyalatok állnak jól, de mindemellett még mindig nem érzi azt, hogy megtalálja azt a stílust, aki ő is. Akkor mondjuk oké, hogy jól áll nekem a kék, de az a kék az egy zakó legyen, egy pulóver legyen, laza legyen, szabott legyen. Uh-huh. És itt történik az, hogy ugye tehát ez a módszer, ez tényleg egy önismereti utazás, plusz hozzá kapcsolódik az alkatunk, tehát azonnal beszélgetünk arról, hogy bizonyos alkatoknak milyen szabású ruhák állnak jól, ugyanakkor a színek dinamikája és ereje az is megint egy történet, hogy egy nagyon kreatív, dinamikus emberek általában szeretik az erőteljes látványos színeket, kontrasztokat, és lehet, hogy közben pedig azt tanácsolták neki, hogy sokkal visszafogottabb, mert hogy a monokróma divat, vagy építsél kapszula gardrobot. Na most egy nagyon kreatív elme, egy kreatív gemin energia, az nem tud kapszula gardrobot építeni, mert neki mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy valami friss legyen, és az lehet, hogy 100 darabos, vagy 1000 darabos gardrobja van, neki az a kapszulája. Uh-huh. Még egy nagyon klasszikus, kimért típusú hölgy, az pedig azt mondja, hogy ő 60 nagyon jól variált ruhából folyamatosan fel tud öltözködni, és nem érzi azt, hogy kevesebb ettől, hogyha ezeket hordja csak, és ezért lenne fontos az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, és ahhoz kezdjük el a gardrobunkat és a ruhatárunkat fölépíteni, mert akkor nem frusztráljuk magunkat olyan elvárásokkal, vagy divatrendekkel, akár mint mondjuk ez a kapszula gardrob, vagy a fenntarthatóság. Uh-huh. Nagyon fontos dolog, hogy ne pazaroljunk, de ha valakinek úgy van 1000 darabos gardrobja, hogy folyamatosan hordja, akkor szerintem nem pazarol. Érted, mire gondolok?
1: Persze. Tehát, persze.
2: Hogy hogy ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki abban legyen boldog, és azt tudja megvalósítani, és szerintem ez hozzá, tehát akik nálam járnak, azok mind elmondják, hogy sokkal felszabadultabbak lesznek, hogy megértettek dolgokat, hogy nekik a szabad, vagy valamit meg miért nem szeretne hordani, pedig mennyire erőltetik rá is, meg a környezet, és ennek ez a lényege, szerintem ez benne a fantasztikus, hogy milliófélék vagyunk, és igenis megtalálhatod te a saját egyéni kifejezési eszközödet az öltözködésen keresztül is.
1: Márti, mik a legfontosabb sarokpontok zárásképpen az öltözködésünkkel kapcsolatban, amit elvihet magával jó tanácsként a hallgató?
2: Szerintem nagyon fontos az alkat. Tudom, hogy tehát általában, amikor jönnek hozzám hölgyek, akkor mindig mondják, hogy tudják már mi a színük. Igen, az is nagyon fontos, tehát ugye nyilván nem mindegy, milyen színeket viselsz az arcod közelébe, de hogy az ember az alkatát megismerje, ez is egy önismeret, hogy ha tükörben állva felméred azokat a dolgokat, hogy neked tényleg hosszabb, rövidebb, derékban vágó, az már rengeteget tud segíteni, ha egy jól szabott ruha van valakin, minden a helyén van, ugye az aranymetszés szabályát szoktuk ilyenkor emlegetni, a kétharmad, egyharmad arányt, mert az belénk van táplálva, tehát minden embernek a szeme erre érzékeny, és azt látja harmonikusnak, ami az aranymetszés szabálya szerint van, de hát ez tényleg az épületek, a festmények, mindenre azt a vers, tehát hogy ami az aranymetszés szabálya ott van, és ez egyetemes dolog, ezt nem valaki kitalálta, és ha azt szerint öltözködünk, és az alkatunkat megismerjük, és megtaláljuk azokat a pontokat, amik nekünk előnyösek, az már egy óriási történet. És akkor ehhez hozzájönnek a színek, de hát alapvetően én azt mondanám, hogy mindenkinek a saját eszenciáját, trióját, duóját kellene megtalálni, és innen tovább lépni.
1: Márti, köszönöm szépen az idődet. Most itt megígérem a hallgatóknak élő szóval, hogy Ráb Márti stílusmediátorral még fogunk beszélgetni, mert nagyon sok hasznos és fontos információt kapunk tőle, amik elindíthatnak bennünket önmagunk felé. Márti, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm én is.

0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Ma és holnap zárva tart az országos Széchenyi könyvtár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
0: Időjárás.
1: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hallottál.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okostelefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
4: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngészés, a net böngészése közben. Ez például az?
4: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profilozni

0: eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja, és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, már mint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, akikről azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
1: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye itt szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
0: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
1: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind-mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszínfigyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
0: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
1: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
0: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató. Tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen frik vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
1: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit hogyha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok. Ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, ott akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
0: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat-e az okostelefonunk, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye az, itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
2: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta, csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogjál olvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek, és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
1: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
2: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárás rendje.
1: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
2: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
1: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból? Ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
0: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgatta bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőc használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasztal fogok tudni fordulni, hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek, és mivel minden idősnek van már okostelefonja, és ugye a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt videórögzítésre, illetve fotó felhasználásra. El kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel, vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba, kirakjam a Facebookra, tehát hogy itt nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, hogyha elküldöm neki a fotót az ismerősömnek, vagy aki ugye a fotóalany, vagy a fotón szerepel, és megkérdezem tőle, hogy akkor én ezt a közösségi média platformra kiraknám, lehet-e, szabad-e, megtehetem-e. És akkor rengeteg jogi herce-hurcától tudjuk megkímélni magunkat. Ugye ez vonatkozik a családon belül is a nagymamákra, nagyszülőkre, mert hogy a gyerekek képeit ők előszeretettel rakják azért ki az internetre.
1: Lenke, ami még nagyon fontos a GDPR-ral kapcsolatban, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon komolyan veszik, nagyon szigorúan veszik, szerencsére itt Európában. Az Egyesült Államokban miért nem?
2: Teljesen más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk. Tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy, ahhez való jog. Tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez, az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag az sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magántitok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgatta bennünket az okos telefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás, tartol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Enyhül a forróság, több szabálytalanságot is feltárt a Balatonnál a NAV. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt. Élet, öröm, zene.

0: sose lesz
1: fény. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
2: a 98.6 Manna FM-en.
1: Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője, ami Zoltánnak nem az első könyve, és azt is tudni kell róla, és innen indul a beszélgetésünk, hogy egy ex-nyomozóból lett ő krimíró. Szia Zoli, köszönöm, hogy ránk érsz.
4: Szia, üdvözlök mindenkit.
3: Na, kezdjük akkor azzal, hogy egy nyomozó miért lép ki a kötelékből, nyilván vannak nehézségek, de hogy egy nyomozóból ex-nyomozó lesz, és aztán mégiscsak marad ezen a kriminális vonalon, és megszületnek a könyvek, mert hogy a Fekete Labirintus nem az első könyved. Szóval nagyjából innen kezd el a történetedet.
4: Igen, tulajdonképpen a Fekete Labirintus már az ötödik könyvem.

0: írja, vagy hát legalábbis egy belső indítatás volt.
1: Jó, akkor menjünk még korábbra. Miért lettél nyomozó? Miért ezt választottad?
0: Hát azt igazából nem tudom pontosan megmondani, mindig is érdekelt valahogy így a bűnélektana, és így erre sodolt az élet, és akkor sikerült nyomozóvá válnom tulajdonképpen.
1: Jó, a krimiírás az nem egy egyszerű műfaj. Egyáltalán számomra, ugye civil emberként, aki nem vagyok író, nekem ez mindig olyan csodálatos és misztikus, amikor valaki képes leírni, és egy történetet, ami megjelenik a fejében, vagy hosszú éveken keresztül alakul benne, azt papírra tudja vetni, és tudja úgy fogni a szálakat, és úgy mozgatni a szálakat, és mindenre emlékezni, hogy a szereplők közül kivel mi történt. Szóval, hogy ez azért egy nagyon összetett munka. De hogyha krimiről beszélünk, akkor ez különösen az, hiszen figyelni kell arra, vagy kell tudni figyelni arra, hogy a cselekmény hogyan tud rejtélyes maradni, miközben te tudod a végkifejletet, ha tudod.
0: Hát mindenképpen tudom, legalábbis én az a fajta az író vagyok, aki előre megtervezi az egész cselekményt jelenetről jelenetre, párbeszédről párbeszédre, hogy akkor pontosan ki, mikor mit mondjon, mert azt nem szeretem, hogyha én is olvasok egy krimit, hogy akkor a végén valaki előjön a hátsó ajtó mögül, hogy akkor én vagyok a tettes, miközben ugye korábban senki nem beszélt róla, vagy ő nem is jelent meg a műben. Úgyhogy én mindig előre megtervezem az egészet, és tényleg ez egy komplex folyamat, ami nagyon hosszú tervezést igényel, mert tulajdonképpen a krimiben az a legszebb szerintem, hogy ez egy játék az olvasóval is, hogy az író hogyan tudja félrevezetni az olvasót, vagy pedig olyan jeleket vagy nyomokat hagyni a szövegben, amivel esetleg más gondolatait elmondnak az elkövetőre vonatkozó.
1: Na de félre kell vezetni az olvasót?
0: Hát én mindig olyan könyvet írok, vagy olyan szöveget szeretek írni, amit olvasni is szeretek, és én nagyon szeretem, hogyha valami tévútra küldi az író az olvasót, hogy azt gondolná, hogy akkor...
1: Na de kétértelmű? Tehát, hogy abból igen, a tévútra küldés az nem azt jelenti, hogy direkt megtévesztjük, hanem azt jelenti, hogy van benne olyan kétértelműség, hogyha nem figyel, vagy nem olyan beállítottságú, mint mondjuk az író, vagy aki nagyon krimi rajongó, akkor el tud menni a susnyásba?
0: Igen, pontosan ezt jelenti, hogy mindig vannak olyan, tehát én azt szeretem, hogy ott vannak a nyomok, ami alapján ki lehet következtetni, ki lehet az esetleges tettes, viszont ezek a nyomok, hogyha nem jó rendszerben látja az olvasó, vagy valahogy máshogy értelmezi, akkor bizony azt kép, tehát egy más személy felé terelheti, vagy amúgy benne. Uh-huh. És ez az a játék, ami szerintem azt az egész izgalmát is adja tulajdonképpen.
1: Mennyiben más most ez az ötödik könyv, a Fekete Labirintus című krimid, mint mondjuk az első?
0: Hát én azt gondolom, hogy szövegileg ez már érettebb történet jóval. Kevesebb sallang van benne, vagy kevesebb ilyen túlmagyarázást, vagy cifrább jelenet, hogy így fogalmazzak. Mert most már elsődlegesen arra koncentráltam, hogy a karakterek és a történet vigyel az egészet.
1: Uh-huh. No, hogy hogyan is születik meg egy krimi, és hogy mennyiben emeli át mondjuk egy ex-nyomozó a tapasztalatait a születendő írásaiba, krimi írásaiba, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Enna Nagy Zoltán, krimiíró, akinek a Fekete Labirintus című ötödik regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője. Zoltán krimiíró, ex-nyomozó, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy megkérlek, hogy meséld el, hogy vajon átemelsz-e történeteket, momentumokat, emlékeket a könyveidbe a veled nyomozó korodban megtörtént esetekből.
3: Igen, nagyon figyelek erre, hogy ne történjen ilyen, szóval ami a könyvekben szerepel, az mind a fantáziám terméke tulajdonképpen. Viszont nyilvánvalóan, ugye mivel ezek egy ilyen magyar környezetben játszódó kortárs történetek, ezáltal a nyomozók eljárása, illetve a rendőrség működése az fedi a valóságot, hogy próbálja többé-kevésbé követni ma is a valóságot. Így igazából inkább csak azt emelem át a múltból, ami a hiteles rendőrségi munka megjelenítéshez szükséges. Uh-huh. Az összes többi kitalált dolog, tehát a karakterek, a szereplők, vagy a történet, vagy a történetekben lévő bűnögyek, azok mind az én fantáziám termékei.
2: No, és természetesen, hogyha krimi írás, akkor krimi olvasás is, szerintem ez, azt gondolnám, hogy alap, aztán majd, ugye? Jó, kik a kedvencek, és miért azok? Mesélj!
3: Hát gyerekkor nagy kedvencem a Sherlock Holmes történetei, ugye Conan Doyle-nak a tollában született még ezek 150 évvel ezelőtt. Később ugye én is Agatha Christie olvasó lettem, és mostanában egyébként egy olasz író, Donato Carisi-nek a műveit szeretem nagyon, ez egy közös, egy Démon és úttagás a legjobb szerintem, ami engem

0: engem is inspirált arra, hogy krimiket írjak.
1: Mesélj kérlek arról egy kicsit, hogy Agatha Christie-ből mi a különleges. Mert egyébként ahhoz képest, hogy az imént ugye azt mondtad az előző beszélgetésben, hogy létezik ez a tévút, tehát hogy ha valaki megtéveszthető, az megtévesztődik, ilyen kicsit enyhén magyartalanul mondva, de Agatha Christie-nél is mindig elmond, nála viszont inkább azt mondanám, hogy úgy vannak elhelyezve pontok, én imádom egyébként, hogy már az elején, hogyha figyelsz a részletekre, vagy olyan agya van az embernek, vagy annyira részletfreak, akkor már az elején gyanussá válik valaki, és aztán kiderül, hogy ő túl gyanús, az nem oké, és akkor van egy másik, aki meg sunyul.
0: Igen. Szerintem a Christie-nek az erejét adja, hogy ő rendkívül jó megfigyelő volt. Tehát, hogy az összes szereplője a részleg a menékig ugye olyan, mint a húsvér emberek. És ez az egyik, hogy nagyon fontos a leír, hogy a különböző karakterek hogyan viselkednek különböző szituációban, úgy, mint hogy a valóságban is megtörténnek ezek a dolgok. A másik része pedig az, hogy nagyon szuperül épít arra, hogy az emberek csak azt látszák, vagy elsőre azt olvassák, amit olvasni akarnak. Tehát az az, hogy látnak vagy olvastak valamelyik karakterről, de nem gondolkoznak tovább, hanem egyből az első benyomás alapján döntik el, hogy most elkövető, tettes, gyanús lesz, hogy akármi, és ez Christie-nek az ereje, hogy így vezetik tévútra az olvasót.
1: Kell ehhez valamilyen fajta pszichológiai affinitás, hanem is képzettség?
0: Hát szerintem az emberek megfigyelése, vagy a megfigyelő képesség.
1: Neked kellett ezt tanulni még nyomozókorodban? Tanultatok ilyesmit, vagy kellett tanulni?
0: Hát így, hogy az emberek viselkedésének az elemzését azt annyira nem, viszont bennem ez már régóta megvan, hogy inkább ilyen szemlélődő, egy kicsit távolságtartó magatartásban van, és akkor így képes vagyok ilyen villamoson is, vagy az utcán is figyelni, hogy emberek hogy viselkednek, mit csinálhatnak, és akkor így nyilván mindig arra gondolok, hogy most fognak valami bűncselekményt elkövetni, de ez megvan bennem.
1: Jó, nem kérdezek rá arra, hogy készül-e film valamelyik könyvedből, mert hogyha igen, akkor arról nyilván nem beszélhetsz, de én remélem, hogy igen, mert hogy nagyon kevés jó magyar krimi van. Úgyhogy folytatjuk hamarosan a beszélgetést a jövőbeli tervekkel, és folytatjuk még azzal is, hogy mondjuk kedvenc krimi filmek, vagy krimi sorozatok vannak nálad. Ennagy Zoltán krimiíró a vendégem, akinek a Fekete Labirintus című regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: N. Nagy Zoltán a műsor mai vendége, aki exnyomozó és krimiíró, és a Fekete Labirintus című regényének kapcsán is arról beszélgettünk. Nagyon sok mindent elmeséltél már, nagyon sok mindent megbeszéltünk már. Ami hátra maradt még ebben a pár percben, az az, hogy a jövőre nézve mik a terveid, illetve hogy van-e kedvenc krimi sorozatod, filmed?
2: Hát a jövőre nézve természetesen szándékozom még jó pár krimit írni, most is épp folyamatban már a hatodiknak az írása, tehát hogy hiába jelenik meg most az ötödik könyv, igazából már a következőn dolgozom, úgyhogy ezt mindenképpen folytatni szeretném. Kedvenc krimi sorozat, ez filmre gondolsz most igazából, filmsorozatra?
1: Filmsorozatra, mint például mondjuk a Blacklist.
2: Hát a Blacklistot nagyon jó, de annyira nem szeretem.
1: Miért?
2: Szerettem. Hát nem tudom, egy kicsit valóságtól elragasztottnak tartom.
1: Melyik volt az, amelyik mai napság látható a hallgatók számára is, bárhol streaming felületen, vagy akár a televízióban, és fedi a valóságot? Mondjuk attól még rémisztőbb lesz, azt tudod.
2: Hát azt, igen, ami most nagy kedvenc volt, a Netflixen megy a Harry Hall sorozat, ugye ez a skandináv Nesbónak a regényeiből csináltak egy ilyen 9 részes sorozatot, ez nagyon szuper, aki szereti a könyvben is, az filmben is ugyanazt talál kapni vissza.
1: Aha. Az írás hogyan zajlik nálad? Mi azt gondoljuk romantikusan, mi akik mondjuk bármit csinálunk, de nem vagyunk írók, hogy megszületik egy sztori, és akkor cetlikkel van tele a lakás, és leülsz, és megírod, és akkor nem zavarod senki, és ömlik belőled a szó, és egyik sztori hozza, vagy fejlemény hozza a másikat, de közben a cetlikkel rá kell írni, nehogy elfeled, hogy ki kicsoda, ki kivel hogyan van, illetve a kérdés másik része az, hogy valóban kell-e minden krimibe egy szerelmi szál?
2: Hú, na, hát a kérdés első része az az, hogy hogyan születnek ezek a szövegek. Hát lehet, hogy valakinél így születnek egyébként, de nálam nem, mert én dolgozom, civil foglalkozásom is van, és este 9-kor kezdek írni, hasonfekve egy laptoppal, semmilyen cetlilek nincs bekészítve, legfeljebb egy nagy adag kóla, hogy ébren tudjak maradni, úgyhogy így zajlik az írás, ez addig tart általában, míg rá nem borulok a laptopra. Úgyhogy nincs ez a semmilyen romantikus, legfeljebb még egy pizzát is rendelek hozzá. A másik része, hogy kell-e szerelni szállni krémibe, hát ez mindig az adott történet hozza, hogy legyen-e benne ilyesmi. Az biztos, hogy a gyilkosságok egyik elkövetésének motivuma az mindig a szerelem egyébként, vagy az ebben számozó féltékenység, vagy bosszú. Aha,
1: a szerelemféltés, ugye?
2: Így van, igen. Aha. Tehát, hogyha egy ilyen gyilkosságot, vagy ilyen krimit tervezünk, akkor mindenképpen szükséges, hogy legyen benne valami. És ez nem feltétlenül a nyomozó és valaki közötti szerelem, hanem mondjuk egy más, akár a sértett, vagy a más szereplők közötti szerelmi szálló kivontása.
1: Oké, hogyha van benne szerelmi szál, akkor ugye mindig odajukadunk ki, ami ráadásul egy rendőrminisztertől származik, már mint maga a mondás, Sersi La Femme, vagyis keresd a nőt, tehát hogyha nincs megoldás egy krimiben, akkor meg kell keresni a történetben a lehetőség szerint leginkább érintett nőt, és akkor megtaláljuk a problémát, illetve jó eséllyel a gyilkos vagy a bűnelkövetőt is.
2: Így van, ezzel egyet tudok érteni, hogyha szerelmi szál van, akkor mindenképpen erre felé kell elmenni.
1: Mi az, ami számodra a legkedvesebb a könyveid közül? Kötődik-e hozzá valamilyen saját sztori?
2: Hát nekem mindig kettő kedvenc könyvem van, az első könyvem, a Kesejű, mert ugye azt írtam meg legelőször tulajdonképpen, és ugye azt került először a boltokba, ezért van hozzá egyfajta ilyen nosztalgikus, ilyen jó érzésű viszonyom. Ráadásul ugye az olvasók is ezt ismerik tulajdonképpen a legjobban, ez van legrégebb óta a piacon. Úgyhogy ez mindenképpen ez az egyik kedvencem. A másik pedig mindig, amit éppen legutoljára írtam, tehát most a Fekete Labirintus az.
1: Jó, tehát akkor az évvége és a következő könyv az már készül és összefonódik, mert hát ugye ilyenkor most az évvégét, ezt úgy értem, hogy eltelik a nyár, de amikor igen, készen igen. Van egy mű, akkor az embernek azért már benne van a fejébe a következő, mint ahogy mindig tervezzük a napjainkat is, ez nem kell írónak lenni, de egy írónál nyilván megszületnek már az aktuális könyv születése vagy íródása közben a következő tervei is. Másképpen születnek-e a könyvek nyári időben, illetve télen, amikor több időnk van behozni? behúzódni.
2: Á, szerintem nem. Ráadásul nálam ez úgy történik, hogy akár megyek az utcán, vagy járok valahol, meglátok egy apró mozdulatot, egy eseményt, vagy hallok egy fél mondatot, és ezt gyorsan felírom magamnak telefonba jegyzetként, és akkor utána ezekből születnek aztán az új történetek, vagy az új sztorik. Uh-huh. Nyilván nem mindegyikből, hanem így egymásra rétegeződve, csak így az egyik hozza a másikat, de ennek nincs köze ahhoz, hogy most nyárban vagy tél szerintem, mert ugyanúgy vagy hol vagyok.
1: Ennagy Zoltán volt a műsor vendége, aki ex-nyomozó és krimiíró, a Fekete Labirintus című új regényéről, és annak kapcsán beszélgettünk krimiírókról, krimiírásról, régi és új krimi filmekről, illetve a nyomozó létről is, de leginkább Zoli könyveiről. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Sziasztok.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Reklám hangzott el.
7: A forróság. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Százezreket kellett kitelepíteni Japánban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
0: Időjárás.
7: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pont, tehát Manna FM zenei finomságai között most. Újra a zseniális Cory Henry, az a férfi, aki úgy tudja, mondjuk úgy az igét hirdetni, vagy úgy tudja a szeretet erejét hirdetni, vagy úgy tudja az Istenhez való odafordulásnak a fontosságát hirdetni, hogy az ember nem is veszi észre, hogy a zenéjén keresztül milyen érzések születnek benne, minek köszönhetően csak azt érzi, hogy nagyon jól van. Ugye korábban is beszéltem már Cory Henryről, most az a dal, amit meghallgatunk tőle, a Love Will Find a Way, vagyis hogy a szerelem az megtalálja az útját, vagy utat talál magának. Talán magyarul így fordítanánk, ez is egy nagyon-nagyon fontos muzsika hit szempontból is, illetve vígasz szempontjából is, én azt hiszem. Egy kedves barátom azt mondta nekem, hogy amíg a szeretet hatalma

tulajdonképpen a személyiségünknek a legtisztább lenyomata, egészen könnyen felismerhető, megismerhető egy embernek a valódi belső énje, a magja a hangján keresztül, hogyha csak a hangjára figyelünk. Azt mondta Kori Henry, hogy amikor énekelek, az egy plusz módja annak, hogy kapcsolatba lépjek és kommunikáljak az emberekkel, túlmutatva azon, amit pusztán az orgonán játszva tehetek, hogy ő Hammond orgonán játszik, ennek van szintén egy nagyon különleges érzést okozó hangzása. Azt mondja, a szavaimon keresztül képes vagyok átadni ezeket az üzeneteket, amelyek igazán fontosak és jelentőségteljesek számomra. Kihívás minden este így a középpontban lenni, de készen állok rá, mert az embereknek tovább kell adnom azt, ami hozzám megérkezik. Az Art of Love című album az, amiről ezt a dalt választottuk, és amin szintén Kori Henry bebizonyítja, hogy több, mint alkalmas erre a kihívásra, hogy hirdesse a szeretetet, annak az elejét és a hitnek az erejét. Látszólag könnyedén, kecsességgel, higgadsággal, vagánysággal, lazasággal áll a színpadon és énekel. Hogyha a Love Will Find a Way-nek mondjuk meghallgatjuk, vagy megnézzük, leginkább ez a lényeg, hogy lássuk a videóklipet is, ami hozzá készült, vagy a felvételt, inkább ezt mondom, ami hozzá készült, amikor Los Angelesben élőben játszotta ezt a dalt, hát ez valami egészen elképesztő, hogy a vokalistákkal, a zenekarral mind együtt, egyfajta ugyanazon energiával hirdetik a szeretetnek a fontosságát, ami azért nagyon-nagyon lényeges, mert manapság ebben a nagyon gyors és nagyon nehéz, nagyon sűrű világban, és a sűrű most, hát hogy mondjam, csak a dolgoknak a súlyát jelenti inkább, itt külön különösen fontos odafigyelni arra, hogy a szeretet körülöttünk meglegyen, hogy próbáljunk meg szeretettel fordulni a dolgok felé, és egyébként ez a tárgyakra, a helyzetekre, a nehézségekre ugyanúgy igaz. Én nem azt mondom, hogy szeressünk egy balesetet, és nem is azt mondom, hogy szeressük a nehézséget, de hogyha hiszünk a szeretet erejében, akkor hiszünk abban, hogy van egy feljebb való, az az Isten, aki gondoskodik rólunk, és aki képes ezen átsegíteni minket, és hogyha most valaki megfogja a fejét, hogy jaj, jó, de hát ez meg ez a bajom, és mely már mióta ez a bajom, igen, de gondoljunk arra is, hogy bárki és mindenki, amikor baj van, mi az első, amit kiereszt a száján egy nagy sóhajjal kísérve, az az, hogy jaj, Istenem, segíts. Úgyhogy ezért kell a szeretet erejére odafigyelni, és ezért kell Kori Henryre is odafigyelni. Ő következik most a zenei finomságok között, ez a Love Will Find a Way, itt a

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most a betétdalokat, de leginkább az animációs filmeket ünnepeljük, és ezen belül is minden idők legsikeresebb magyar produkcióját, a Macskafogót az animációs produkciók között, amit szerintem mindannyian tudunk idézni, számtalan sort belőle, és aminek az ikonikus dala a négy gengszter, amit a négy patkány énekel, ezt fogjuk most meghallgatni itt a zenei finomságok között. A Budapest Orchestra projekt és a Jazz Station közös előadásában. No, de hogy mi is a története, akár magának a Macskafogónak, meg ennek a dalnak is, hát ez időben is és térben is el kell, hogy utazzunk. Amiről szó van, az a Manhattan Transfer Four Brothers című dala, vagyis a Négy Fivér című dala, ami is tulajdonképpen Nepp Józsefet arra késztette, hogy elkészítse a Macskafogót. 1986. október 2-án mutatták be Magyarországon az azóta már kultikussá vált rajzfilmet, amit bárhányszor, bárhol, bármikor meg tud nézni az ember. Imádjuk a betétdalokat belőle, különösen ezt a Négy gengszter címűt, amit most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között. És a természetesen imádjuk a szöveget is, minden mondatát és a karaktereket is. Bár Nick Grabowski, ugye a főszereplő, az X bolygón élő egerek utolsó megmentőjének a kalandjait elkészíteni, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt fáklyás menet, viszont a forgalomba hozatala óta generációk nőttek fel rajta, és most már sok-sok-sok éve idézik a szállóigé vált mondatokat. Úgyhogy nézzük akkor most meg, hogy tulajdonképpen hogyan kötődik össze a Manhattan Transfer és a Four Brothers című daluk Nepp Józseffel és a Macskafogóval. Még tervben sem volt ez a kémfilm animációs paródia, sem az ötletem, amikor Nepp József szembe találkozott ezzel a bizonyos Four Brothers című dallal a Manhattan Transfertől, és a későbbi forgatókönyvíró 2017-es utolsó interjújában mondta azt el, hogy utánozhatatlan csodának tartotta, hogyan a négy énekes a szaxofon tempójához igazodva énekelt, és annyira megtetszett neki a Four Brothers, hogy mindenképpen szeretett volna egy olyan filmet készíteni, amiben ez a dal valamilyen formában valahogyan szerepelhet, úgyhogy ez lett a Négy gengszter, a bérgyilkos patkányok dala, amit ott elő is adnak, ugye, mint egy ilyen revű produkció. A nóta eredeti változatóért amúgy $10,000 kellett kifizetni, ami majdnem több volt, mint a Macskafogó teljes költségvetése, de ennek ellenére a későbbi amerikai forgalmazó kiszedette egyébként a filmből ezt a részt. Zseniális maga a rajz, zseniális a dallam, zseniálisak a figurák, tehát gyakorlatilag egy molerúzs és a valahogy a 20-as évek Amerikájának a füstös bárhangulata keveredik össze benne, és akkor vissza még Nepp József, ezt nagyon kedvelte a 80-as évek akciófilmjeit Nepp József, és az ez irányú szeretetét nem kicsit tudta aztán később szerencsére integrálni a forgatókönyvébe a Macskafogónak. Többek között James Bond, Indiana Jones és Superman voltak rá leginkább hatással, a legnagyobb hatással, és a főhősét azért is nevezte el Grabowskinak, mert az akkoriban divatos volt Amerikában kisé lengyel cseh hangzású névvel ellátni a főszereplőt, sőt a gengsztereknek, illetve hát az igazságtevőknek is mindig volt valami érdekes kelet-európai vonala. Ternovszki Béla rendező is látott fantáziát nyilván a készülő film ötletben, és majdnem biztosak voltak abban, hogy a kultúrpolitika első embereit nem fogják meggyőzni vele, nem is sikerült. Akkoriban a filmet készítő Pannonia filmstúdió, hanem megrendelésre gyártott produkciókat, akkor pályázat útján kapott támogatást az állami vezetéstől. Erre a filmötletre a döntnökök egy forintot sem adtak. És ahogyan Edlington kapitány a filmben, ugye készítők is bíztak a maguk 1%-ában, a financiális problémákat egy kanadai és egy német producer közreműködése oldotta meg, az előbbinek azonban komoly elvárásai is voltak. No de, a lényeg mégiscsak az, hogy a Macskafogó megszületett, hogy ez a dal is itt van a betétdalok közül. A zenei finomságok között most szól a Macskafogó valanégy.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája. A nagy

Gondolom és Steven Wilson közös dala következik itt a zenei finomságok között, ez a The Fountain, vagyis a forrás. A Pendulumról érdemes tudni, hogy egy nagyon fincsi, általában drum and bass zenét játszó zenekar, úgyhogy a most következő dolog, ez a The Fountain című is ilyen lesz, de annak a lájtosabb verziója, amiben a drum and bass rész, a ritmus az, amit a szívünkbe tud nyomni tempóként, az leginkább arra való, legalábbis szerintem aztán majd eldöntitek, hogy így van-e, hogyha meghallgatjátok a dalt, hogy rögzítse és felerősítse a dalnak a mondani valóját, a dal szövegét, mert ott nagyon fontos a szövege, hogy hogyan találjuk meg és hogyan keressük meg magunkban a forrást, hogy miért fontos megkeresni azt, hogy mi miből fakad, hogy miért fontos tudni arról, hogy egy szerelemben, amikor úgy érzem, hogy én már nem vagyok ebben, hogy ez már nem tud többet adni, vagy a másik érzi így, és nem találjuk meg az okát, addig nem fogjuk tudni megérteni. Szokták volt mondani, hogyha megszűnik az ok, akkor megszűnik az okozat is, és ebből a szempontból, ahogyan ezt énekli a Pendulum, pontosabban az énekese, nagyon-nagyon fontos, mert az, amikor úgy érzed, hogy most már szépen megyek kifelé valamiből, megtalálom a fényt, magam mögött hagyom a sötétséget, de biztos, hogyha el is hagyom azt, ahol most vagyok, ott hagyom a nyomaimat. Lesz valami belőlem valahol. Egy olyan darabka, aminek jelentősége van, ami adni tud. Akár annak, akivel együtt voltam, hiszen tovább hordoz engem is önmagában, akár pedig annak a környezetnek, akikkel és ahol én jelen voltam. A zenekar 2002-ben alakult, két producer, Rob Swire és Gareth McGrillen kollaborációjából, ők csak így for fun elkezdtek együtt zenélni, és aztán később csatlakozott hozzájuk DJ Paul L. Hornet Harding, és amikor Rob irányításával ők hárman azt mondták, hogy oké, mi leszünk a Hold Your Color című albumot kiadó Pendulum, onnantól kezdve elkezdték forgatni a zenéjüket a neten. A sikerességük után Rob Swire valóságos önkiteljesítésbe kezdett, és a koncertjeiken maga kezdte énekelni a számai dalszövegeit, és a zenekarába gitárosokat és élőben játszott dobost is felvett, és aztán a következő albumnál, az In Silicon-nál pedig már leváltotta a számítógépeket, és szinte teljes mértékben instrumentálisan rögzítette a dalokat, a szövegeket pedig maga énekelte fel ott is, és aztán így alakult ki az a jellegzetes hangzás, amire azt mondják, hogy az elektronika perfekcionista szemléletét képviseli és ötvözi az erőteljes rockkal. És nagyon így van különben, mert ha rájuk nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez egy rockzenekar. Ezek rockerek, ezek a fiúk. De amikor meghalljuk a zenét, akkor nagyon sokszor emelkedik ki a dallamvilágból a drum and bass, és közben pedig szépen a háttérben, mint egy óvó, erőteljes, kigyúrt motoros nagybácsi nagy szakállal vagány bőrszerkóban ott áll a rock, és támogatólag széttárja a karjait. Hát most ez csak egy ilyen kis kép, ami az én fejemben megjelenik a zenéjük hallatán, de szerintem valami ilyesmi nálatok is meg fog jelenni. Szóval így alakult ki ez a jellegzetes hangzás, és aztán a Pendulum hibrid koktél receptje, hogyha nevezhetjük így, mert nagyon sok helyen és sok interjúban előszeretettel nevezik így, egyszer egy elhangzott interjúban így nevezték őket, és aztán ez így is maradt. Nagyon ügyesen mozgatják ezt, és ez a drum and bass rock elektronikus zene, ez innentől kezdve Amerikától Sánkháig óriási sikert hozott, mert hol a klasszikus DJ szettjükkel, hol pedig rendesen a live zenekari felállásukban léptek fel, és mindig nagyon nagy sikert arattak. Magyarországon először 2005 és 2008 között voltak, és akkor csak DJ szetteket adtak, és aztán 2008-ban a Sziget Fesztiválon léptek volna fel először ebben a bizonyos live felállásban, de mivel a felszerelésük nem érkezett meg egy baleset miatt, ezért elmaradt a fellépés, és aztán 2008 novemberében léptek fel először a MÁV Vasút Történeti Parkban, ott 4000 ember előtt léptek fel, úgyhogy szerintem szeretni fogjátok, és aki nyitott a modernebb és furcsa ötvözetű zenékre, a furcsa ötvözet ez ebben az esetben azt jelenti, mint például a sós karamellás pisztácia fagyi, vagy amikor sózzuk a csokoládét, nagyságrendileg ilyen. Ez a muzsika Pendulum és a The Fountain itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.1 FM zenei finomságai között itt van a rossz fiú, Ozzy Osbourne kislánya, aki most már nagylány, sőt anyuka, Kelly Osbourne, aki igen kalandos életet élt egészen pici korától fogva, hát gondoljunk csak bele, hiszen Ozzy Osbourne lányaként mi más lehetett volna az ő élete, mint kalandos, de hát azért nézzük ennél egy kicsit részletesebben, mielőtt a One World című daláról is beszélünk egy kicsit, egyébként ezt fogjuk hamarosan meghallgatni itt a zenei finomságok között. 1984. október 27-én született, van egy nővére Amy, és van egy öccse Jack. Őt lehetett látni az Osbourne című sorozatban, amit az MTV-n láttunk, az első valóság sok egyike volt. A család egész életét végig kísérhettük gyakorlatilag. Egyébként van két féltestvére is Ozzy Osbourne előző házasságából, Jessica Hobbs és Louis John Osbourne. Robert Marcato nevű testvérét nem hivatalosan adoptálták a szülei, miután meghalt az ő édesanyja. Kelly nagyon sokat utazott, és több mint 20 otthonban élt, többnyire az államokban, és az Egyesült Királyságban. Kelly és a családja, Amy nélkül, ugye ezt mondtam az imént, hogy őt nem lehetett látni, ő nem vállalta a szereplést, a közélet viszontagságait választotta az MTV reality showjával, aminek a címe az volt, hogy The Osbournes, vagyis Osbornék, amit 2002 és 2005 között sugárzott az MTV, egyébként visszakereshető a neten is. Én nagyon bírtam őket, teljesen őrült volt az egész család. A sorozat az ő életükre hívta fel a figyelmet, azt mutatta be, gyakorlatilag egy diszfunkcionális családot ábrázol, és ez azért fontos Kelly zenéjének a szempontjából és Kelly életének a szempontjából, mert hogy nagyon sok problémát egyébként ők hagytak bemutatni az MTV-nek. Tehát hagyták, hogy ez látszódjék. És a gyerekekkel kapcsolatban volt elég sok probléma, hogyha csak a túlsúlyát nézzük Kelly Osbournenak, amilyen túlsúlyos kislányként indult, egyébként Jack is az volt, ahhoz képest lett belőle egy gyönyörű-gyönyörű szép lány. De hát Ozzy Osbourne is jóképű volt, és hát ez az édesanyja, az meg aztán pláne nagyon jóképű. Róla majd még szó lesz. Szóval volt egy egészen vicces vonulata ennek, de ezért volt egy nagyon komoly része, és Kelly egyébként elárult egy interjúban, hogy a személyzetnek csak néhány hétig kellett volna ott lennie, de néhány hónapig maradtak, és nagyon stresszes volt neki és a családjának, hogy mindenhonnan kamerák figyelték őket, de hát nem tudtak ugye kiugrani ebből. A második évadban randizott a The Used énekesével, Bert McCracknellel. Ezt a műsort Kaliforniában filmezték, ahol a család már évtizedek óta élt, a sok kis kutyával, nagy állatbarátok egyébként, szóval voltak benne vicces történetek, de voltak benne igazán megindító percek is, meg szomorúak is már, mint ami a családnak a diszfunkcionalitását illeti. 2004-ben Osbourne barátjával, Ali Baronéval elindította a saját stílusát, a Stiletto Killers-t, és a Stiletto Killers termékei rock-inspirált pólók voltak, csizmák, pulóverek, tehát volt egy saját kis vonala Kellynek, illetve hát ez nyilván a saját tervezése volt. Kelly Osbourne és Barona tervezték, rajzfilmekkel és punkrock kifejezésekkel és szlengel feliratozták, mint hogyha tegelve lett volna a ruhák többsége, de volt egy kifinomultabb kütőráguk is, az SK Collection, a Stiletto Killers 2006 áprilisában aztán végül bezárt. A debütáló albumát 2002-ben adta ki az Epic Records, az lett a cím, hogy Shut Up. Az első dala egyébként az még az Osbourne sorozatnak az idején került ki, ez volt a Madonna Papa Don't Preach-ének a feldolgozása. Aztán a következő évben is csináltak egy slágerlista első helyezett dalt az apjával együtt, ez egy Black Sabbath feldolgozás volt, a Changes, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a dal hozta meg Kelly Osbournenak úgy igazán a sikert, a saját dalok közül a One World című, amit most hamarosan meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, és ezt a dalt nem véletlenül lett ez nagy siker, Linda Perry írta és producerte. Linda Perry, aki a Four Non Blondes-nak az énekesnője, onnan ismerhetjük őt a 90-es évekből, akkor volt óriási siker az a zenekar. Egyébként olyan dalokat írt, mint Christina Aguilera-nek a Beautiful című dala, vagy Pinknek a Get the Party Started című dala, úgyhogy nem véletlen, hogy ez ilyen nagy siker lett. Ajánlom figyelmébe mindenkinek a videóklippet is, nagyon jó hangulatú, fekete-fehér, igazából korszakban nem is feltétlenül elhelyezhető kortalan videóklipről van szó, de ezért mégis a pin-up girl életérzés az, ami leginkább emlékezteti az embert, vagy amire leginkább emlékezteti az embert. Kelly Osbourne és a One World itt a zenei finomság.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Enyhül a forróság, csökkent az infláció. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök, a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csak nem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csak nem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak. 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hív a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje, a hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
1: Időjárás.
2: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Itt van mellettem a bőség kosara, amely még üres, de nem sokáig, hiszen elindulunk a budapesti Garai piacra. Sziasztok, ez a bőség kosara, én pedig Puc Attila vagyok. Mai témánk a hús, éppen erről beszélgetek majd hamarosan vásárlókkal és természetesen egy hentessel is. Mi magyarok nagyon húsos nemzet vagyunk, húst hússal. Sokszor fogjátok ezt hallani a következő órában. Zene, aztán irány a Garai piac.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családba eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik, hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, de kedvenc az mindenkinek van.
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy táp, érezni rajta a tápot.
1: És akkor elképzelni, egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyoroszliba, ott a hölgy, aki a disznót vágja nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott.
2: Igen.
1: És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett mindig, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hosszá, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor már zacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni, akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikú 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, csinálunk. De akkor hagymás vér az ott van?
2: Már a zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: Na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Csak akkor nem tudják elkezdeni, hogy mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet forr, kiszenni a vízből, és úgy el szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymás zsírra, pörköltnek.
1: Ó, azt hiszem, nekem és a kollégának már megint ott a nyár elválasztásunk. No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizse, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét. Összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt, ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhelt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom, tehát van egy sparhelt.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a bért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az ön receptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Olyan.
1: Na, szuper. Mi az ön receptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy...
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát hogy mindenki, tehát annyira húsimádó...
2: Húsat csak. Mi csak húsat. Azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazában jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát, én szerintem a comba szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolga, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt, a zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán nem fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
2: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jön ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Na, nem is zavarom, visszaengedem önt, akkor nagyon szép húst kapott, hajrá, és jó ételt kívánunk hozzá. Kérem tisztelet, egy igazi húsimádó úrral beszélgettünk. Keti csókolom, megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
3: A pörkölthöz szeretnék húst venni, hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
3: Sertés.
1: Az mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
3: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
3: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
3: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az ön konyhája egy kicsikét egy ilyen, egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel?
3: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon, oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeret és hát vesz?
3: Szerintem a lábszár, a lapocka. Azt, leginkább azt viszik. Volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Hát ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
3: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek idejönni.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak velük? Szeretik még a húst?
2: Mi szeretjük, igen, igen. Bár azért már reggel, amikor reggel érek előre a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle. De azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
1: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal leszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
2: Hál' Istennek, a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem betik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére egy, ha nem is van nagy mennyiségben, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
1: Ez egy gyönyörű pult, beszélgetünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
2: Hát már 14 éve itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas hústárolni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
1: Ugye nem bevallottan a mi célunk ezzel a műsorral, hogy a piacon való vásárlást népszerűsítsük. Mennyiben éri meg jobban, nem feltétlenül az ára gondolok, de mondjuk itt vásárolni, mint mondjuk akármilyen, ne nevezzük meg szupermarketben, becsomagolva előre, gázzal, van egy, hogy védőgázzal ellátott húsokat, ugye? Mi az a védőgáz, de az árulja? Mi az a védőgáz, ami ott van?
2: A védőgáz tartósítja a húst egy gázba, akár egy vagy két hétig is, és nem biztos, hogy a hús minőségének jót tesz, sőt, lehet azt mondani, hogy nem tesz jót egyáltalán. Ami minket illet, nekünk az a célunk, hogy minőségben azért szerintem fölveszük a versenyt a multikkal, sőt, talán jobb minőséget is árulunk, és mindig törekedtünk arra, hogy magyar terméket, magyar húsokat áruljunk. Ennek már ugye 14 éves hagyománya van nálunk, és törekszünk arra is a jövőben is, hogy csak magyar húsokat áruljunk.
1: Kicsit a pult másik oldal. Hogy néz az, hogy az ember, amikor nyit egy boltot, egy vállalkozás, hentes lesz, akkor megkeresi azokat a termelőket, azokat a... Tehát nyilván kóstolgatni kell, meg kell nézni, mit. Tehát nyilván a túladon is vannak évtizedes tapasztalatok, kapcsolatok, nem? Akitől önök szerzik.
2: Igen, tehát nekünk ez a... Nem mondtam, 14 éve itt vagyunk a piacon, ez a 14 évnek az eredménye az, hogy a felmelegedtek és a húsok ilyen minőségűek, amilyenek. Tényleg sokszor kellett próbálkozni, sok termelőt, sok beszállítót így eltávolodtunk, vagy hát nem vásároltunk többet tőlük, de akinél most ideig kitartottunk, azok tényleg minőséget árulnak, hoznak be hozzánk.
1: Mennyire jellemző az, hogy idejön mondjuk egy csinos fiatal hölgy, a pasiját szeretné meglepni este, de mondjuk köze nincs a sütéses főzéshez, és ideális azt mondja, hogy én szeretnék egy rántatúst, egy bifsteket, egy akármit csinálni, tehát hogy az emberek tanácsot kérnek-e, mernek-e tanácsot kérni a pult mögött állóktól?
2: Egyre kevésbé. Most a fiatalok nem nagyon szeretnek már főzni, ez megfigyelhető már. Aki öregebb korosztály, vagy idősebb korosztály, az meg már ugye van annyi tapasztalata, hogy már tudja, miből mit kell főznie. Fiatalok azok már így, az észrevehető, és azt veszük észre, hogy kevésbé szeretnek már főzni. Inkább az készítelek, amik így előtérbe kerülnek. De aki családdal rendelkezik, az a meggondolja ezt a készítelezést, azok már inkább vásárolnak már húst. De a fiatalok azok inkább így kevésbé vásárolnak.
1: Melyik a legnépszerűbb? Gondolom a disznóhús, és azon belül, amit mondjuk a legtöbbet viszik, a legtöbbet kell önöknek is rendelni belőle.
2: Hát mondjuk a karaj az, ami nagyon népszerű, meg hát persze a darált hús, comb, mégis minden része, tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki amiatt szereti, mert az szaftosabb, valaki azért szereti, mert soványabb, és ugye nem is lehet kiemelni igazán húsrészt, amelyik fogy jobban.
1: Mangalica, egy nagy, óriási nagy témakör. Minden mangalica, amire rá van írva a piacokon, ön szerint?
2: Nem biztos, azért meg kell nézni. Tehát mi is, aki beszállít nekünk, azért az már le van ellenőrizve, hogy minőségileg az valószínűleg mangalicát árul, de én már láttam olyan piacokon mangalica szalonát, amit árultak, ami nem volt mangalica. Igen, vastag volt, de nem volt mangalica.
1: A szakember ránéz, azt tudja, de most akkor mi az egyszerű vásárló, miből áll, itt ugye van mangalica szalonna, miből látható, hogy ez mangalica szalonna? Mik a jelek?
2: Inkább az ízéből, külalakból, kinézetében nem nagyon lehet megállapítani szerintem, de mihelyt megkóstolja az ember, beveszi a szerbe, és szétomlik az a szalonna az embernek a szájába, akkor már rögtön tudja, hogy az mangalicáról van szó.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Arra vagyunk kíváncsiak, kicsit közelebb fáradt. Köszönöm szépen, hogy ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
3: Hurkát.
4: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
4: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van-e erre nézőnek tipje?
4: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen... Vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból...
2: Közben a kollégája már készül, mert itt nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
4: Ez kolbász, minden, igen, igen, ami...
2: És mivel eszik?
4: Parancsol?
2: Mivel eszik?
4: Savanyúsággal általában, vagy éppen ki, hogy ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
4: Az megvan, már el van téve.
2: No, kicsit beszéljünk még a húsokról, általában a kollégája közben már a tűz közelébe került. Van az a mondás, hogy húst hússal eszik. Ez mennyire igaz a magyar emberre, mennyire szeretjük mi magyarok a húst ön szerint?
4: Hát úgy igazándiból általában azért azt lehet mondani, hogy elég húsevők vagyunk, legalábbis az én körömbe, de manapság már sajnos egyre csökken ennek az értéke, mert épp néztük az árakat is, hogy elég húzósak lettek az árak egy hónap alatt, mennyit változott.
2: Ha már árakról van szó, játszunk egyet, van Budapesten egy, előre bocsátom, luxus hentes. Tippelje meg, hogy ott, én saját szememmel láttam, mennyibe kerül a legdrágább bélszín. Nyers húsról van szó, menj, csak tippelje meg, aztán én mondom az árat.
4: Mert bélszint igazán egy évben egyszer szoktunk vásárolni, amiből ilyen tatárbisztek készül.
2: Akkor mennyire veszi általában?
4: Nem én szoktam venni, a lányom veszi, nem tudom az árát, kedves uram. Nem is tudom megtippelni, de 2000 forint, nem tudom.
2: Na, akkor mondom, a legdrágább bélszín, amit láttam, az 126.600 forint volt, egy kiló.
4: Ez komoly, komoly. Hát sajnos nem a kétkezi munkásnak a fizetéséhez van ez mérve.
2: Témánk még mindig a hús, mi más lenne? Juliska férje és egy másik kedves vásárló. Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
5: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenben tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyiszok tesz.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
5: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, svár hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek. Vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
6: Hát szerintem én is mondjuk a hústal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
6: Hát nagy ritka. Nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tiszta pélék vannak, de általában van egy vasárnapi ebédnyi, ott csak a hús.
2: A Bőség kosara mára megtelt jófajta húsokkal, de ne csüggedjetek, jövő héten újra jelentkezem, akkor is igyekszünk valami nagyon-nagyon finomsággal megtölteni. Én Puc Attila voltam, ti pedig ne feledjétek, tessék piacon vásárolni, és tessék hanyagolni a szupermarketeket. A jövő héten találkozunk, a viszonthallásra. Nézz

0: Újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Enyhül a forróság, csökkent az infláció. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvíz ellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre.
0: Időjárás.
1: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tiszató 29 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja.
1: A mai epizódunk vendége Dorosz Dávid író, aki korábban politikus volt, de hogy a bemutatás ne nálam legyen, hanem annál, akinek szokott. Ildikó, el is mondja, amit Dávidról tudni érdemes. Szia Dávid, köszönjük, hogy jöttél.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Szia Dávid. 2010 és 14 között a Magyar Országgyűlés tagja voltál, és a politikában szerzett tapasztalataidat ma már a regényekben, erős társadalmi kérdéseken keresztül dolgozott fel. Első regénye a Dávidnak a Mindenki lelép, a második könyve az a Hatalom árvái. Történeteiben a közélet nem háttérdíszlet, hanem emberi sorsokat alakító erő, amelyben a személyes döntéseknek valódi tétje van. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogyan lesz a megélt tapasztalatból irodalom, és miként válhat egy könyv, a gondolkodás, az önismeret és a társadalmi tisztánlátás eszközévé. Ez mindjárt itt az első kérdés is lehet hozzád.
1: Egyben.
2: Sziasztok, köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Amikor elkezdtem az első történetet, az első regényemet, Mindenki lelépett megírni körülbelül 3,5 évvel ezelőtt, akkor arra jöttem rá, hogy visszatekintve az életemben engem mindig is a történetek foglalkoztattak. Tehát nyilván kiskoromtól kezdve faltam a könyveket és a filmeket, de aztán akár a közéleti, akár pedig a privát szektorban végzett munkáimban is mindig valahogy a történetek kaptak központi szerepet. Uh-huh. Az érdekelt, hogy mi motivál embereket, hogyan alakul egyes emberek élete, döntései, életstratégiai céljai, és ahogy egy jó első regényhez illik, az első regényem, a Mindenki lelép, lényegében kiszakadt belőlem, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, illetve minden olyan dologgal, amit én az elmúlt 15-20 évben magam körül láttam, megéltem, hallottam, akár a munkáim kapcsán, akár a munkáim kapcsán azzal a rengeteg ezer emberrel, akivel találkoztam, vagy akár is sokkal intimebb környezetben a barátaim, a családom és a barátaim barátainak a történetein keresztül. És mindig is azt foglalkoztatott, ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, hogy az, ami a nagy társadalmi folyamatok, tehát lényegében amit a címlapokon látunk, az hogyan csapódik le az egyes emberek saját mindennapi életébe, és hogy az milyen problémákat, traumákat, kihívásokat okoz, és milyen érzelmi felfordulásokat okoz, akár a családjainkban, akár a barátságainkban, akár a munkahelyeinken, és lényegében mindkét regényemnek ez az egyik fő motívuma.
1: Mennyiben változtatta meg az életedet az, amikor elkezdtél írni, és mennyiben változtatta meg nem csak az életedet, hanem az olvasáshoz való viszonyulásodat? Mert aki elkezd írni egy pontján az életének, az biztos, hogy egy nagyon mély kapcsolatot ápol a könyvekkel.
2: Nagyon jó a kérdés. Most már egyáltalán nem tudok úgy olvasni, mint régen, tehát az, amikor az ember így teljesen beleengedi magát egy regénybe, ez már nekem nagyon ritkán van meg, hiszen miközben, hogyha nagyon is élvezek egy regényt, vagy nagyon tetszik, és tehát nyilván íróként az embernek az az egyik legfontosabb első feladata, amit nagyon ritkán szoktak elmondani, de íróként az embernek az egyik legfontosabb feladata, hogy rohadt sokat olvasson. Uh-huh. És éppen ez én is megpróbálok minél többet olvasni, de már nagyon nehezen engedem bele magamat, hanem nézem azt, hogy akkor ez az író itt ezt miért csinálja.
1: Ez igen, megfigyelem,
2: elemzem, igen. Néha nyáron a Balaton partján, vagy hogyha elmegyek valami víznek a partjára, akkor megpróbálok beleengedni magamat. Ez nem azt jelenti, hogy nem élvezem őket, csak más szinten figyelem őket.
1: De más szemmel nézed.
2: Abszolút más szemmel nézi az ember, és Amikor pedig elkezdtem írni, az, és ez azóta is tart, minden pillanatát élvezem, akár a kutató munka részét, ami nagyon sokszor megelőzi magát a folyamatot, amikor az ember leül egy asztalhoz és megírja, akár az írás részét, utána a szerkesztés részét. Szerencsém van, hogy van egy 12 főből álló úgynevezett alfa olvasói csapatom, akik több körben elolvassák.
1: Tesztolvasók?
2: Igen, lényegében tesztolvasók. Több körben elolvassák a kéziratot, és egyesével is, és aztán csoportosan is átbeszéljük, hogy nekik mi tetszik, szerintük mi működik, hogyan kéne változtatni. Direkt úgy van összerakva, hogy mind életkorban, mind nemek szerint nagyon változatos ez a csapat.
1: De gondolom, az érdeklődési körük
2: igen,
1: is.
2: Igen, és arra is nagyon figyeltem, hogy van köztük igazi könyvmoly, tehát van köztük olyan, aki évente 70 regényt elolvas, és van köztük olyan is, aki évente csak 3-4 regényt olvas el. És ez alapján próbálom a könyveimet úgy megírni, hogy a lehető legszélesebb közönségnek tetszen.
3: Ez általános dolog, hogy így tesztelteti egy író a regényeit, vagy pedig ez mondjuk nálad ez így alakult ki, vagy te ezt így szeretnéd, de nem lehet általánosítani.
2: Az angol szász irodalomban ez egy nagyon bevett eszköz. Én alapvetően is ilyen angol szász irodalmi példákon nevelődtem, és nagyon sok angol szász irodalmi munkát is olvasok, és ez részben hat is arra, amiről és főleg ahogyan írok, de az írói folyamataimra is hat. De természetesen vannak olyan író magyar barátaim, akik ha nem is ennyire nagy meg szervezett csoportokkal, de nyilvánvalóan minden író egy adott ponton egy-két bizalmas emberének meg szokta ezt mutatni, hogy ez aztán mennyire van megszervezve. Én minden más dologban is, amit csinálok az életemben, egy ilyen eléggé szervezett, ahogy mondani szoktam, Excel táblás ember vagy.

0: tudnod legalább pár ember számára nyitnod, utána azokat vissza kell tudnod csatolnod, utána pedig ahogy jön a szerkesztő, ahogy jön a kiadó, még jobban ki kell tudnod nyitnod, utána pedig a legvégén le kell tudnod zárni, és utána jön a legtöbb visszacsatolás, de akkor ugye az már egy lezárt munkáról szól, és akkor azt már legfeljebb a következő regényedbe tudod visszacsatolni, meg arról nem is beszélve, hogy nyilván ahhoz, hogy az ember tudjon alkotni, írni, és mindig újabb és újabb ötletei, és újabb történetei legyenek, ahhoz a mindannyiunk által legjobban szeretett dolgot kell művelnie, élnie kell, és benne kell lennie az élet sűrűjében.
1: Az Excel tábláidban gondolom, akkor időpontok, határidők, azok benne vannak, de az Excel táblákban gyűjtöd az ötleteket is.
0: Nem azt, hogy Word dokumentumban.
2: Nem is írsz kézzel? Nincsenek jegyzetek a falon, cetlin?
0: Nem.
2: Ez a romantikus elképzelés az
0: átlagember? Nem tudok szolgálni.
1: Én most egy pár perce ismertelek meg, de nem tudnám elképzelni, hogy te ilyen posztiteket ragaszgassák ki. Tehát személyiség oldaláról te azért egy kicsit más vagy.
0: Igen, de mindjárt elmondom, hogy van olyan része is, tehát amikor járok, kelek valahol, látok valamit, eszembe jut egy ötlet, akkor nyilván nálam is a mobiltelefonom van, nálam, mint mindannyiunknál, és abban van egy dokumentum, és abban nagyon gyorsan fölírom. És utána viszont a regény, amikor már viszonylag konkrét ötletfázisban van, akkor a regény struktúráját, és azon belül főleg a karaktereknek az egymáshoz való viszonyát, az például egy kézzel rajzolt úgynevezett mindmappen szoktam megrajzolni, amit aztán digitalizálok.
2: Olyan, mint egy storyboard, nem?
0: Mint egy storyboard, igen, és ott viszont nagyon fontos, hogy az kézzel legyen. Mert egyszerűen nagyon másképp hat a kreativitás, amikor az ember kézzel csinálja, és amikor azt befejeztem, és úgy érzem, hogy kéz, akkor bedigitalizálom.
2: Rajzolsz hozzá?
0: Rajzolok, abszolút rajzolok. Megrajzolom egy-egy karakter, egy-egy kör, és akkor nyilakkal az egymáshoz való viszonyuk, hogy hogyan alakul, hogy szerelmesek lesznek, szakítanak, ellenfelek, barátok, barátokból ellenfelek fordítva, és nagyon sokszor, amikor ezt elkezdem lerajzolni, közbe jut eszembe, hogy akkor itt lehet, hogy azt kellene csinálni, és akkor elgondolkodom egy ötleten, és nyilván ez is ilyen, hogy ez egy ilyen régi írói mondás, és abszolút igaz, hogy minden tervezés Excel táblázat és jegyzet ellenére a történetnek van egy jelentős része, ami az író számára is akkor fedi fel magát, amikor benne van és írja.
2: Mert muszáj egy organikus része is legyen, így különben van. Nem tudná élővé válni.
0: Így van, pontosan, pontosan.
2: Mi volt az első könyvélményed? A leges-legelső?
0: A Pál utcai fiúk.
2: Komolyan?
0: De klasszikus szerintem, tehát a Pál utcai fiúkat olvastam el szerintem egy délután alatt.
2: Pont az előző epizódban Buzás Dóri is ugyanezt mondta, és hogy a kisfiának is ezt adta oda most, aki 7 éves, a kisfia, és ez volt az első olyan nem gyerekkönyv, igen, de mégis ifjúsági inkább.
0: Ifjúsági, de közben minden benne van. Egyszerre egy thriller, egyszerre egy nagyon mély érzelmi dráma, egyszerre ugye egy felnövés történet, tehát legalább 3-4 olyan klasszikus zsáner alap szerkezete benne van, ami külön-külön is érdemes lenne egy regényre, és így 3 egyszerre összegyúrva abszolút egy kiemelkedő alkotás, és igen, magam előtt van az, hogy a szobámban, nem emlékszem pontosan hány éves voltam, de 7-8-9-10, ülök az ágyam szélén, és a párnára hátradőlve olvasom, és így tényleg azt hiszem egy vagy két nap alatt kiolvastam, szóval ez így például filmszerűen bennem van ez a jelenet.
1: Fantasztikus egyébként, hogy hány és hány beszélgetésben jön a Pál utcai fiúk, mint olyan elő. És
2: én nagyon haragudtam a Pál utcai fiúkra, nagyon, hogy meg kellett halni a Nemecseknek. Olyan dühös voltam, és annyira csalódott, hogy ennek miért kell megtörténnie, tehát hogy most, hogy ő ennyire megfázik, meg hogy ez a kisbetű, olyan érdekes, hogy a magyarban ez hogy megmaradt különben, hogyha valakinek kisbetűvel írják le a nevét.
0: Az egy egészen
2: az zseniális. Az egy arculcsapás.
0: Igen, meg ez egy egészen zseniális írói eszköz, ami aztán szimbólumá, nemzeti szimbólumá
1: vált. Nemzeti szimbólumá vált, igen. Meg maga a Nemecsek jelenség, igen, is. Igen. Tehát, hogy ez az egész, és gondolom, hogy pont ez ebből adódóan, hogy itt is ugye ezekben a beszélgetésekben hányszor felmerül ugye ez a regény, pont ebből adódóan most ugye a musical, ami született belőle,

0: az ennek is talán köszönheti azt a népszerűségét, amivel rendelkezik, most független attól, hogy abból született ugye egy himnusz a pedagógusoknak, de ettől függetlenül abszolút mindenki csak szuperlatívuszokról tud beszélni erről a regényről.
1: Hogyha visszatérünk a te regényeidre, akkor a legelsőről kell most beszélnünk egy kicsit, amiből most már szabad róla beszélni, hogy készül belőle film.
2: Igen. Igen.
1: És annak is van egy érdekes története, mert én mindig azt mondom, hogyha valami a helyén van, akkor azt megtalálják azok a dolgok, amiknek meg kell találniuk, anélkül, hogy az ember belekékülne az erőfeszítésbe, és azt hiszem, hogy a te első könyveddel Mindenki leléppel is így történt. Mi a sztoria?
2: Igen, ugye múlt év márciusában jelent meg a Mindenki lelép, ami igen, ahogy mondtad is, az első regényem, és nekem is nagyon nagy öröm volt, hogy 3 hónappal később felhívott egy filmproducer, hogy olvasta, nagyon tetszett neki, és szeretnének belőle filmet csinálni.
1: De nem akárkik ők.
2: Így van, kiderült utána, hogy ők azok, akik a nemrég nagy sikerrel a mozikban vetített Itt érzem magam otthon filmnek a csapata, ami akkor még nem jelent meg, de én akkor már egy ilyen speciális linken keresztül meg tudtam nézni azt a filmet, tehát én az ország előtt egy fél évvel már láttam, és engem is akkor az meggyőzött, hogy ez egy nagyon jó csapat, meg a Fekete Pont című filmben is dolgoztak, szóval mögöttük egy nagyon hosszú és nagyon eredményes pálya van, és elkezdtünk egy ilyen közös beszélgetést, amiben nagyon jó, szinte már azt tudom mondani, hogy baráti partneri viszony alakult ki köztünk, és elkezdtünk közösen dolgozni, részben Veres Attila forgatókönyvíróval, illetve aki egy nagyon sikeres hazai írónk, először a Treatmenten, ami ugye a forgatókönyvnek az alapját jelenti, hiszen itt arról beszélünk, hogy ez egy olyan folyamat, ahol egy 320 oldalas könyvet kell egy 120 perces filmé alakítani, és nekem kifejezetten...
1: Hogy bírod azt, amikor levágják a haját?
2: A filmes szakmában van egy olyan mondás, hogy a halott író a jó író, mert ő nem szól bele.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy az fel sem merült kérdésként, hogy te, mint a regénynek az írója, hogy te írd meg a forgatókönyvet is?
2: Nem, mert azért én egy elég magabiztos csávó vagyok, de azért alapvetően filmforgatókönyvet én még így nem írtam, és ez nyilván önmagában egy szakma. Viszont az nagyon érdekelt, és a megkeresés és az ajánlat is úgy szólt, hogy mivel én vagyok a szerző, és ilyen szempontban én ismerem a legjobban a történeten, maradjak benne a folyamatban, és segítsem a producereket és a forgatókönyvírókat.
1: Könnyebb így, vagy nehezebb neked?
2: Nekem ez zseniális, imádom minden percét, mert én íróként is nagyon tudok abból táplálkozni, hogy tényleg hogy lesz egy ekkora könyvből egy filmes adaptáció, tehát hat az én munkafolyamataimra is. Másrészt nekem a film és a könyvek szeretete az teljes mértékben össze van fonódva. Ahogy emlékszem arra, hogy mikor és hol olvastam, ahogy az előbb beszéltünk, a Pál utcai fiúk.
1: De megvan a kép, hogy mi történt.
2: Igen, vagy az első Jókai regényemet. Ugyanígy emlékszem, hogy mikor, hogyan láttam a Tanút, vagy mikor, hogyan láttam először a Keresztapát. Tehát nálam a két műfaj kéz a kézben jár. Nagyon sokat hatott is ez az írói stílusomra, hiszen az olvasóim állandóan visszajelzik, hogy nagyon filmszerűen írok, amit én ugye dicséretnek szoktam venni. Éppen ezért nagyon könnyen mentem bele ebbe a munkába, és kifejezetten izgalmas, és egyáltalán nem bánom.
1: Ugye ez a plasztikusság, ez hasznos a forgatókönyvírásnál.
2: És egyáltalán nem bánom, sőt, nagyon nagy izgalommal dolgoztam rajta, dolgozunk még rajta ezekben a hetekben is, hogy pontosan mi fog változni, és például akik olvasták a Mindenki lelépet, számunkra is lesznek új izgalmak a filmben, mert nem minden pontosan ugyanúgy fog történni, és ez jó lesz, mert jót fog tenni a filmnek, és egy nagyon jó film lesz, és remélem, hogy a lehető legkorábban további hírekkel tudunk erről szolgálni.
0: A filmről, hogyha még egy pár szót ejtünk, hogy a karaktereknek a megformálásában nyilván egy forgatókönyv író tudja, hogy az egy színésznek a kiválasztása, hogy és milyen módon fog egy karaktert megformálni, az úgy megvan a fejébe. De mennyiben módosítotok, vagy mennyiben szólsz bele, hogyha azt mondják, hogy hát ezt a karaktert egy kicsit át kéne formálni, hogy itt mennyire van szabad?
2: Ezek közös döntések, tehát tényleg egy asztalnál ülünk hárman, négyen, valamikor öten, és akkor ez ilyen workshop jelleggel szokott zajlani, hogy akkor 3-4 órára összeülünk, és akkor rengeteg ilyen témát átbeszélünk. Történtek változások, és ebben 99%-ának én örülök, és hasznosnak tartom a film szempontjából, mert másképp működik a két műfaj. Hát ugye a legalapvetőbb dolog, amit a film nem tud megcsinálni, és amit a regények igen, hogy a regények benne vannak az emberek fejében, mutatják a gondolataikat. Ezt nyilvánvalóan a filmben nem lehet megtenni, főleg a mindenki lelépnél, aminek a szerkezete az ugye az, hogy mindig egyes szám első személyben egy adott karakternek a fejében követjük a történet egy részét, majd ugrunk egyet, és a következőben
0: és
2: vagyunk benne.
0: És abban lesz beleszólásod, hogy ki játsza a karakteret?
2: Persze, ez egy közös döntés lesz. Jó is, mert az egyik ismert és általam is alkalmazott írói technika, hogy amikor ugye ezt a 6 vagy 7 fő karaktert, akiről szól a mindenki lelép, azért én egy ponton úgy írtam, hogy volt a fejemben egy színész.
0: Aha.
2: És az ő...
0: Szuper.
2: Tehát előttem volt egy karakter, egy kép, és ahhoz az adott inspirációt
0: és
2: nekem...
0: És ő meg lesz?
2: A felük szerintem rendben meg lesz, igen. Én úgy látom, hogy az úgy rendben lesz, igen.
1: Ott Anna volt az, aki bemutatta a könyvet, az újat, és azt mondta a könyvbemutatón, hogy mindkét regényt kötelező olvasmánnyá kellene tenni, hiszen dokumentumai lesznek egy korszaknak, de közben a benne lévő emberi dilemmák időtlenek maradnak. Ebben a korszakban, amit most élünk, ez különösen hangsúlyos és nagyon fontos.
2: Hát erre íróként nem is tud az ember igazán mit mondani, ezek annyira megható szavak, és amikor az Anna ezeket elmondta ott a bemutatón, a színpadon, azért nagyon elpirultam, meg így meghatottam, és igen, tehát célja volt mindkét regényemnek az, hogy a bizonyos szempontból azt a korszellemet, amit az én generációm, ez a 30-as, 40-es, de bizonyos szempontból a történet főhőseinek szülein és nagyszülein keresztül a további generációk is megéltek, az elmúlt 16, de az új regényem kapcsán pedig az elmúlt 40 évben összesen, hogy ezt megragadjam, és érzelmileg ragadjam meg. Tehát nyilván nagyon sok könyvet olvasunk ezek erről a korszakról, történetieket, társadalompolitikaiakat, minden, de azok, és azok is nagyon fontos munkák, én is rengeteget olvasok, valamit forrásként használok. De a regények lehetővé teszik azt, hogy érzelmileg tudjunk ehhez kapcsolódni, és olyan történeteken, karaktereken keresztül, amelyek hozzánk beszélnek, és amelyeket közel érzünk magunkhoz. Nekem az egyik legnagyobb elismerés, amikor nagyon sok olvasom odajön, és azt mondja, hogy ezek mi vagyunk. Vagy hogy felismerem magamat ebbe a karakterbe, hogy felismerem az élethelyzetet, a dilemmát, azt, hogy most mit kéne kezdenem az életemmel, nekem, a családomnak, a barátaimnak adott pontokon. És ilyen szempontból igen, egy társadalmi tabló képe volt a fejemben, viszont nagyon fontosnak tartottam azt, és ez az ilyen írói hitvallásom, hogy miközben ilyen kemény témákról akarok írni, ezt könnyen befogadható módon szeretném tenni. Tehát a műfajválasztás, hogy thrillerben vagyunk, hogy mindig van egy, akár több titok is, és van egyfajta sejtelmessége a történetnek, illetve az a stílus, amiben viszonylag pörgős mondatokkal, rövid fejezetekkel dolgozom, ez mind azt szolgálja, hogy az emberek be tudjanak vonódni, és minél jobban el tudjanak mélyülni ezekbe a könyvekbe, és szintén az olvasói visszajelzések alapján ez olyan szempontból működik, hogy nagyon sokan írják, hogy 1-2-3 nap alatt, egy hosszabb hétvége alatt olvassák el, és hát ennél nagyobb dicséret nem kell egy írónak.
0: A beszélgetésünk vége fele. Azt szeretné, ez az utolsó kérdésünk, hogy kinek adnád át a stafétabotot, hogy vele is hasonló beszélgetést folytassunk?
2: Ez egy régebbi regény, és régebben olvastam, de most a hatalom árvái kapcsán kvázi ilyen kutatómunkába újra előszedtem. Benedek Szabolcs író barátomnak és nagyon sikeres írónknak a Kádár hétnapja című munkája, ami pont egy átmeneti időszakról szól, hét napról 1956-ban, és pont, hogy ugyanazokat az ilyen átmeneti társadalmi jelenségeket fogja meg, amiket az én regényem 89-es fejezetei, illetve hát részben amilyenek most az elmúlt hónapjaink meg heteink, és hát a Szabolcs egy egészen fantasztikus karakter, és egy nagyon felkészült és nagyon jó író, aki mellesleg különben tényirodalmi könyveket is ír, most legutóbb épp a futball kapcsán, ez pedig ugye nyilván a futball VB örvén egy abszolút aktuális téma, szóval én őt például nagyon ajánlanám.
1: Oké. Okay. Köszönjük szépen, Dávid.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Dorosz Dávid író volt a vendégünk, a mai epizódban vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: kedves szíve.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kissé enyhül a forróság, nagyot csökkent az infláció, ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 gyrosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági expó Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlő szelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre.
1: Időjárás.
4: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagyütt mindenkinek, hello és jó hétvégét kívánok, a mikrofonnál már István Dániel, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Belemártozunk a 90-es évekbe, olyan jó kis korszak voltak, ha valakinek van életre szóló élménye onnét, tehát nekem számtalan, majd mondom is, akkor oszta meg velem SMS-ben. Jön majd a Depeche Mode, a Stereo MC-s többek között, de majd három hazai dalt is hozok, Roy és Ádámtól például a Trambulint. Aztán majd partizunk itt a hétvége, mikor, ha nem most. Pink, Mezzo Forte, Radics, Gigi is érkezik a témában, és aztán majd az utolsó óránkban érkeznek az óra sztárjai, Nelly Furtado, és itt lesz majd a hazai Ruby Harlem három dala is. Mindjárt pontosítunk egyelőre ennyit kedvcsinálóként. Jöjjön Silo Green, most elsőként is a Cry Baby.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
0: Nem én hallgatom.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát már azért frissült a levegő, de szerintem aki olyan típus, mint én, hogy 20 fokban is tud izzadni, annak ez nem nagy felüdülés. Ráadásul a jövő héten újabb hullám várható, talán már ez a hőkupulás 40 fok nem lesz, meg az abszolút rekord megdöntése, de egyébként remek nyári idő lesz a hétvégén is, úgyhogy abszolút ennek megfelelően érdemes kalkulálni, szinte zavartalan lesz 30 fokos napsütés. Jó hétvégét kívánok egyébként mindenkinek, kinek mi a program, erről is várok üzeneteket a közlekedési információk mellett, hogyha belefér 0677098-at. Közben egyébként megyünk a 90-es évekbe, három legendás dallal külföldről, és hárommal majd a hazai vizekről. Hát a 90-es évek olyan közelinek tűnik, pedig azért messze sem sincsen az így. Én akkor szocializálódtam, úgyhogy nekem az egyik legkedvesebb évtizedem, de szerintem, ha jól belegondolunk, különben minden volt akkor. Tehát ugye indultunk szinte a rendszerváltással, elárasztottak minket a külföldi termékek a bőség zavarával, aztán éppen, hogy bekötötték nálunk vidéken a vezetékes telefont, rögtön 2-3 évre rá megjelent a mobil, a technika elképesztő módon fejlődött, kazettát váltotta a CD, Walkman, a Discman, a divatban is mindenféle stílus érvényesült, elindultak az első nagy lánycsapatok, mint például a Spice Girls, vagy az All Saints, úgyhogy hát nehéz lenne összefoglalni ezt, a TikTok megteszi helyettünk egyébként egy csomó videó látható erről. Ami az én eszköztáram, azok a zenék természetesen, úgyhogy mindjárt 3-90-es évekbeli külföldi sláger érkezik. Elsőként a Depeche Mode és a Walking in My Shoes, aztán majd a Stereo MC's, és itt lesz a Staccato féle Here We Go is. Hát a Depeche Mode már bevált csapat volt erre az esztendőre, egyébként 93-as lesz mindjárt a Walking in My Shoes. Bizonyították egyébként, hogy még ebben a sok-sok zenei stílust felülő évtizedben is szükség van arra a fajta zenére, amit egyébként ők játszanak. Ez tulajdonképpen a szinti pop és a new wave mixe. Magyarországon van a második legnagyobb rajongótáboruk, különben a briten kívül, nem véletlenül szeretnek nálunk koncertezni, szinte évente szoktak hozzánk jönni, és töretlen abszolút a siker. Ugye nemrégiben sajnos a zenekar egyik tagja elhunyt, Andy Fletcher, de Dave Gehrnék tovább folytatták nélküle is, a koncerteken mindig fényjátékkal emlékeznek meg az elhunyt csapattagra. Aztán majd a Stereo MC's érkezik, és a létezik máig működő parti beindító himnusz, akkor ez az, a Step It Up érkezik majd. Maga a formáció szintén Angliából érkezik hozzánk, Nottinghamben alakultak különben, a Connected volt ezen kívül a nagy slágerük, több kettő volt nekik szerintem itt nálunk Magyarországon, a Step It Up és a Connected. Annak idején egyébként szinte az összes slágerüket megértek, és nagyon kevesen mondhatják el azt magukról, hogy a 90-es években készítenek néhány dalt, amit hogyha azóta is lejátszanak a rádiók, akkor abszolút trendi most 2026-ban is, azt majd mindjárt bizonyítom. És ha létezik egyébként hasonló kategóriájú partisláger, akkor szerintem az a Here We Go, az majd a Staccato formációtól érkezik. Ők svédek különben, és ez volt a legsikeresebb daluk, maga az album is nagy sikernek örvendett, amin ez a dal volt. Az Eurochart Hot 100-as listája a 76. helyig jutott, és aztán később a 17. helyet szerezték meg egy másik slágerlistán, de nem a listák a lényegek, hanem igazából az emberek ízlése, az emberek hozzáállása, úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak azok szeretik ezt a dalt, akik annak idején megélték a 93-as sikerét, hanem az azóta felnövekvő generáció is. Jöjjenek a zenék, Depeche Mode, Stereo MC's és Staccato a 90-es évekből, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó időnk lesz a hétvégén, végre nem lesz az a tikkasztó meleg, de pont annyira meleg lesz, hogy akár a strandokat is lehet választani. Hát nagyon sokan döntöttek a Balaton mellett, annak ellenére, hogy a víz hőmérséklete már közel 30 fokos, ilyen 29 fokot mértek Alsóörsnél, de hát el lehet ott azért lábat lógatni. Hát nagyjából az, hogyha nem megyünk be a feléig, meg lángos tenni, mértéktartóan sörözgetni, erről szól a nyár. A lényeg az, hogy az M1 M7 kivezetője dugul, és továbbra a továbbiakban sem egyszerű a Balaton felé menni, de ha valaki tud pontosítani, vagy máshonnét a kifelé vezető utakról van információja, szívesen veszem 0677098-at. Miközben egyébként a 90-es években járunk, és többen csatlakoztak hozzám SMS-ben az emlékeiket megidézve, valaki csak annyit írt, hogy Commodore 64. Ó, igen, az 90-es? Hát szerintem lehet, igen, akkor volt a Risingja, én inkább a 80-as végére tenném, de tényleg sokunk gyerekkorát meghatározza a C64. A mai napig egyébként a gyűjtők abszolút vizsgatják meg, keresik a különböző közösségi oldalakon a használt Commodore 64-eket, plusz 4-eket. Az egyik barátomnak még ZX spektruma is volt, arra nem tudom, hogy ki emlékszik. Pont Budapesten sétáltunk az egyik barátommal, és egy kirakat ilyen gépekkel volt tele, úgyhogy egészen megkönnyeztem. No, hazai zenékkel idézzük meg már is a 90-es évek végét egyébként. Roy és Ádám érkezik, Ákos és Aladány benne 27 pillanatokon belül. Hát Roy és Ádám egyébként a 98-as évben mutatkoztak meg először, akkor még duóként, azóta egyébként trióvá bővült a Roy és Ádám formáció. A Csapból is én folyok ment, és az a Trambulin, amit én mindjárt hozok. Hát ők számtalan előadóval működtek azóta együtt. Cseráti Zsuzsának készítettek néhány dalt, Presser Gáborral is zenéltek, aztán New York-i fellépésekkel is tarkították a repertoárjukat. Óriási sikert arattak a Budai Park színpadon, az akkor még létező Petőfi csarnokban is, a mai napig aktívak. Külön-külön is zenélnek egyébként, például Roy Bigával is énekelt már közösen, de most már trióként nyomják. Aztán majd Ákos érkezik, és a végre, a 90-es évek végéről, hát az összes rajongó egy emberként aggódott Ákosért, amikor néhány hete kijött azzal a hírrel, hogy megtámadta a szervezetét a gyilkos kór, de szerencsésen túl van egyébként a kezelésen. Az a fajta rák támadta meg a testét, amiről azt olvastam, hogy ilyen 98%-ban, ha időben elkapják, akkor gyógyítható, és pont ezért mesélt róla Ákos, hogy mindenki menjen el szűrővizsgálatra, hiszen ez a legfontosabb. Viszont most a pihenésre van a legnagyobb szüksége, úgyhogy az idei nyarat tulajdonképpen ezzel tölti, a fellépéseit lemondta, jól tette, tényleg pihenjen, újuljon meg, és legyenek még olyan jó kis lágerek, mint a 90-es évek végéről érkező Végre. És aztán majd a Ladánymene 27 jön, akiket nagyon sokan el akartak tanácsolni annak idején a könnyű zenéről, amikor elmondták, hogy Magyarországon a regi műfajt, mint olyat szeretnék megvalósítani, hiszen azt mondták, hogy van ennek egy megfelelő kultúrája, a jamaikán semmi közünk hozzá. De aztán bebizonyítottam a Ladánymene 27, hogy igenis szükség van erre. Ugye egy országos tehetségkutató ismerte meg a nevüket az egész ország, aztán később táborokat szerveztek, és nagyon sok, nem csak a regit, hanem nagyon sok egyéb más stílust ők énekeltek először Magyarországon, azóta pedig már a védjegyükké vált ez a stílus. Már is jön a Kellegyháza, a Trambulin és a Végre, a 90-es évek hazai irájából, itt a 98.6 Manna FM-en. Próbáltam minőségi zenéket választani, mert azért voltak mélypontok is ebben az évtizedben a hazai könnyű zenében.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó nyarat kívánok mindenkinek, jó vakációt, augusztus 7-e van, tulajdonképpen a jövetet végig toljuk, és aztán utána egy csonka hét lesz majd, 3 napot kell dolgozni, és 4 napig jöhet a pihi, itt lesz ugye az államalapítás ünnepe, 20-a most csütörtökre esik, úgyhogy az majd egy hosszú hétvége lesz akkor. Hosszú lesz a zenei maraton is, amiben belecsapunk, megállás nélküli, majd a programajánlatok után James Arthur folytatja.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
1: Öröm zene. Ez

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A nyár, a lazulás, a partizás időszaka is, akár otthon a kertben egy grillparti is bomba lehet, de most már nem lesz annyira meleg szombat este, úgyhogy simán lehet választani a szabadterű szórakozó helyeket. Ezeknek alapozunk mi is, parti jön minden mennyiségben a következő órában. Mezzo Forte, Pink, Smash Mouth, Miley Cyrus, illetőleg a hazai előadók közül majd Radics Gigi is megtáncoltat minket. Az óra pedig a Little Big Town-on indul, már is jön a Better Man.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
1: Reklám hangzott el.
7: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál. Mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket. A magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
0: Időjárás.
7: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Az információk után pedig a zenéké a főszerepe, hogy az lenni szokott itt a Manna FM-en, én István Dániel vagyok, és jó kis parti hangulatot próbálok a legmenőbb előadókkal teremteni, hát nem is próbálom, meg is valósítom. Jönnek ők majd a parti témakörében, Pink és a saját bevallása szerint kedvenc dala érkezik majd a Get the Party Started, de itt lesz egy klasszikus is, Mezzo Fordétól a Garden Party, 6 ilyen. Jó kis muzsika érkezik pillanatokon belül, majd a Little Big Town után velük indulunk, ez már a Bedömen.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik 0677986. Pénteken általában korábban végeznek a hallgatóink, úgyhogy ezért is mondom a számot, hogyha valakinek lenne közlekedési információja, akkor velem ossza meg, hogy továbbadhassam a többieknek. Nem kell kitalálni, az M1-em hírt kivezetője is még tovább lassabban járató. Nagy sláger a Balaton, mikor máskor, ha nem most, augusztus első hétvégén, nem, múlt heti volt az első, mert szombatra esett első, szóval akkor második hétvégén. Ez már teljesen gyakorlati kérdés. Tulajdonképpen olyan időjárás lesz a hétvégén, hogy minden belefér, a strandolás, a kirándulás, a kerti parti, az esti parti, úgyhogy mindenki szövegesen nyugodtan a terveit, ha pedig dolgozni kell, akkor is itt lesznek a legjobb muzsikák. Na de parti, most ez a kulcs szó, a hangulatot ugyanis parti dalokkal alapozzuk meg, így péntek délután 6 ilyen sláger érkezik mindjárt. Jön Pink és a Get the Party Started, a Mezzo Forte és a Szemagy Radics Gigi Life of the Party-a. Hát Pink egyszer egy riporteri kérdésre, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik a saját repertoáriából a kedvenc dala, akkor egyébként ezt a dalt jelölte meg, a Get the Party Started-ot. Elég időszögösen indult a karrierje, nem robbant be úgy túlságosan, az első két albuma például abszolút sikertelen lett, és aztán valahogy akkor rajzolta fel magát a térképre, amikor többet magával elénekelték a csajokkal a Lady Marmalade dalt, amiben egyébként állítólag nem volt felhőtlen Christina Aguilera-val a kapcsolata, addigra Christina már nagy sztár volt, és ezt érzékeltette is egyébként a kolléganőivel, az pedig ugye a többiek meg a stábtag nem nagyon szokták szeretni, ha valaki önkényesen kiemeli magát, de kétség kívül ez a Lady Marmalade arra jó volt, hogy Pinknek beindítsa a karrierjét. Azóta is egyébként számtalan turnén van túl. Pink híres egyébként az akrobatikai elemekről, hogyha koncertről van szó, ez pedig azért a teste bánta, csípőműtétet hajtottak végre annak idején, amikor picit be kellett fékezni a Covid alatt, és mondta, hogy olyan fájdalmai voltak, hogy el kellett bújjon a szekrénybe, mert nem akarta, hogy a gyerekei lássák, hogy az anyjuk sír. Aztán majd a Mezzo Forte érkezik, és a Garden Party, ők is egy aktív együttes, egyébként a Paloznaki Jazz Picnic-en voltak itt néhány éve, úgy emlékszem, úgyhogy ők teljes mértékben működnek, nemrég ünnepelték a 40. évfordulójukat. Hát a formáció 83-ban alakult, akkor hozta meg számukra az albumuk a Surprise, Surprise nemzetközi áttörést. Az izlandi zene előbb Nagy-Britanniában, majd szerte Európában népszerűvé vált. Az album legnagyobb slágerének, a Garden Partynak köszönhetően aztán a Mezzo Forte neve végérvényesen összefonódott a táncolató, könnyed, funkos jazz hangzással. Hát én is ezt hozom, igazából ez volt a nagy sláger. Van még nekik különben, tehát simán össze tudnak dobni egy koncertet, de szerintem ha azt mondom egy laikusnak, hogy Mezzo Forte, biztos, hogy ezt a dalt vágja rá, és úgyis partizunk, úgyhogy nálunk is ez érkezik. Aztán majd Radics Gigi és a Life of the Party, hát Gigi a szemünk előtt nőtt fel, azóta pedig már családanya lett. Ugye a Megasztárban nagyon sokszor jelentkezett, aztán különböző fázisokban tanácsolták el a tehetségkutatótól, de aztán Gigi abszolút kitartó volt, jól is tette, egészen pontosan a Megasztár 6-ig kellett várnia, 2012-ig, hogy aztán ő legyen a győztes, és 2017-ben pedig már ő maga kereste a tehetségeket a másik csatornán futó X-faktorban. Szóval partira fel, Get the Party Started, Garden Party és Life of the Party, most a 98.6 Manna FM-en.

partizunk a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel, remélem tetszik az ötlet. Ilyen jó grillpart is hétvégénk lesz egyébként, ha valaki azt tervez, akkor nyugodtan csapadékra. Hát sajnos nem kell számítani, ez mondjuk jó hír a grillezőknek, viszont nincs az a dög meleg, hogy az ember annyira nem izzad le, hogyha sütögeti a húst. Lapszot lehet szabad terült tervezni, ahogy mondtam, bomba időnk lesz. Legjobb a partizáshoz. Megyünk tovább ezen a vonalon. A Smash Mouth-nak is van ide passzoló témája. Sok daluk volt egyébként, nem csak a Shrek betétdala, ilyen például a Pacific Coast Party, de jön majd Miley Cyrus és a Five formáció is hamarosan. Hát a Smash Mouth egy amerikai rockpunk zenekar, különben annak idején a 90-es évek végén jöttek ők létre. A Walking in a Sun nekem már akkor elnyerte a tetszésemet. Emlékszem, akkor már rádióban dolgoztam, és ilyen külföldről válogatás CD-ken kaptuk meg az aktuális lágereket, és aztán a mi feladatunk volt, hogy kiválasszuk azt, hogy vajon melyikből lesz sláger, és akkor már lehetett érezni, hogy oké, lehet, hogy nem ez lesz az az átütés, de már a dalon, a Walking in the Street-en lehetett hallani, hogy ez egy picit másabb stílus, úgyhogy ez zabálni fogja a közönség. Egyébként így is lett. Az átütő sikert aztán a Shrek hozta meg számukra az I'm a Believer-rel, ami még csak nem is a saját daluk volt, hanem egy Monkees feldolgozás, de ettől függetlenül Grammy-díjra és Oscar-díjra is jelölték őket a Shrek betét dalaiért. A Pacific Coast Party egy későbbi sláger volt, azt azon majd. Aztán itt lesz velünk Miley Cyrus és a Party in the USA, hát ő már bőven a nagylány korszakát élte, amikor ezt a dalt előadta, esetében mondhatom ezt, hiszen ugye Hannah Montanával indult minden, véletlenül keveredett el a sorozat válogatására kislányként, szóval annyira megtetszett az orgánuma meg a kinézete a film sorozat készítőinek, hogy kiválasztották a főszerepre, ezzel aztán elindult egy őrület, egy korszak nőtt fel rajta, mindenki Hannah Montanáért élt, halt, olyan táskákat hordott, szóval nagyjából őt a trónról talán a jégvarázsos mizéria döntötte le, de rendesen emlékszik egyébként Miley Cyrus erre a korszakára is, viszont végérvényesen a Wrecking Ballban a tudtunkra adta, hogy ő már nem Hannah Montana, ott azért régi hiányos öltözetben bomba alakkal bontogatta a falat, és azóta pedig már ugye Grammy-díjjal is utalmazták a Flowers-ért. Most a Party in the USA érkezik, és aztán volt egy fiúcsapat, akiket én nagyon bírtam a 2000-es években, ők lesznek majd a Five és a Rock the Party. Hát róluk is azért lehet tudni ezt azt, mai napig léteznek, csak már megfogyatkozva. Hát eredetileg ugye Scott Robinson, Richie Neville, Gibran, Abias Breen és Sean Conlon alakították a formációt, 97-ben írtak alá egy szerződést azzal a Simon Cowell-lel, aki aztán később rengeteg tehetséget keresett az X-Faktorban, meg a különböző talentműsorokban, és ő hozta össze egyébként a Spice Girls-t is. A zenekar nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, úgy mint a legtöbb európai országban is, de egyébként bombamódon teljesítettek Brazíliában és az Egyesült Államokban is. 2001. szeptember 27-én élő műsorban jelentették be a feloszlásokat, több mint 15 millió eladott lemez és 11 toplistás dal után. De itt még nem lett vége, 2006-ban az eredeti 5 tagból 4-en próbálták újraéleszteni a csapatot egy új menedzserrel. Hát új slágerük már nem lett, de a régieket szívesen énekelték. Köztük például a Rock the Party-t, de egyelőre jön a Pacific Coast Party és a Party in the USA, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Mindjárt John Martin folytatja, jön az Anywhere for You 0677 1986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Hétvége van végre, péntek, remélem, hogy mindenkinél lassacskán megjön a hangulat, egy megállás nélküli zenefolyam jó arra, hogy belerázódjunk a hétvégi vibe-ba, például ezzel a dallal.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba. Már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor, tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.
1: Élet, öröm, zene.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel egyre jobban közelít a hétvége, sokan el is indították már. Jól is teszik különben, voltak, akik nem is dolgoztak, mert szabadságos hetük volt. Hát abszolút erről szól ez a korszak. Nálunk is a munkáján szinte lézengenek, de én itt vagyok, és hozom a következő órában is a legnagyobbakat, hiszen jönnek majd az óra sztárjai. Nelly Furtado érkezik hozzánk, aki tavaly a szigeten mindent vitt, csak előzenekarként lépett fel, de abszolút ellopta a fő előadó előlasót. Mindjárt három dal érkezik tőle, és aztán majd itt lesz a Ruby Harlem csapata is, akiket előszeretettel játszunk. Itt a Manna FM-en nem csak miatt tele van az egész naptár, az egész nyárra a Ruby Harlemnél, hiszen szereti őket az ország, majd ők is három dallal jönnek, ahogy mondtam, de egyelőre egy kortárs keresztény csapat indít, a For King and Country, az ő dalak a Relate. We both know what it's like to be hurt.
1: We both know what it's like to feel pain. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzen mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
4: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandor.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértradio.hu.
9: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
10: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
11: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
12: Volkswagen. Reklám hangzott el.
13: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál, mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavíz gyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
1: Időjárás.
13: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indulunk, jönnek a legjobbak. Tényleg az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot. Erre a 60 percre én István Dániel vagyok, és már is az éterbe invitálom Nelly Furtádot, aki tavaly a Szigeten bomba koncertet adott. Mindenki megörült, hogy visszatért, de aztán amilyen zajos volt a visszatérése, olyan gyors volt az elmenetele, hiszen azóta bejelentette, hogy most jó időre megint visszavonul. Mindjárt három dal érkezik. Hát az ezelőtt fordulón volt nagy sztár, majd onnét is hozok két dalt, itt lesz az I'm Like a Bird, meg a Turn of the Light, és aztán majd a hazai fesztivál zenekarok egyik legmenőbbik szereplője érkezik, majd a Ruby Harlem csapat. Még ma este, meg a Szíved benne van, az ő hármasukból ezek érkeznek. Egyelőre ausztrál srácokkal indulunk, már is jön a For King and Country.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. We're for King and Country. Mannasztikus műsorok és igazi élet, öröm, zene.

98.0 FM életöröm zenéke. SMS-ünk működik 0-77-98-at, ide várom a közlekedési információkat. Némileg tompult egyébként a forgalom köszönhetően a nyári szünetnek, illetőleg a melegnek, de mégis valakinek van valami információja, szívesen veszem, ha nekem elküldi, én pedig aztán továbbítom a többieknek. Közben az óra sztárjaival múlhatjuk az időt, aki hallgat minket, az pontosan tudja, hogy ez annyit tesz, hogy egy előadó három dallal érkezik. Hát Nelly Furtadot nagyon szeretjük mi magyarok főleg, de különben az egész világ. Hát az ő Risingja ugye 2000-es évek elején volt, és mintha csak tegnap lett volna, pont most számoltam, utána tényleg idén lesz 43 esztendős a hölgy. Hát annak idején, abban a korban ő tényleg egy szépségidol volt, egy félvér lányt képzeljetek el, ha esetleg nem tudjátok, hogy kiről van szó. Portugál vér csörged ez az ereiben, és egyébként folyékonyan is beszél portugálul. Kanadában különben nem csak pop előadó volt, hanem több filmben meg sorozatban is feltűnt. Egy ideje nem nagyon hallunk róla. Nyilvánvalóan, amikor ilyenkor tudom, hogy ki az órasztárja, akkor felkészülök belőle. Hát a legutolsó megnyilvánulása talán a 2016-os év volt, amikor február 14-én azt olvastam, hogy ő énekelt el a kanadai nemzeti himnuszt az akkori NBA All-Star játékon Torontóban. Aztán ugyanebben a hónapban kezdett információkat szivárogtatni arról, hogy új albuma lesz, ami állítólag el is készült. Egy július 18-ai, még mindig 2016-ban járunk, interjújában árult el, hogy kész van az új korong, összesen 16 dalt vett fel, amelyből az album 12-t tartalmaz majd, köztük a Phoenix címűt, az új számai között pedig ott volt a Behind Your Back, amit először a Spotify-on csepegtetett, úgyhogy ha azt gondolnánk, hogy ő feladta, egyáltalán nem adta fel, igaz, hogy ennek már 5 éve, de rendesen még hisz a pop karrierjében. Különben elég sokat elvesz a magánéletének agyusztálása is, bár a gyerekével most már azért sok dolog nincsen, hiszen nagyon durva, hogy nem csak mi öregszünk, hanem Nelly Furtado is, viszonylag korán szült, 2003-ban adott életet Nevis Chattannak, és az édesapjával együtt is éltek 2001-2005 között. Ő egyébként egy zeneszerző volt, hát mostanában 18 éves lett a gyermek. Azt mondta egyébként 2017 nyarán Nelly a házasságáról, illetőleg a gyerekéről, hogy az életem nagyon pörgős volt 20 éves koromtól kezdve, aláírtam az első lemezszerződésemet, onnantól kezdve pedig a munka és a magánélet közötti folyamatos zsonglőrködés foglalt le. Fiatalon lettem anya, 25 éves voltam, majd hosszú távú üzleti kapcsolatba kerültem a menedzseremmel, aki olyan volt számomra, mint egy apa figura. Pár évvel ezelőtt jöttem rá, hogy meg kell válnunk egymástól, és amikor ez megtörtént, számot vetettem az életemmel, és rájöttem, hogy egyszerűsítenem kell. Nem hagytam abba a zenélést, de a zsonglőrködést igen. Emlékszem, hogy épp úton voltam a lány, és rájöttem, hogy nem akarom turnézás közben felnevelni. Nehéz volt, mert sok embernek nemet kellett mondani, de a legfontosabb az embernek saját maga és a családja. Hú. Milyen jól mondta Nelly Furtado, ez állandóan nálunk is a baráti körben téma, hogy ugye mi az az arany középút, és akkor mennyit kell adni a gyereknek, mehet ez egyáltalán a munkarovására, de nyilvánvalóan a munkából pénz van, abból pedig a gyereknek is pénz van, szóval nagyon nehéz, és szerintem ezzel nem csak a sztárok, mint Nelly Furtado, hanem egy átlagos háziasszony édesanyja is folyamatosan, ahogy Nelly mondta, zsonglőrködik, de hát könnyebb a dolog, hogy ezt megteheti, Nelly megtehette, mert hogy olyan nagy slágereket tudhat magáénak, amiért egyébként még 22 évesen Grammy-díjat is kapott. Ezek közül is érkeznek egyébként dalok. Már is itt van a Turn of the Light, az I'm Like a Bird, és aztán majd egy igazi induló himnusz, egy sportinduló himnusz, a Forza, Nelly Furtado hármasában, itt a 98.0 FM-en.

itt a 98 pontat Manna FM élet öröm zenékkel, 0677986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, bomba idő lesz, nem túl meleg, igazi kiránduló idő is lehet akár, de a strandok is tök jól igénybe vehetők, 29 fokos a Balaton, de hát ez nem rettenti vissza a hallgatóinkat, hogy elinduljanak a tó felé, igazán nagy dugóra lehet számítani az M1-emét kivezetőjén, és még tovább is. No, hát vakáció is van, nem akarom a gyerekek kedvét elrontani, de ez nekem igazi csemege időszak, amikor kikerülnek a friss írószerek, hiszen én is grafománként ilyenkor be tudom szerezni a különböző dolgokat. Hát gondolom a családoknak ez már fejtörést okoz, hogy ilyenkor a családi büdzsébe ezt is be kell iktatni, csak mondom, hogy érdemes az akciók között körbenézni, hiszen töredékáron meg lehet találni a dolgokat. Én is ebben vagyok, pedig nincs is gyerekem, én magam vagyok, azt szerintem. No mindegy, a Ruby Harlem formáció érkezik mindjárt, hiszen az óra sztárjaira fókuszálunk, az ő három dalukat már bekészítettem. A Ruby Harlem egyébként egy nagyon intenzíven fejlődő hazai, hát tulajdonképpen indie soul pop zenekar. 2017 márciusában alakult a Budapest központú Fonogram díjas formáció. A dal 2019 színpadán ismerhettük meg őket egyébként, mi a nagy közönség. Aktívan koncerteznek, ahogy mondtam, ezen a nyáron is, és sorra jelentetik meg újabbnál újabb friss és energikus dalaikat. Alapítójuk és megálmodójuk Iván Szandra, aki énekes, zongorista, dalszerző, a világ számos országát bejártba szívta magába az életet és ezen élményeit, most már 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt meséli el, tulajdonképpen a szokásostól eltérő, mégis könnyes stílusban. Abszolút elkülönítetőek egyébként a többi magyar zenekartól. Magyar nyelven íródott dalaik többsége, vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzása, mindez kerekedtséget alkotott a húzós ritmus szekcióval, igazán felüdítő látvány egyébként egy 8 fős, hát főleg szimfonikus koncertet játszó csapatot látni. Itt 2026-ban abszolút minőségi zene, tehát szerintem, ha nem magyarul énekelnek, akkor meg sem mondanánk, hogy hazai formációról van szó. Ahogy mondtam, egyébként 2019-ben váltak igazán ismerté a dalban, és aztán rendszeresen koncerteznek, felléptek többek között az A38 hajón és a Veszprém Fabs színpadán is, illetőleg James Blunt őket választotta egyszer a koncertjük előzenekaraként, azért az elég nagy megtiszteltetés. Azt hiszem, ez úgy működik, hogy bemutatnak néhány zenekart zenék segítségével, akár a menedzsmentnek, akár a fő előadónak, és aztán ő választja ki, hogy ki az, aki a leginkább menne a koncertje előtt hangulatfokozónak. Hát James Blunt a Ruby Harlem mellett döntött. Egyébként Iván Szandra, Alexandra, ahogy mondtam, a női front ember, aki klasszikus értelembe véve tanult zenét, hiszen Tóth Ilona Csillától tanult énekelni, Zakar Zoltántól zongorázni, és hát egyébként a Bartók Béla zeneiskolában csiszolta a zenei tudását, és aztán később a Kőbányai Zenei Stúdió zongora szakán Eszeljenő tanítványaként végzett. Aztán 2013-ban a sokkal fontosabb ösztöndíjjal felvették a bostoni Berklee College of Musicra, ahol tényleg a legmenőbb sztárok tanultak, magyarok közül talán hiány tudom még, aki oda járt volna, úgyhogy nem véletlen a zenei szaktudás. No, jöjjenek a zenék, hármat készítettem be tőlük is, jó szórakozást a Ruby Harlemhez, itt a 98 pontat Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt egy megállás nélküli zenei blokk érkezik, hát a létezik igazi nyári hamisítatlan sláger, akkor az Michael Franti, egyébként témailag is mindjárt ezzel folytatom, jön a Sound of Sunshine.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidább Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a Biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó kis hetünk volt, ami a délutánokat illeti, legalábbis én azért feleltem. Tehát jövő héten ismét találkozunk majd, hétfőn, 2 órától. István Dániel viszont most búcsúzik. Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek. Minket kell hallgatni, munka közben is, pihenés közben is remek zenékkel készülünk. Jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
8: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Reklám hangzott el.
9: Kissé enyhül a forróság, továbbra is stabil Magyarország energia és vízellátása, tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál.
1: Időjárás.
9: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

Nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget. De a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

A Zsoltárok 59.17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: Villamorzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Kissé enyhül a forróság, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál.
1: Időjárás.
2: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
3: Köszöntöm a Cinem Anna hallgatóit! A mai is egy rendhagyó beszélgetés lesz, mert bár vendégemet alapvetően a filmekhez is köthető témákban fogom kérdezni, de a válaszait elsősorban nem a filmes aspektusok fogják meghatározni. Szakértelme, tudása és ismeretanyaga szakmája kiemelkedő vélemény formálójává tette. Ha bármilyen autóval kapcsolatos eldöntendő kérdéssel szembesülök, mindig kikérem a véleményét, és élvezettel olvasom az írásait is, a legnépszerűbb helyváltoztatásra használt eszköz a gépjárművek jövőjét érintő kérdésekben, melyeket természetesen most sem fogunk kihagyni. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendég mikrofonjánál Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt.
4: Köszöntelek benneteket, hát ez nagyon kedves felvezetés volt.
3: Köszönöm szépen. Hát régóta figyelem a munkásságodat, és valóban így van, hogyha autóval bármilyen kapcsolatos kérdésem van, akkor nem csak én, hanem a családom összes tagja is téged szokott telefonon zargatni. Sokszor írtam már neked incselkedve az interneten, hogy ki foglak követni, mert annyi csodálatos helyen, annyi csodálatos gépet, vasat, autót, négykerekűt vezetsz, hogy azt úgy nehéz tolerálni innen a városból a dugóban ülve. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy ami nekem a filmek, az neked az autók. Itt hetente mennyi új autó volánya mögé ülsz be?
4: Hát alapvetően ha a tesztautókat nézzük, tehát amiket így ki lehet próbálni, az azt jelenti a gyakorlatban, hogy 22 éve minimum egy autó per hét. Tehát minden héten van egy másik autó, néha van, hogy kettő, hogyha úgy jön ki. Vannak a tesztutak, tehát a különböző sajtóesemények, meg hát ugye van az aktív kereskedői háttér, ami ugye azt jelenti, hogy általában 40-50-60-70, Isten tudja mennyi autó szokott ott nálunk állni, és akkor nyilván azokkal is foglalkozni kell.
3: Ez a nálunk állni, ez konkrétan mit jelent? Hogy...
4: Van egy olyan cégem, a ketten csináljuk, és nyilván vannak még a csapatban többen is, ami azzal foglalkozik, hogy gyakorlatilag ügyfeleknek kérésre megoldjuk az autó problémáját, akár új, akár használt, akár import, akár hobbi autó, akár youngtimer, akár bármi más kategóriában nézve a dolgot. Tehát van egy ilyen nagyon aktív piaci történet is emellett. Tehát amellett, hogy van az autós újságírás, amellett van egy ilyen konkrét, aktív, napi szinten ezzel foglalkozó ága a dolognak, és igazából ezt nyilván kevesebben tudják, de ez a főállás és minden más, amit te látsz írásként, meg tesztelésként, meg ilyesmi, az, ami egy picit inkább a színesíti a képletet.
3: Most én azért teszem fel ezt a kérdést ilyen álnaívan, mint aki nem tudja, hogy miről van szó, mert ugye ez egy olyan dolog a részedről, hogy leülsz valakivel beszélgetni, tökéletesen felméred az igényeit, a szokásait, ez egy ilyen hosszú procedúra, én is estem már át ilyenen veled, és akkor a pénztárcádhoz, az én pénztárcámhoz viszonyítva te mondtad, hogy figyelj, neked az életstílusodnak, a családi körülményeidnek, a szokásaidnak körülbelül ezek az autók felelnek meg, így. És gyakorlatilag tökéletesen bejött, nekem is két autót mondtál, hogy amikor az előző vasból kiültem, akkor milyen beüljek át, és gyakorlatilag azóta is tökéletesen lekopogom, meg vagyok vele elégedve, és tényleg csak a üzemanyagot kell venni az autóba, meg a kötelező szervizt, és szuper, tök jól működik. Tehát, hogy lehet, egyébként van ennek egy ilyen platformja, ahol téged meg lehet kell találni ezzel a szolgáltatással?
4: Hát alapvetően ilyen szájhagyomány útján terjed ez a dolog, tehát az évi mondjuk 500-600 ügyfelet jelent, és egy kicsit azért vagyok visszafogott ennek a propagálásában, mert hogy nyilván nekem is fontos, hogy olyan ügyfél jöjjön, akit én is vissza tudok valahol térképezni, ez egy ilyen kölcsönös bizalmi történet, tehát nem azt mondom, hogy nem örülök neki, hogyha akárki fölhív, csak nyilván mindig úgy könnyebb, vagy jobb, vagy számomra kellemesebb dolgokat intézni, hogy van valami kötődési pont, tehát hogyha úgy jön egy ügyfél, hogy valaki közvetlen tapasztalattal ajánlotta ezt a dolgot, akkor a bizalomépítésnek egy körét gyakorlatilag ki lehet hagyni. Mert van egy hivatkozási pont, és akkor gyorsabban tudunk a lényegre térni ilyen szempontból.
3: Valahogy ez kb. Olyan, mint az ingatlan ügynök, nem? Tehát azért az autó is egy olyan nagy befektetés kvázi, a mai napig is.
4: Hát ahol
3: a bizalom, igen, ahol a bizalom az nagyon fontos. Tehát ez a éves szinten ez a heti egy, legalább heti egy új autó. Tehát most is, hogy itt összefutottunk a rádió épülete előtt, nekem csak amikor kiszálltam belőle, akkor tudatosult, hogy itt állt egy vadonatúj autó, gyönyörű szépen felmatricázva, és még a gumia is oldalról se voltak porosak, hogy akkor tényleg kiszállhat ki ebből a kocsiból, nem más, mint te. De hogy lehet megőrizni az objektivitást, amikor tényleg ennyi új technikával találkozik az ember hétről hétre?
4: Az objektivitás, vagy a függetlenség, mint ilyen, az egy legenda. Tehát most ezzel nem akarok, hogy mondjam, senkit sem akarok olyan sarokba szorítani, hogy esetleg nem teszi meg a kellő mértékű távolságtartást mindenhonnan, de azért alapvetően azt vallom, vagy gondolom, hogy mindenkinek van egy személyes preferenciája, és az a korrekt, szerintem, ha ezt valahol adott esetben jelezzük is, hogyha írunk valamiről, vagy mesélünk valamiről, de ettől még lehet objektívnek maradni. Tehát belevenni, de szerintem valószínűleg, hogy filmkritikai, vagy filmes szakmában is kicsit így működik, hogy vannak ízlésbeli preferenciák, és vannak szakmai kérdések, és a szakmai kérdések azok olyanok, amiket elég korrekt módon el lehet dönteni, és be lehet vinni egyébként személyes ízlésbeli kérdést is, csak akkor érdemes szerintem mindig hozzátenni, hogy ez most egy olyan szubjektív elképzelés, amit ezért és ezért gondolok fontosnak megemlíteni adott esetben.
3: Akkor most hogyan említsük meg az olasz márkát, ami neked a szíved csücske?
4: Hát sok autót szeretek, tehát hogy ha arra gondolsz, hogy mondjuk birtokolok Alfa Romeo-kat, igen, de birtokolok egyébként japán autót is, meg német autót is, meg franciát is, meg vagy most éppen nem, de egyébként volt ilyen is, tehát hogy én mindenben meg lehet látni a szépet. Pont ez az izgalmas ebben, hogy annyi féleképpen lehet ezt a történetet mesélni, hogy én jó autópárti vagyok.
3: Neked mikor és hogyan alakult ki az autók iránti szenvedélyed?
4: Hát ezt több helyen kérdezték, mert mindig elmondom, az első szavam az volt, hogy autó.
3: És akkor ott már eldőlt?
4: Ez így eldőlt, és szerintem azt tettem jól az életembe, hogy nem engedtem magamat erről le, vagy eltántorítani, inkább így fogalmaznék, mert amikor ennyire erős elhivatottság van egy dolog iránt, akkor szerintem az egy olyan ügy, amit, hogyha az ember nem vesz figyelembe az élete, vagy a karrierje tervezése során, akkor könnyen lehet, hogy mindig ezt fogja keresni, és mindig vissza fog valahogy tévejedni ide, ahelyett, hogy egyébként ezt tenni a hivatásával.
3: Matchbox vagy Hot Wheels volt?
4: Siku.
3: Siku?
4: Igen.
3: De az a harmadik. Igen.
4: Mert hogy az volt ugye Németországban, amikor én gyerek voltam, akkor ott nőttünk föl, vagy ott nőttem föl, és akkor inkább az volt, hogy akkor a Matchbox is volt, meg aztán ugye később 90-es években itthon a Burago volt, ami ugye nagyon ment, meg ilyesmi. Persze, mindenféle ilyen, meg volt a francia, nem tudom, hogy ejtik, Majorette, vagy valami igen. Ilyesmi. Ugye ezek mind, hát ugye ezeket lehet szeretni, ezeket is modellautós dolgokat. Egyébként az marha érdekes, hogy ez mennyire be tud vésődni egy embernek így későbbiekben is. Volt egy ilyen kedvence, akkor az valahogy úgy megmarad, és akkor keresed felnőttként is a megfelelő párját.
3: Neked volt ilyen, hogy fogtad a Sikut, és már kiskorodban dédelgetted, hogy na majd, ha felnövök, akkor ilyen nem lesz?
4: Ilyen is volt, meg voltak olyan modellek, amiket így később rájöttem, hogy azért kedveltem meg, vagy azért szerettem meg, vagy azért figyelek rá jobban, mert az, amikor az úgy ott van a kezed közében, nyilván nem végtelen számú ilyen autó van egy gyereknek, hát ugye nem milliárdosok az idei, akkor biztosan. És akkor azzal, amit tudom én, 5-10-20 autóval ott úgy tök jó el lehet játszogatni.
3: Mert hogy ugye most egyébként lesz a Hot Wheels-ből is, meg a Matchbox-ból is film.
4: Nem
3: de fejlesztik a... Ugye most mind a két márka tulajdonképpen a Mattelhez, aki a Barbie-t készítette, a Mattelhez tartozik, és most mind a kettőből fejlesztenek filmet, a többek között a Barbie nyomdokain is, ugyanazzal a körültekintéssel, ugyanazzal a szakmai elhivatottsággal tervezik. És ráadásul a Hot Wheels filmet a J.J. Abrams fogja felügyelni, tehát hogy pontosabban az ő kezében van a projekt, tehát hogy úgy tűnik, hogy izgalmas lesz. Hát ugye a mozikban folyamatosan találkozunk autós filmekkel, ugye ahol a kultikus autók köré szerveződik a történet. Chicagói tanú, amit ugye a Bullet vagy Bullet néven ugye jobban ismerünk a Steve McQueen-nel, vagy a Tolvajtempó, a Taxi, vagy mondjuk az utóbbi időben nekem személyes nagy kedvencem az Aszfalt királyai, hogy ezek a filmek, ezek mennyire tekinthetők az autógyártóknak a reklámjainak?
4: Ha egyet kéne mondani, ami tényleg összefort, és nagyon összefort filmtörténeti és autózási vagy automárkaként, az mégis az Aston Martin meg a Bond. Uh-huh. Szerintem ennyire erős kapcsolat nincsen semmi között autó és film szempontjából. Ennyire. És úgy, hogy ugye ott volt egy kihagyás. Uh-huh. Volt egy rész, amikor ugye nem az Aston Martin volt a hivatalos szolgálati autója ő felsége titkos ügynökének. És ezek, amiket felsoroltál, ezek persze mind olyan filmek, amiket szerintem egy autókedvelő alapvetően csípőből. Uh-huh. Csípőből nyom. Nyilván a Ronin, meg a Szállító, meg ezek még inkább, uh-huh. még inkább autófókuszúak. Talán, ha lehet ilyet mondani. És hát ugye nem egy, nem két tényleg kultikus, autós, üldözéses történet van meg szerintem az ember fejében akkor, hogyha egyébként autós szempontból is képes vagy szereti nézni a filmeket.
3: Neked van ilyen személyes kedvenced az autós filmek közül?
4: Inkább egyébként sorozatban, mert hogy a szupercsapat az nekem egy ilyen, annak idején egy ilyen kedvencem volt, és nyilván ott az ikonikus busz, amivel uh-huh. közlekednek, meg a Corvette, amivel az egyik főszereplő jellemzően megszokott jelenított, az így azért megmaradt. Szerintem a minden idők legjobb autós sorozata az mégiscsak a Knight Rider.
3: Igen.
4: Lehet itt bármit mondani, de hát az szerintem olyan dolog, amit minden gyerek várt annak idején, uh-huh. hogy menjen.
3: Starsky és Hutch, vagy a Hazard megy a lordjai, az már kevésbé?
4: Nekem kevésbé, de ez megint ilyen...
3: Mert most nyilván a Petrocelli fadíszítéses kombi az kevésbé.
4: Az is jó volt, igen.
3: De az is jó volt.
4: Ezek igen. is megvannak. A Magnumnak nyilván a mind a két autója, ugye a Higginsnek az Audia, és Magnumnak a Ferrari, hát ezek is olyan dolgok, hogy tehát életre beleégnek az agyadba. Lehetne még bőven sorolni, de egyébként Ronin, uh-huh. ha már. Hát azt szerintem az egy nagyon jó sikerült és nagyon jó megcsinált valami. Vagy hogyha ilyen modernkori dolgokat nézünk, ugye a Baby Driver az igen. szintén egy szerintem autós, üldözős jelenet szempontjából egy meglepően realisztikusan és jól megcsinált uh-huh. valami, tehát az kifejezetten élvezhető volt.
3: Mondjuk akkor európai filmet is, mert mondjuk lehet mondani rögtön a Dökkesejűt is, de ezt már a Ragály elemérrel annak idején kiveséztük, ahol gyakorlatilag egy egész ország tanulta meg, hogy kell 1002-es ladát feltörni, de ott van például a Profiból is, ugye a Belmondo nagy autós üldözése Párizson keresztül, igen. ahol gyakorlatilag ránézésre teljes realisztikus autókkal üldözte a rendvédelmi szerv a Belmondot. Tehát azért azt gondolom, hogy az is az ilyen, ha már emlékezetes autós üldözést kell mondani. De hát ugye most, ha már akkor autós üldözést akkor lezárjuk így, azért most például ott van a Gran Turismo, ami ugye alig pár hete jött a mozikba, és ez erre se lehet azt mondani, hogy ez a Nissannak a reklámfilmje lenne?
4: Nem láttam még képzelni.
3: Nem láttad? Ja, mert annyi helyre jössz, mész, hogy...
4: Hát az a baj, hogy ritkán jutok el moziba, de azt még konkrétan nem, pedig meg kéne nézni, meg egyébként eszembe jutott megint csak sorozat szintjén, aztán nyilván gondolhatunk erről sok minden, de azért a Cobra 11 a maga
3: és tényleg.
4: Maga egyszerűségével az szerintem a 90-es években, tehát amikor ez az egész úgy még nagyon újszerű volt, aha. meg ahhoz képest, hogy ez egy tévésorozat, ahhoz képest nagyon úgy tűnt, hogy rengeteg pénzt költöttek volna arra, miközben mindannyian tudjuk, hogy egyébként ezek az autók nem sokat értek, amiket ott össze-vissza törögettek.
3: De hát azért ennyi lakókocsi és ennyi teherautó pontja, ami ott áldozatul esett.
4: Igen, csak ugye amikor indul az ugratás egy típusú BMW-vel és a

0: Tehát teljes mértékben minden szempontból kivitelezhetetlen szerintem gépjárműügyileg, tehát hogy az már kifejezetten arra van, hogy tényleg ilyen videójátékszerűen éled meg a filmnek az eseményeit.
1: De ha már tovább fűzzük, és akkor az igénytelen teresből elmegyünk a művészfilmek irányába, akkor az eszeveszett mesék, jól emlékszem, azt hiszem, hogy így hívták, ugye ez a dél-amerikai, vagy argentin film volt talán?
0: Igen.
1: Az a kis film, amikor a road rage megtörténik, és gyakorlatilag kinyírják egymást a szereplők, hát az ikonikus, és ez nem egy klasszikusan autós üldözős történet, de úgy nagyon bele tudod magad élni abba, hogy az egyik meg a másikot felhúzza a másik viselkedésével gyakorlatilag egymást, és akkor lesz belőle egy ilyen indulatokat kiélő 20-25 perces haláltusa, és úgy szerintem, aki már igazán fejlegesítette magát vezetés közben, annak úgy volt valami vonatkozási pont abban az eszkalálódó erőszakban, aminek szemtanúi lehetünk. Szóval ez is mutatja egyébként, mennyiféleképpen lehet egy ilyen autós vonatkozású valamit belevinni akár ebbe is.
0: De akkor mondjuk még, hát akkor ott van a Spielbergnek ugye a kamionos filmje. Tehát ugye vagy a Convoy című klasszikus, ugye, ami szintén ugye a teherautós, tehát a kisautó és a teherautó közötti viszonyt mutatja meg igen plasztikusan. Ugye a Spielberg filmje ugye a Párbaj. Tehát, hogy az is egy külön irány, mert most az, hogy a tökéletes katonában milyen kamionokat látunk, meg még néhány ilyen futurisztikus filmben milyen ilyen kamionok jönnek, mennek, amik úgymond aprítják az ellent, azt szerintem kevésbé, tehát azok is emblematikusak, de azok talán kevésbé testesítik meg ezt a nagy országúti ragadozót, mint ezek a filmek.
1: Hát meg ezek a klasszikus ilyen road movie jellegű dolgok, ezeket is szerintem nagyon lehet élvezni. Tehát amikor nem feltétlenül az autó van a fókuszban, de az, hogy hogy az autó az élettér, hogy onnan jutsz valahonnan valahova, hogy az a cselekmény központja, azt is kifejezetten lehet.
0: De hogy egyébként tényleg teljesen más. Tehát ugye most ugye a Gran Turismo-t ugyan nem láttad, de kénytelenek vagyok egy picit visszakanyarodni, mert a szakmai részét meg szerintem sokkal jobban tudod, mint én. Hogy ugye a japánok is teljesen más, hogy állnak ehhez a kérdéshez, mint az európaiak is, meg az amerikaiak is. Tehát engem, amikor annak idején hallottam még erről a Gran Turismo dologról, hogy ugye a Nissan kitalálta azt, hogy a versenyautóiba kvázi szimulátoros nyeretlen kezdőket, akik soha még nem benzinközt vélhetőleg nem szagoltak, beülteti, akkor ez egy tényleg nagyon nagy dolog volt, de hogy engem nem, annyira nem lepett meg, tehát hogy tőlük ez az ő, mondjuk így, hogy kultúrájukban ez így jobban benne volt, hogy egy ilyen döntést ők meghoznak?
1: Már hogy
0: a Nissan, hogy így azt mondja, hogy ő valami különlegeset és valami újszerűt akar az autóival megtestesíteni.
1: Ez nem olyasmi egy picit, mint amikor a Will Smith-es filmbe az Audi belerakta magát, mint egy ilyen jó product placement? Nem egy picit hasonló, hogy akkor épül a történet?
0: Tulajdonképpen igen.
1: Erre azért vannak szerintem példák.
0: Csak én arra gondolok, hogy más autóversenyző cég azt megelőzően, vagy más autógyártó cég azt megelőzően nem nagyon tett ilyen gesztust, hogy a saját márkáját egy új szintre emelje azzal, hogy tényleg odaenged fiatalokat a versenyzés közelébe.
1: Biztos, hogy egy jól kiszámolt marketing túl, főleg egy olyan világban, ahol az autó azért egy picit kezd az egykori vágytárgyából, meg nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát ez mégiscsak egy ilyen szexi dolog volt az autózás. És most egy kicsit egy ilyen defenzív helyzetben van legalábbis Európában biztosan. És nem feltétlenül már az autó dizájnjából, vagy az egyéb attribútumainak felsorolásából sem feltétlenül az elsődleges dolog, ami mondjuk egy ilyen esetben kijön, hogy az erő, vagy a kompetitivitás, vagy ezek a dolgok, ezek nem ezek az elsődleges hívószavak. Uh-huh. Ez picit ilyen szempontból, hogy mondjam, szintén a vók áldozata lett az elmúlt időszakban.
0: Tehát igen, hogy film dramaturgiailag ezt én úgy nem látom, hogy mondjuk egy nehéz fiú, mondjuk egy bankrablás, vagy valami erkölcstelen dolog után mondjuk elhagyja a helyiséget, és akkor nem egy ilyen csikorgó gumis izomautóba pattan bele, hanem mondjuk elsüvít egy villannyal. Tehát, hogy azt úgy nem lát.

0: látom a jövőben.
1: Hát ez tény, de hát oly sok mindent nem látunk. Tehát most ez arra gondolok egyébként, hogy szerintem nyilván te vagy az, aki ilyen nappal a filmekkel foglalkozol, de hát szerintem látszik egy ilyen tendencia, hogy azok a témák, amik igazán izgatták az embereket, azok egy picit azért ki vannak herélve. Tehát, hogy azt, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt meg lehetett csinálni, ma már azt sem lehet megcsinálni, amit meg 30 évvel ezelőtt meg lehetett csinálni a filmben, azt meg már végképp nem lehet megcsinálni. Hogyha a klasszikus, akár rossz értelemben vett sztereotípiákat, vagy nemi szerepeket, vagy maszkulinitást, vagy erő fitoktatást, vagy ilyesmit nézzük, akkor egy csomó olyan dolog van, ami ma már egyszer nem jöhetne szóba.
0: De ha meg azt nézem, hogy mondjuk például ott van a John Wick, tehát hogy mondjuk a John Wick valószínűleg egy Tesláért nem biztos, hogy bosszút forralt volna, nem?
1: Biztos, hogy nem.
0: Vagy akkor ha már most a halálos Iránban, tehát mondjuk Dominic Toretto valószínűleg egy Toyota Prius-szal fele ennyi dologra se vállalkozott volna, és én most nem dehonestálni akarom ezeket az említett márkákat, hanem hogy egyszerűen tényleg átalakult minden szempontból az autózás, és tehát hogy a Cowboy filmekben megszoktuk, hogy a lóra pattant a hős, és ugye elporzott a pusztába, a préribe, a valamerre, hogy ezt azért az autók azért nagyon-nagyon sokáig megjelenítették, mint dramaturgiai fogás. És hogyha most megszűnik az, hogy ezentúl tényleg csak ilyen gördülő tabletekkel fogunk közlekedni, akkor ez valóban egy ilyen nagyon rossz irányt tud venni a filmeknél is.
1: Igen, mert én nekem már ez tök jó, hogy itt vagyok veled, és meg tudom tőled kérdezni, nekem már az is egy marha nagy kérdés, hogy egyébként forgatókönyvírás szempontjából a random faktor az, ugye a mostani életünket figyelembe véve, hogyan hozható még be hitelesen? Tehát onnantól fogva, hogy mindenkinek a kezében van egy okostelefon, a klasszikus véletlenekre alapuló, vagy hogy mondjam, az életnek a meglepetéseire alapuló helyzeteket, azt alapvetően ugye nem lehet már összehozni. Tehát, hogy innentől fogva ugye az érdekesség is egy picit kimúlt ebből az egészből, nem? Vagy ez nem egy kihívás szerinted?
0: Szerintem ez egy abszolút kihívás, mert gyakorlatilag tényleg ezeket a meglepetésszerű dolgokat nagyon nehéz. Tehát most már egy mobiltelefonnal okozunk inkább meglepetést, és nyilvánvalóan vannak azok az olyan típusú filmek, mint például a Teljesen idegenek, ugye, aminek magyar remake-je is történt, hogy mindenki kiteszi az asztalra a telefonját, és minden, ami érkezik a telefonra, azt mindenki felolvas, hogy kiderül, hogy egyébként azáltal, hogy egyébként a mobiltelefon nagyon közel hoz minket egymáshoz, el is távolít. Tehát, hogy most például szülőként elmegy a gyermek táborba, és gyakorlatilag minden este telefonálsz vele, napközben, ha bármi történik, küld SMS, stb. De az a fajta izgalom például, hogy akkor hazajön a táborból, és akkor leül és elmeséli csillogó szemmel, hogy mi történt velem egy héten keresztül, az például nincs. És most a filmek is tulajdonképpen ugyanebbe az irányba mennek, hogy túl közvetlen minden, de amiatt meg egyébként nagyon-nagyon távolságtartó, és hogy egy csomó mindent el lehet emiatt titkolni a másik erő. És valóban ez a meglepetés faktor, ez nincs. Tehát az, hogy tényleg most beül valaki egy bankrablás után egy villanyautóba, aminek gyakorlatilag még a töltöttségi szintét is megmondják, bármerre is megy, és még azt is kiszámolja a mesterséges intelligencia, hogy a meneküléshez melyik irányt lenne jobb és célszerűbb választani, akkor azzal valóban meg lehet-e úszni egy bankrablást, egy gyilkosságot, vagy bármit.
1: Ugye? Yeah.
0: Igen.
1: És tehát eljutunk oda, hogy a Pusztító című filmből az jelenet, az teljesen jól adja magát, amikor ugye beül a Stallone, nem tudom, hogy hívják a filmben, és akkor vezetne, és akkor az autó elkezd okosabb lenni, mint
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Azt mondja, hogy hagyjuk az egészet a nébe, és átadja a lehetőséget a másiknak. Na, hát kicsit azért ebben a világban megyünk.
0: Igen, és hát például mondjuk a Taxi című filmet sem biztos, hogy le lehetne ugyanígy forgatni, mert hát gyakorlatilag a németeket az autó alapján simán nem kéne rájönni a festéktükre, mert hogy simán. Ugye ott még az van, hogy rálőnek ugye egy nyomkövetőt, amit aztán a festék, ugye amikor ráfújják, akkor az betakar. Mondjuk az nyilván az se igaz, de a poén kedvéért az még működik, de hogy például már ilyen filmeket se lehetne leforgatni, de hogy tényleg menthetetlenül megyünk a villany irányba, és akkor itt most egy újabb nagy subjectet nyitunk.
1: Hát, menthetetlenül. Én azt gondolom, hogy ez az egész kérdés jóval bonyolultabb annál, mint ahogy az általában fel van osztva, és és el van mesélve, mint történet a közvélemény számára. Európában van egy ilyen nagyon erős és egyértelmű és egyetlen egy technológiát favorizáló elképzelés, ugye erről én sokat szoktam írni. Ez egy EU-s direktíva, ami arról szól, hogy nagyjából 12 év múlva vége van annak az autózásnak, amit eddig ismertünk, mert hogy ugye onnantól fogva lényegében, és lehet ez sokféleképpen apostrofálni, de lényegében arról szól a dolog, hogy csak villanyautót lehessen eladni. Nehezen lehet elképzelni, hogy ez 12 év múlva működjön, jelenlegi tudásunk szerint, de valamiért mégis menjünk tovább ebbe az irányba, miközben egyébként a világon erősen diversifikálódik ezeknek a dolgoknak a piaci helyzete, tehát, hogy nagyon más, tehát szét fogunk egy kicsit szakadni, máshogy fogunk, vagy máshogy fognak közlekedni Észak-Amerikában, máshogy fognak közlekedni Kínában, máshogy fognak közlekedni Afrikában, és máshogy valószínűleg Európában. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz, mert az, hogy mindenki akkumulátoros elektromos autóval tudjon közlekedni, az arra egyszerűen nincs meg a nyársak. Ez nagyjából konszenzusos dolog, meg hát...
0: De akkor mi tolja mégis ebbe az irányba az európai döntéshozókat?
1: Hát az, hogy beleszerettek ebbe a megoldásba, és azt gondolják, hogy a fizikát ki lehet zárni törvénykezéssel. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy bármiféle, hogy mondjam, ellenesség dolgozik bennem, mint ahogy ezt szokták apostrofálni, egyszerűen nem hiszek abban, hogy dolgokat egy íróasztalon el lehet dönteni. Uh-huh. Ilyen komplexitású dolgokat egy íróasztalon mellett el lehet dönteni, miközben egyébként most is egy villanyautóval jöttem, teljesen, most hát tényleg nagyon régóta, egyfelől ugye azért, mert a tesztautók zöme ugye most már a villany, másfelől meg nyilván érdekelt is ez a technika, tehát nekem most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem 2016-ban volt először saját villanyautóm, és teljesen tudom élvezni ennek a dolognak az előnyeit, ami...
0: Zárójeles kérdés, neked hány autód volt eddig életedben?
1: 7 van most összesen, aktívan, és hogy hány autóm volt, ami saját volt, hát egyébként nem olyan nagyon sokkal több, olyan 10-valamennyi. Nem vészes sem, vagyok egy
0: ilyen... Nem vészes.
1: Hát, mert nem nagyon tudok megválni az autóimtól, tehát amit egyszer megveszek, aztán azt meg is tartom.
0: Mennyi segi kedvezményt kapsz a kötelező felelősségbiztosításnál?
1: Hát képzeld el, hogy én már próbáltam ez ügyben valamit tenni, mert hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ezt már lehetne flottázni, de
0: nem lehet.
1: Nem mindegyik, ez külön van, meg külön oda kell figyelni. Nagyon deprimáló az a része a dolgoknak.
0: Sajnálom, fogad őszinte együttérzésem. Na jó, hanyarodjunk vissza a villany dologra, tehát hogy mik az akadályai? Tehát mondjuk én azt látom, hogy ugye az, hogy mondjuk benzinkútban mennyire vagyunk felszereltek, és villanyautó töltőben mennyire vagyunk felszereltek, és hogyha mondjuk most így hirtelen, akár mondjuk jövő ilyenkorra Budapest lakosságának legalább a harmada elkezdene otthon autót tölteni, az mondjuk mennyiben fektetné meg az elektromos hálózatot. De én azt sem nagyon látom, hogy ez a 10-15-20 éves távlatban ez például megoldódna.
1: Hát én ezt energetikai oldalon kevésbé érzem drámainak, tehát szerintem ahol van kereslet, ott megteremti magát a kínálat is, előbb vagy utóbb. Nyilván ez egy nagyon, nagyon dugló egyszerűsítése ennek a kérdésnek. De nem azt érzem itt alapvető és fundamentális akadályozó tényezőnek, hogy lesz elég áram. Vagy sem, vagy hogy ki lesz-e építve, vagy sem. Ez szerintem egy olyan dolog, amit könnyebb megoldani, mint azt, hogy nyersanyag és piaci dominancia és alapvetően egyébként üzleti alapú infrastruktúra fejlesztés és még lehetne sorolni alapján ez az egész milyen irányt fog venni, mert most egy picit ez az, amiben most vagyunk, azért ez egy tervgazdasághoz hasonlatos történet.
0: Ezt pejoratív értelemben kell...
1: Igen, érteni. Abszolút, mert én azt gondolom, hogyha egy technológia egyébként alapvetően képes arra, hogy minden területen kiváltsa azt, ami eddig volt, ez nagyon hangsúlyos, minden területen kiváltsa azt, ami eddig volt, akkor azt nem kell szubvencionálni. Meg akkor nem kell tiltani semmit, ami korábban volt. Az alapvető vitám a fundamentalista és minden egyebet eltiporni akaró villanyosokkal szembe az, hogy ezt így, tehát ez így nem működhet. Tehát, hogyha valamit szubvencionálni kell még mindig, meg valamire nem ugyanazok az adószabályok vonatkoznak még mindig, meg minden egyéb alternatívát el kell lehetetleníteni, akkor olyan, mintha az a dolog önmagában nem lenne életképes, csak is kizárólag. én pusztán ennyit fogalmazok meg újra és újra, miközben egyébként nyilván szépen növekszik a mindennapi bizniszünkben is a villanyautóknak az aránya, tehát nagyjából együtt mozog azzal, ahogy a piac működik. Mi is gyakorlatilag minden hónapban már lassan eladunk egy vagy két villanyautót is. Uh-huh. Nagyon sokszor én beszélem rá egyébként az ügyfeleket, még olyan ügyfeleket is, akiknek nem feltétlenül jutna eszükbe magától, hogy villanyautót vegyenek, hogy hát így figyelembe véve ezeket a körülményeket, amiket megbeszéltünk, ahogy él, ahogy használja az autóját, ahogyan gondolkodik erről az egészről, egyébként teljesen adja magát, hogy ő cseréljen egy villanyautóra, anyagi belefér, otthon tud tölteni, stb. Lehetnek végig sorolni olyan passzusokat, amiket, hogyha ki tudunk így pipálni, akkor egyébként ma már jobb megoldás egy villanyautó, csak hát nem mindenre. Uh-huh. És a hangsúly azért alapvetően van, hogy miért akarunk mindenkire ugyanolyan sapkát húzni.
0: Aha. És itt a mindenre, ugye akkor most azt is kell érteni, hogy mondjuk a közúti áruszállítástól kezdve a mezőgazdasági gépekig minden villannyal kell, hogy menjen? Vagy azért, mit tudom én, most rábas tejgert majd még el lehet adni 20 év múlva is?
1: Én mindig azt szoktam erre kérdezni, hogy most tehát mi a megállapítandó cél? Az ön cél az, hogy legyen villany, vagy legyen az a cél, hogy legyünk fenntartatóbbak? Mert hogyha az ön cél az, hogy legyen villany, akkor persze lehet ilyen rendeleteket hozni. Uh-huh. Ha az egyébkénti magasztosabb cél, hogy tegyük fenntartatóbbá a közlekedésünket, akkor meg egyébként súlycsökkentés, fosszilis üzemanyagoknak a minél hamarabbi elhagyása, és akkor lehetne itt sorolni azokat a definiált célokat, amik arról kellene, hogy szóljanak, hogy egyébként ez az egész, ez működjön egy picit fenntartatóban.
0: Én is azt gondolom, hogy egyébként, hogy a fosszilist azért, tehát nyilván végleges a fosszilis nyersanyag.
1: Hamarabb fogunk akkumulátorral kapcsolatos problémákba ütközni ellátottság szintjén.
0: Na, én is ezt gondolom, mert hát gyakorlatilag a mobiltelefontól kezdve az otthoni porszívón át most már a fűnyíróig mindenbe akkumulátort teszünk, és azért az nyilvánvalóan a lítium, ugye, ami ennek az akkumulátornak az egyik fontos összetevője, a sokkal kisebb mennyiségben használhat, érhető el a Földön, és nyilván egyébként annak a kinyerése is sokkal nagyobb környezeti lábnyomot hagy maga után.
1: De nyilván ebben is van fejlődés, és nyilván ebben is vannak egyébként alternatív megoldások, meg lesznek is. Tehát ez látszik, hogy rengeteg pénzt költünk arra, hogy ezek a dolgok valamelyik irányba tovább tudjanak menni. De megint behozok egy jó példát erre, hogy, és ez is régóta próbálom ezt a gondolatot így elhinteni, hogy nem az elektromos autók számát kell növelni, hanem a villannyal megtett kilométerekét. Nem pont ugyanarról szól a két dolog. Tehát ahelyett, hogy mindenkit belekényszerítenénk villanyautókba, ahelyett mondjuk közép távon megfogalmazott cél lehetne az, hogy minimum 100, de inkább 200 kilométeres hatótávval rendelkező plug-in hibrid autók legyenek kisebb akkumulátorral, de könnyebben elérhető módon elterjedve, mert hogy ezzel egyébként szignifikánsan lehetne csökkenteni a fosszilis alapú üzemanyag felhasználást.
0: Például a dugóban állva például?
1: Persze. Vagy ugye mindig mindenki a hatótávról van ráfeszülve, szerintem ez kevésbé fontos kérdés. Fontos kérdés, hogy bizonyos hatótáv alatt nyilván nagyon erős kompromisszumokkal tudsz autót használni. De a töltési sebesség az továbbra is egy fontos kérdés, és a töltési sebesség növelése az szerintem fontosabb, mint a hatótáv növelése. Szóval nagyon, ez az egész egy nagyon komplex kérdés, és nekem fájó pont, hogy egyszerűen ez egy ilyen törzsi szembeállásá kezd degradálódni, és nem elegáns, ahogyan egyesek a véleményüket megpróbálják keresztülről öltetni mindenen keresztül, egy ilyen erkölcsi fölénnyel beszélve arról, hogyha ők egy bizonyos technológia mellett letették a voksukat, akkor mindenki más, az környezetpusztító és rettenetes. De nem tudom, ezek megint olyan területek, hogy messze megyünk a filmtől.
0: Nem baj az egyébként, mert engem ez a téma egyébként érdekel, meg azt gondolom, hogy ezt valóban a filmekre is, ahogy ugye felvázoltuk, azért ezzel, vagy erre hatással lesz. Meg hát nyilvánvalóan a gondolkodásunkra, a hétköznapi gondolkodásunkra is.
1: Én azt gondoltam mindig, hogy az autózás az alapvetően egy annyira szép dolog, hogy az inkább egyesíti az embereket. Tehát, hogy mindegy, hogy mit gondolunk a világról, mindegy, hogy milyen az alapbeállítottságunk, az autóban örömét tudja lelni gyakorlatilag bárki. És ez az, ami szerintem jelentősen változott. Tehát, hogy az autó is egy kulturális csatatérré lett kikiáltva. Uh-huh. Ami nekem tényleg fájdalmas, mert pontosan ezt a hozzuk össze az embereket, kezdjünk el beszélgetni egy közös érdeklődési pont kapcsán, úgyhogy egyébként távol vagyunk egymástól. Ez nincs már, helyette még azok is képesek összeveszni bizonyos dolgokon, akik meg egyébként alapvetően lehet, hogy hasonló világnézetet élnek meg. Mert egyszerűen ez a nagyon durva törésvonal, ami valószínűleg a kulturális kérdésekben, vagy a filmes kérdésekben ugyanúgy ott van, ez ugyanúgy megérkezett ide is. Tehát egyszerűen olyan, mintha az életnek minden területén így végig lenne most már húzva egy ilyen demarkációs vonal, és nem lehetne egyszerűen bizonyos kérdésekben középen állni, vagy bizonyos kérdésekben differenciáltan állást foglalni, hanem vagy az egyik oldalhoz tartozol, vagy a másik oldalhoz tartozol. Ez meg ilyen politikában értem. Ott nincs. Az, szerintem az ott egy egyértelmű ügy. Meg ez arról szól, az a természete a dolognak. Uh-huh. Az élet egyéb területein, meg hát ez a kultúrkamp, ez egy kellemetlen és idegesítő melléktermék, mert hogy olyan, mint hogyha most már lassanságban nem lehetne visszahúzódni. Tehát, hogyha engem egyébként nem érdekel, hogy a világ hogyan csatározik egymással ezekben a kérdésekben, egyszerűen csak szeretnék beülni az autómba és vezetni egy jót, most már lassan ott is elkezdenek, hogy mondjam,
0: bekopogni az ablakon,
1: igen,
0: hogy...
1: Igen, képletesen, meg már lassan gyakorlatilag is, hogy ezt nem kéne. Vagy hogyha meg akarok nézni egy olyan filmet, ahol még ilyen, hogy mondjam, klasszikus felállású kérdések történnek, uh-huh. Hát akkor lassan már arra se lesz igény.
0: Nehéz lesz.
1: Igen. Csak hát ezzel szerintem azt lehet elérni, hogy a társadalomnak egy jelentős része az egyszerűen nem érzi magát reprezentálva bizonyos kérdésekben, és azt szerintem mindig feszültségekhez, meg adott esetben szélsőségekhez vezet.
0: Én most részben azért örülök egyébként a Barbie film sikerének, mert hogy pont ezeket a klasszikus értékeket egy nagyon szórakoztató és bátor társadalom kritikával illeti, hogy van a klasszikus női oldal, meg van a klasszikus férfi oldal, mind a kettőnek megvan a maga sokszínűsége, de hogy ezek nem átjárhatók, és a női szerepeket, a nők, a férfi szerepeket meg inkább a férfiak viseljék. Lehet az sokféleképpen, de hogy meg kellene őrizni ugyanezt ezt a tisztaságot, hogy ne keverjük. Én elfogadom, ha valaki van, és azt mondja, hogy ő szeretne a másik oldalban is reprezentáns lenni, de hogy én nem gondolnám azt, hogy a csendes többség is ugyanerre vágyik.
1: Igen, de hát látod, hogy milyen furcsa extremitások alakultak ki a világban, tehát ezért a mondatért mondjuk a tengeren túlnak bizonyos részein lassan kirángatnának a stúdióból.
0: Értem, de egyébként meg nem értem. Tehát ugyanaz, hogy most, hogy én nem vagyok ellene a villanynak, mert nem vagyok ellene a villanynak, de hogy tényleg innentől kezdve csak ezzel lehessen, nekem ez olyan, tényleg olyan érzésem van, hogy van egy gazdasági érdekcsoport, amelyik ha fene-fenét eszik is a saját haszna érdekében, megpróbálja ezt a dolgot keresztül verni. Gyakorlatilag most még csak ott tartunk, hogy Európán, mert hogy valahogy, mint hogyha Európát betudták volna ennek a szándéknak a képviseletébe hajtani.
1: Hát ez viszonylag egyszerű, ugye Európának az autóipara az, ami a legkompetitívebb volt a világon, és hát Európa autóipara szenvedi meg ezt a legjobban. Tehát ez végig
0: sikerült, és neked, mint szakértőnek van erre valamilyen teóriát, hogy kinek sikerült ezt a kompetitív iparágat térdre kényszeríteni? Hát mert ez most úgy tűnik, hogy ez egy ilyen térdre kényszerülés, nem?
1: Sok összetevős kérdés ez, de hát alapvetően ugye abban a pillanatban, hogy a dízel botrány megtörtént, abban a pillanatban lehetett tudni, hogy innentől fogva hosszú-hosszú időn keresztül egy defenzív pozíciót kénytelen fölvenni az autóipar, ami így is lett, tehát hogy nem még nagyon-nagyon sok évvel azután is, hogy ez az egész történet napvilágra került, még mindig ott tartunk, hogy az az EU-s politikus, aki az autóipar védelmére kell bármiben, annak nagyon nehéz utána a sajtó meg a nyilvánosság nyomását, legalábbis egy típusú generált nyilvánosságnak a nyomását abszorbálnia magáról. Uh-huh. Eleve nem kellett volna, hogy jussunk idáig. Uh-huh. Ez is egy sok összetevős dolog.
0: Hogy itt is a kapzsiság lehet a háttérben? Vagy hát finomabban fogalmazok a szerzés?
1: Tehát ez mindig egy több oldalú kérdés. Tehát semmiféleképpen Semmiféleképpen sem szeretném elfoglalni azt a pozíciót, hogy én védem az autóipart, mert amint megtörtént, az megtörtént. Tehát az nem kérdés. Az egy más kérdés, hogy azért, ahogy idővel tovább mentünk, gyakorlatilag mindenkiről kiderült, hogy valahol, valamilyen formában, vagy nagyon kicsit, vagy egy kicsit jobban, vagy nagyon, de azért érintett volt itt valami fajta zsumákolásban. Ugye ez egy hitelességi kérdésként lett utána keretezve, érthető módon, és hogyha a hitelességed csorbát szenved, akkor utána viszont át lehet rajta tolni gyakorlatilag bármit. Ugye ezek, hiszen defenzívába vagy. Tehát most mire hivatkozzál? Hivatkozzál arra, hogy de hát mi alapvetően jó fiúk voltunk, csak itt egy picit csaltunk. Nem jön ki jól. Nem jön ki jól. Alapvetően, hogyha ezt nagyon cinikusan akarjuk nézni, akkor ez egy olyan ügy lett volna, amit egy jól működő európai gazdaságvédelemmel foglalkozó titkosszolgálati akció azért időben megakadályoz. Mint ahogy ezt egyébként meg hasonló ipari botrányok esetében azért láthattuk a világ más tájain működni ezeket a típusú dolgokat. Hát ez itt ugye nem történt meg, hanem még kicsit habosítva is lett az egész ügy, és aztán ennek a résnek, ami a pajzson keletkezett, ennek a mentén ugye egyre nagyobb nyomás lett gyakorolva az autóiparra, ami aztán a végén a teljes kapitulációba fordult, mert hogy ugye a cégvezetők sem akartak igazából kiállni és elmondani, hogy vannak realitások, meg vannak munkahelyek, meg vannak hogy mondjam, egyéb dolgok, amiket figyelembe kéne venni, hanem így mindenki azt mondta, hogy jó, hát akkor értve nem mindenki, van egy-egy autógyártónak egy-egy markáns vezetője, aki hajlandó még állást foglalni valami ellenében, vagy árnyalni a képet, meg is kapják érte a megfelelő jutalmukat, idézőjelben. Nagyon durva ellenkampányok szoktak ebből összejönni, meg nagyon durva újságcikkek szoktak ebből utána összejönni, tehát megérthető, hogy nem mindenkinek van ahhoz kedve, hogy ilyen harcokat, meg ilyen dolgokat megvívjon. A többségük az gyakorlatilag belesimult a mainstreambe, és eljutottunk oda, hogy egy önbizalomtól duzzadó, és egyébként alapvetően eszméletlen jó termékeket kínáló autóiparból lett egy ilyen hát így a korszellemnek behódoló és kicsit defenzívából működő és picit az unalmasságba hajló dolog, és ezzel az az alapvető probléma szerintem, és valószínűleg itt is van egy filmes analógia, hogy ebből a pozícióból nehéz izgalmas és kívánatos dolgokat kiizzadni magadból. Tehát amikor az az érzeted, hogy neked van olyan dolgot akarnak eladni, amikben ők sem feltétlenül hisznek, de mindenki jó pofát vág hozzá, azt valahogy így lehet, hogy tudat alatt, de megérzi a felhasználó meg a fogyasztó, és most egy picit ebbe az irányba vagyunk, hogy mindenki így rááll az egyik lábáról a másikra, és azt mondja, hogy és aztán elmaradnak a megfelelő értékesítések adott esetben, amivel nem azt akarom mondani, hogy nincsen dinamikus növekedés bizonyos szegmensekben, lásd villanyautó, de ez a dinamikus növekedés, ez nem úgy fog kinézni, és már most látszik, hogy nem úgy néz ki, hogy húzol egy vonalzóval egy vonalat, és azt mondod, hogy na, most akkor növekszünk 50%-ot, meg 60-at, meg 70-et, és akkor az így fog folytatódni a végtelenség, és akkor mindjárt kiszámoljuk, hogy ez gyakorlatilag 2028-ra ott lesz, hogy mindenki villanyautóval fog közlekedni. Ennél ez az egész képlet lényegesen bonyolult. És én számítok itt még érdekes kacskaringókra, de az biztos, hogy az a típusú hozzáadott érték, munkahely mennyiség és egyebek, ami meghatározó volt világszinten is, meg pláne európai szinten is, autóipar szempontjából, az annak küzdenie kell, hogy az a jövőben is így nézzen ki, és valószínűleg nem fogjuk tudni megtartani az ilyen jellegű pozícióinkat.
0: Mert hogy ugye egyébként a villanyautóknak azért ugye a hajtáslánca azért az szinte majdnem egyforma, vagy hát azért nagyon nagy párhuzamosságokat mutat. Tehát, hogy most ott nem nagyon lesz ilyen, hogy mint ahogy mondjuk most az Alfának ilyen a hangja, amikor gázt adsz, meg a Volkswagennek olyan a hangja, meg hogy a stb., mert hogy sokkal kisebb már az eltérés, meg az önálló fejlesztési irány, nem?
1: Ez abszolút így van, de legyünk ebben is, sőt, legyünk ebben most egy picit optimisták. Ahogyan a fókusz áthelyeződik erre a dologra, úgy érződik az, hogy azért generációról generációra nagyon nagy ugrások vannak komfortban is, vezetési élményben is, töltési sebességben is, súlycsökkentésben is, tehát tény és való, hogy sokkal nehezebb a differenciálási potenciál egy-egy villanyautó kapcsán. De azért azt mondani, hogy ezek is ugyanolyanok, ez nem igaz, és szerintem egyre inkább érződik, hogy a különböző ízek azok így elkezdenek újra jönni ennek kapcsán is. Az egy sokkal markánsabb tendencia, hogy a világ legnagyobb autópiaca, a kínai autópiac, az darabszámát tekintve gyakorlatilag előzi az Egyesült Államok, vagy az észak-amerikai piac és az európai piacot összesen. Tehát a kettő együtt nincs már lassan akkora, mint a kínai. És azért ennek értelemszerűen van visszaható hatása. Tehát amíg az előző sok évtizedben az volt a helyzet, hogy teljesen természetes volt, hogy a világ autózásának az epicentruma az Európában van, mert itt csinálják a legigényesebb, legjobb autókat, itt van német autópálya, itt van az az elvárás, hogy 200-zal is tudjon menni egy autó, és olyan legyen a futóműve, és olyan legyen a vezetési élmény, stb. Tehát ezt lehetne hosszan sorolni. Ezek egyre kevésbé fontosak. Egyfelől az emberek lejöttek a vezetésről, tehát hogyha körbenézel, hogy hogyan közlekedünk, hát mindenki a telefonjába révedve kacsázik az úton, sajnos, és egyre több vezetés támogató rendszerrel egyébként még inkább csökken egyébként a vezetés tudatossága és a vezetési képességek, tehát egyre kevésbé izgalmas az, hogy egy autó számomra szubstanciálisan arról szól, hogy a vezetési élmény, futómű, motorváltó, stb. Ez egyre kevésbé érdekes.
0: Eleve induljunk ki abból, hogy ha esik az eső, akkor meghal a város, mert hogy akkor vezetni kell.
1: Ez például, meg oda kéne figyelni, meg ilyenek, így van. De ugye ez a része a legdrágább az autózásnak, és a legkevesebb embert kezdi érdekelni. Tehát értelemszerűen elmegyünk abba az irányba, ami a kínai vásárlókat érdekli úgy igazán, hogy legyen minél inkább egy sokadik kütyű az ember életébe, és az, hogy ez egyébként történetesen mozog, hát akkor történetesen mozog, de hogy nem ekköré van építve, nem a storytelling az, ami...
0: Tehát, hogy akkor inkább a fotel legyen fontosabb az autón belül, mint az, hogy milyen hangja van a motornak.
1: Meg, hogy milyen kanyarsebességre képes, meg, hogy mennyire responszív a kormány, meg szóval ezek
0: majdnem kizártál a beszélgetésből, de értem. Jó, és akkor mik lehetnek az alternatívák? Tehát engem meglepett, hogy a közelmúltban a Rolls-Royce bejelentette, hogy mini reaktorokat kezd el fejleszteni, és ugye ezeket elsősorban most azért fejlesztik, mert hogy a különböző űrmissziók során akarnak gazdaságos és könnyen kezelhető energiaforrásokhoz jutni, de a hosszú távú céljai között azt is felelevenítette a Rolls-Royce, hogy ennek a zsugorítása az olyan mértékűvé kellene, hogy irányuljon, hogy akár ezek autókba is, vagy akár háztartásoknak a fenntartására is alkalmasak kellene, hogy legyenek. Ez lehet például egy irány? Vagy a hidrogén? Mert a hibridet azt mondtad, amit én is egyébként támogatnék.
1: Hát tegyünk különbséget, ugye, mármint a Rolls-Royce esetében is, ugye ez a powertrain történet, ez egy, tehát ami a turbinákat gyártja, meg ilyesmi, ez ugye egy más üzletág, mint amit, mert ugye most egy autós témány beszélgetésben, hogyha bedobjuk, hogy Rolls-Royce, akkor mindenki egyből ugye a márkára fog gondolni, amelynél egyébként az elektrifikáció szintén eléggé előre adott állapotban van, de azt teljesen értem is, mert vagy a vásárlói profil, meg a felhasználói profil az teljesen alkalmassá teszi arra, hogy egy márka legyen. Ez meg, amiről meséltél, ez már egyébként a 60-as években is, 50-es, 60-as években is felmerült bizonyos amerikai autógyártóknál, hogy ugye ilyen mini atomerőművekkel közlekedjenek az autók, hát nyilván nem lett bőle semmi, szerencsére. ki tudja, hogy már hogy világítanánk. Az biztos, hogy az autó is része lesz egy komplexebb energetikai rendszernek, ez látszik. Tehát ilyen jellegű törekvések vannak, hiszen az akkumulátor azért képes értelemszerűen hálózati szinten is, legalábbis egy bizonyos elterjedtség fölött hálózati szinten is képes arra, hogy valahogyan befolyásolja azt, hogy hogyan működjön az energetikai hálózatunk. A hidrogén, ugye, amit kérdeztél, ez egy ilyen állandó első kérdés. Bárhol az autó jövőjéről beszélünk, és akkor elmeséljük ezt a villanyautós történetet, meg hogy mi volt eddig, meg mi következik. Mindig az első ilyen mentő kérdés, vagy egy ilyen de ugye minden úgy lesz, mint eddig.
0: Akkor nem térek el a fősodortól ezzel a kérdéssel?
1: nem, de és ez egyébként teljesen rendben is van. Én nem hiszek abban, hogy az autóipar irányából jöve a hidrogénhajtás az olyan darabszámokat és olyan költségszinteket el tudna érni, hogy az jelentős szerepet játszon innentől fogva. Tehát magyarul alulról fölfelé ez a dolog nem fog menni. Az alulról fölfelé alatt azt értem, hogy ha a hidrogén az autók hajtására koncentrálódik, és onnan terjed tovább a gazdaság további részeibe, akkor ez nem nagyon működik a mostani tudásunk szerint legalábbis. A legtöbb elemzés az erről beszél, és én hiszek, vagy én is inkább ennek az elméletnek hiszek. De nagyon sok minden változhat, ezt mindig érdemes hangsúlyozni. Abba viszont igen, abba hiszek, hogy ha azok a nagyívű kísérletek, amik Ázsia bizonyos országaiban zajlanak, Koreáról beszélünk, Kínának bizonyos részeiről beszélünk, Japánnak bizonyos elképzeléseiről beszélünk, ami arról szól, hogy egységesen és összességében az iparnak, és még a nehéziparnak is az energiaigényét inkább hidrogén alapon közelítjük meg, akkor lehet ebből az egészből egy olyan skálázható dolog, ami aztán elhozza azt, hogy akár infrastruktúra, akár az autó bekerülési költsége szintjén ez egy reális alternatívája tudjon lenni, egy harmadik alternatívája tudjon lenni a közlekedési reformnak, vagy átalakulásnak. De azt jelenleg, főleg így, ahogy most állunk Európában, hogy nagyon rá vagyunk egy dologra cuppanva, azt én nem látom, hogy itt a következő 10-20 évben egy egyébként is iszonyatos pénzeket felemésztő infrastruktúra fejlesztés, ami a villanyról szól, mellett még lesz arra akarat és pénz, hogy a hidrogén irányába is tovább menjünk.
0: Mondanám, hogy ez a végszó, de ne ez legyen már a végszó, mert hogy karácsonykor érkezik a Michael Mann rendezésében, ugye Adam Driverrel, meg Shailene Woodleyvel, Patrick Dempseyvel és Penelope Cruzzal a Ferrari című film, hogy akkor már zárjuk filmessel, hogy te, mint olasz autórajongó, mondhatom ezt, mennyire várod ezt a filmet?
1: Hát ezt várom, tehát azért ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz.
0: Az előzetesét láttad már?
1: Láttam, és sokat, sokat ígérő. Remélem, hogy fel fog tudni nőni a feladathoz, azért Ferrari nem volt egy egyszerű figura.
0: Nem, hát ez mondjuk az aszfalt királyaiból, aminek ugye az angol címe a Ford versus Ferrari, abból is kiderült. Azt a filmet csak láttad, azt nyilván...
1: Azt láttam, persze, és jó is volt.
0: És nekem az egyik nagy kedvencem a vágása, az annyira zseniális, hogy azt bármikor szívesen még oktatom is a fiataloknak. Tehát akkor mondjuk azt, hogy várjuk a Ferrarit, és mondjuk azt is kívánhatjuk akkor így zárszóként, hogy több Enzo Ferrarihoz hasonló eltökéltségű vezetőt kívánunk az autópiacra, az autós cégek élére.
1: Az a baj, hogy ezeknek a figuráknak a kora azért leárt, sajnos, pedig szerintem szórakoztatóbb világú.
0: És valószínűleg benzingőzősebbet is a szó jó értelmében.
1: Abszolút.
0: Várkonyi Gábor, köszönöm szépen.
2: Színem Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hát még a témával gurultunk volna tovább, de a műsoridő csak eddig engedte, hogy ezt tegyük. Még egyszer köszönöm Várkonyi Gábor autópiaci szakértőnek, hogy elfogadta meghívásomat, és jót autóztunk a Színem Annában. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet. Minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színem Anna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Kissé enyhül a forróság, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál.
0: Időjárás.
2: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
3: Itt van mellettem a bőség kosara, amely még üres, de nem sokáig, hiszen elindulunk a budapesti Garai piacra. Sziasztok, ez a bőség kosara, én pedig Puc Attila vagyok. Mai témánk a hús, éppen erről beszélgetek majd hamarosan vásárlókkal és természetesen egy hentessel is. Mi magyarok nagyon húsos nemzet vagyunk, húst hússal. Sokszor fogjátok ezt hallani a következő órában. Zene, aztán irány a Garai piac.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családban eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik. Hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, de kedvenc az mindenkinek van?
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy táp, érezni rajta a tápot.
1: Csak egy kezdve rendszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyorossziba, ott a hölgy, aki a disznót vág nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott. Igen. És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett minden, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hossza, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor manzacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni, akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, csinálunk. De akkor hagymásvér az ott van?
2: A zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: Na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Sokan nem tudják elkezdeni, hogy mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet for, kiszenni a vízből, és úgy át szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymászsírra, pörköltnek.
1: Ó, azt hiszem, nekem és a kollégának már megindult a nyár elválasztásunk. No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizse, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt. Ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhölt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom. Tehát van egy sparhölt.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a vért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, van a rizsassat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna, belekocka.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az ön receptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Olyan.
1: Na, szuper. Mi az ön receptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdés, vagy...
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát hogy mindenki, tehát annyira húsimádó...
2: Mi csak húsat. Azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazámban jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát, én szerintem a comba szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolog, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt, a zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
2: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jönök ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Na, nem is zavarom, visszaengedem önt, akkor nagyon szép hús kapott, hajrá, és jó ételt kívánunk hozzá. Kérem tisztelet, egy igazi húsimádó úrral beszélgettünk. Kezi csókolom, megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
3: A pörkölthöz szeretnék húst venni, hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
3: Sertés.
1: Az mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
3: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
3: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti-e a hurkát egyáltalán?
3: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az önkonyhány egy kicsikét egy ilyen, egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel.
3: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon, oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeret és hát vesz?
3: Szerintem a lábszár, a lapocka, azt leginkább azt viszik. Ha volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Hát ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
3: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek idejönni.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak vele, ők szeretik még a húst?
2: Mi szeretjük, igen. Bár azért már reggel entem, amikor reggel érek előre a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle, de azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
1: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal leszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
2: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem vetik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére, ha nem is van nagy mennyiségben, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
1: Ez egy gyönyörű pult, beszélgetünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
2: Hát már 14-ben itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas húst árulni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
1: Ugye bevallottan a mi célunk ezzel a műsorral, hogy a piacon való vásárlást népszerűsítsük. Mennyiben éri meg jobban, nem feltétlenül az ára gondolok, de mondjuk itt vásárolni, mint mondjuk akármilyen, ne nevezzük meg szupermarketbe, becsomagolva előre, gázzal, van egy, hogy védőgázzal ellátott húsokat, ugye? Mi az a védőgáz, de az árulja? Mi az a védőgáz, ami ott van?
2: A védőgáz tartósítja a húst egy gázba, akár egy vagy két hétig is, és nem biztos, hogy a hús minőségének jót tesz, sőt, lehet azt mondani, hogy nem tesz jót egyáltalán. Ami minket illet, nekünk az a célunk, hogy minőségben azért szerintem fölveszük a versenyt a multikkal, sőt, talán jobb minőséget is árulunk, és mindig törekedtünk arra, hogy magyar terméket, magyar húsokat áruljunk, ennek már ugye 14 éves hagyománya van nálunk, és törekszünk arra is a jövőben is, hogy csak magyar húsokat áruljunk.
1: Kicsit a pult másik oldalán, hogy néz az, hogy az ember, amikor nyit egy boltot, egy vállalkozás hentes lesz, akkor megkeresi azokat a termelőket, de nyilván kóstolgatni kell, megkérdezni, mint, tehát nyilván a túladon is vannak évtizedes tapasztalatok, kapcsolatok, nem? Akitől önök szerzik.
2: Igen, tehát nekünk ez a, nem mondtam, 14 éve itt vagyunk a piacon, ez a 14 évnek az eredménye az, hogy a felmelegedtek és a húsok ilyen minőségűek, amilyenek. Tényleg sokszor kellett próbálkozni, sok termelőt, sok beszállítót így eltávolodtunk, vagy hát nem vásároltunk többet tőlük, de akinél most ideig kitartottunk, azok tényleg minőséget árulnak, hoznak be hozzánk.
1: Mennyire jellemző az, hogy idejön mondjuk egy csinos fiatal hölgy, a pasiát szeretné meglepni este, de mondjuk köze nincs a sütéses főzéshez, és ideális azt mondja, hogy én szeretnék egy rántatúst, egy bifsteket, egy akármit csinálni, tehát hogy az emberek tanácsot kérnek-e, mernek-e tanácsot kérni a pult mögött állóktól?
2: Egyre kevésbé. Most a fiatalok nem nagyon szeretnek már főzni, ez megfigyelhető már. Aki öregebb korosztály, vagy idősebb korosztály, az meg már ugye van annyi tapasztalata, hogy már tudja, miből mit kell főznie. Fiatalok azok már így az észrevehető, és azt veszük észre, hogy kevésbé szeretnek már főzni. Inkább az készítelek, amik így előtérbe kerülnek. De aki családdal rendelkezik, az a meggondolja ezt a készételezést, azok már inkább vásárolnak már húst. De a fiatalok azok inkább így kevésbé vásárolnak.
1: Melyik a legnépszerűbb? Gondolom a disznóhús, és azon belül, amit mondjuk a legtöbbet viszik, a legtöbbet kell önöknek is rendelni belőle.
2: Hát mondjuk a karaj az, ami nagyon népszerű, meg hát persze a darált hús, comb, mégis minden része, tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki amiatt szereti, mert az szaftosabb, valaki azért szereti, mert soványabb, és ugye nem is lehet kiemelni igazán húsrészt, amelyik fogy jobban.
1: Mangalica, egy nagy, óriási nagy témakör. Minden mangalica, amire rá van írva a piacokon, ön szerint?
2: Nem biztos, azért meg kell nézni. Tehát mi is, aki beszállít nekünk, azért az már le van ellenőrizve, hogy minőségileg az valószínűleg mangalicát árul, de én már láttam olyan piacokon mangalica szalonát, amit árultak, ami nem volt mangalica. Igen, vastag volt, de nem volt mangalica.
1: Szakember ránéz, azt tudja, de most akkor mi az egyszerű vásárló, miből áll, itt ugye van mangalica szalonna, miből látható, hogy ez mangalica szalonna? Mik a jelek?
2: Inkább az ízéből, külalakból, kinézetében nem lehet megállapítani szerintem, de mihelyt megkóstolja az ember, beveszi a szájába, és szétomlik az a szalonna az embernek a szájába, akkor már rögtön tudja, hogy az mangalicáról van szó.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Arra vagyunk kíváncsi, egy kicsit közelebb fáradt. Köszönöm szépen, hogy ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
3: Hurkát.
4: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
4: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
4: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen... Vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból...
2: Közben a kollégája már készül, mert itt nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
4: Kolbász, minden, igen, ami...
2: És mivel eszik?
4: Parancsol?
2: Mivel eszik?
4: Savanyúsággal általában, vagy éppen ki hogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
4: Az megvan, már el van téve.
2: No, kicsit beszéljünk még a húsokról, általában a kollégája közben már a tűz közelébe került. Van az a mondás, hogy húst hússal eszik. Ez mennyire igaz a magyar emberre, mennyire szeretjük mi magyarok a húst ön szerint?
4: Hát úgy, igazándiból általában azért azt lehet mondani, hogy elég húsevők vagyunk, legalábbis az én körömbe, de manapság már sajnos egyre csökken ennek az értéke, mert épp néztük az árakat is, hogy elég húzósak lettek az árak egy hónap alatt, mennyit változott.
2: Ha már árakról van szó, játszunk egyet, van Budapesten egy, előre bocsátom, luxus hentes. Tippelje meg, hogy ott, és saját szememben láttam, mennyibe kerül a legdrágább bélszín. Nyers húsról van szó, csak tippelje meg, aztán én mondom az árat.
4: Mert bélszint igazán egy évben egyszer szoktunk vásárolni, amiből ilyen tatárbisztek készül.
2: Akkor mennyire veszi általában?
4: Nem én szoktam venni, a lányom veszi, nem tudom az árát, kedves uram. Nem is tudom megtippelni, de 2000 forint, nem tudom.
2: Na, akkor mondom, a legdrágább bélszín, amit láttam, az 126.600 forint volt, egy kiló.
4: Ez komoly. Hát sajnos nem a kétkezi munkásnak a fizetéséhez van ez mérve.
2: Témánk még mindig a hús, mi más lenne? Juliska férje és egy másik kedves vásárló. Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
5: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenben tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyisokás.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
5: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, svárd hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek. Vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
6: Hát szerintem én is mondjuk a hússal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
6: Hát nagy ritka. Nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztapélék vannak, de általában van egy vasárnapi ebédnél, ott csak a hús.
2: A Bőség kosara mára megtelt jófajta húsokkal, de ne csüggedjetek, jövő héten újra jelentkezem, akkor is igyekszünk valami nagyon-nagyon finomsággal megtölteni. Én Puc Attila voltam, ti pedig ne feledjétek, tessék piacon vásárolni, és tessék hanyagolni a szupermarketeket. A jövő héten találkozunk, a viszonthallásra!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük!
4: Reklám hangzott el.
6: Kissé enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. A Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről várják az emberek véleményét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légikikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését. A légitársaságoknál.
0: Időjárás.
6: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
5: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song. This song is a confessional of sorts of all the things I learned while
2: I couldn't see egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam. In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: nagyobb lázadás.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: se. Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
3: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Manna.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alapulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
1: Időjárás.
3: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy naggyá tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életében, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I met him, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Don,
1: Sarah
2: a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Nem elég, ha csak üldögélsz és imádkozol a békességért. Kérheted, hogy Joyce, imádkozz, hogy békességem legyen. Nos, én inkább azért imádkozom, hogy felismerd, Isten már békességet adott neked, és hogy tudd, mit kell tenned, hogy ebben járhass. Tégy egy szívességet magadnak, és bocsáss meg az embereknek. Ne maradj mérges, ne maradj dühös, ne maradj keserű. Egyikünk sem lesz ebben tökéletes, de a tőled telhető legjobban engedd az Isten szellemét, hogy dolgozzon benned, hogy jó döntéseket hozz, és helyesen cselekedj. Jobb azt mondta, hogy igazságot öltöttem magamra. Nézzük meg, hogy mit jelentett ez neki a gyakorlatban. Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem.
2: My justice.
1: Jobb olyan ember volt, aki azon ügyködött, hogy a rossz dolgokat jóra fordítsa. Amikor rossz dolgokat látsz, csak megrázod a fejedet, és azt mondod, valakinek tenni kéne valamit? Vagy te vagy az a valaki, aki azt mondja, megtalálom a módját, hogy jóra fordítsam ezt. Nézzük meg az igét. Jogosságom olyan volt, mint egy palást és egy süveg, mint egy diadém és egy korona. Látjátok ezt? Azt mondja, mivel az igazság megteremtésén munkálkodtam, olyan volt az, mint egy korona a fejemen. Az igazságom olyan volt, mint egy palást. A vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Oké, tehát jobb azt mondja, hogy amikor szükségben levő embereket látsz, akkor az helyes dolog, ha segítesz nekik. Ha a gonoszszal akarsz harcolni, akkor ne indulj el a megfelelő ruha és páncélzat nélkül. Lapozzunk az 1 Sámuel 17-hez. Megnézzük Dávidot, amikor elindult a Góliát elleni harcba. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába. A fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vette Dávid ezeket. Mit akarok mondani ezzel? Ha meg akarod nyerni a harcodat a gonosz ellen, akkor ne akar más valaki lenni. Nem tudod legyőzni a gonoszt más valaki páncéljával, más valaki személyiségével, más valaki ajándékaival, más valaki tehetségével. Na gyerünk! Az egyetlen módja annak, hogy legyőzd a gonoszt, az az, ha bátran azt mondod, az vagyok, aki vagyok. Isten úgy szeret, ahogy vagyok, és ő minden nap változtat rajtam, növekszem, és egyenesen megyek előre. Nem kell olyannak lennem, mint te vagy. Nem kell összehasonlítanom magam veled. Nem kell versengenem veled. Isten megmutatja, hogy hogyan győzzem le a gonoszt az ő módszereivel. Nézzük meg a 45. verset. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened. Halleluja! Nem volt szüksége Saul páncéljára, hanem szellemi természetű páncélzatra volt szüksége, és neked is arra van szükséged. De én a seregek urának, Izrael csapatai, Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. Nagyon tetszik, ahogy előre megprofétált a Góliát vesztét. Most figyeljetek! Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Nos, ehhez mindjárt visszatérünk. Úgy kéne élnünk, hogy Istenem, én ki akarok menni ebbe a világba, ahol annyi elveszett ember van, akik összezavarodtak és szenvednek. Ki akarok menni közéjük, és téged akarlak magamra ölteni, és a te viselkedésedet. Ki akarok menni, és téged akarlak képviselni, hogy valaki reménységet kaphasson arra, hogy lehet még öröm az életében. Ki akarok menni, és tudatni akarom a világgal, hogy létezik az élő Isten, és hogy ő az én barátom. Amen. Térjünk vissza az igéhez. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, ezt nagyon szeretem, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Ha önmagad leszel, akkor Isten hatalmasan felkeni azt, amit a kezedbe adott, bármit is kér tőled. Dávid rájött, hogy a hagyományos páncélzat nem működne a számára, ezért Isten öltötte magára. Szellemi ruhákat vett fel a fizikai páncél helyett. A Lukács 11.22 azt mondja, az erős ember nem tud téged kirabolni anélkül, hogy előbb el ne venni a páncélodat. Nos, nézzük meg az Efézus 6.11-18-at. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. A mi dolgunk, hogy felvegyük. Isten adja nekünk, de a mi dolgunk felvenni, ami azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk, mi az, ami nem helyes az életünkben. Imádkoznunk kell ezek miatt, együtt kell dolgoznunk a Szent Szellemmel, és ő majd elrendezi azt, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. A nehéz fegyverzetük katona minden fegyverzetét, amit Isten ad nektek. Hadd mondjam azt, hogy bármit is mond neked Isten, hogy tedd meg, ő megad neked mindent, ami ahhoz szükséges. Isten megbocsát nekünk, tehát nekünk adja a megbocsátását. És így mindenünk megvan ahhoz, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Isten irgalmas hozzánk, így most megvan mindenünk ahhoz, hogy irgalmasak legyünk másokhoz. Isten kedves, ő jó hozzánk, és így példát ad nekünk. Megmutatta, hogy hogyan viszonyuljunk másokhoz. Tudtátok, hogy bármit kaptok Istentől, ő azt várja, hogy továbbadjátok azt. Azt várja, hogy csatorna légy, hogy amit ad, az először beléd áradjon, majd kiáradjon belőled. Ne légy betömött kút. Az Ószövetségben így harcoltak az ellenségek. Az egyes nemzetek egymással. Betömték egymás kútjait. Jött az ellenség, és betömte azoknak az embereknek a kútjait, ahol el akarta foglalni a területeket, és úgy hiszem, a gonosz sok ember kútját is betömte. El kell kezdenünk engedni, hogy a dolgok áradjanak. Fogadj el valamit, majd add tovább. Lélegezd be, majd lélegezd ki. Fogadj el irgalmat, adj irgalmat. Fogadj el megbocsájtást, adj megbocsájtást. Fogadj el kedvességet, és add tovább. Fogadj el szeretetet, adj megbocsájtást. Isten türelmes veletek? És ti türelmetlenek vagytok másokkal? Hadd kérdezzem újra, Isten igazán türelmes veletek? Úgy értem, igazán hosszú tűrő. És néha elképedsz, hogy mennyire türelmes hozzád Isten. Én is elképedek ettől. És mégis olyan könnyű türelmetlennek lenni másokkal, akik nem teszik meg azonnal, amit várnánk tőlük. Én jól érzem magam, remélem ti is. Vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy sikeresen megállhassatok a gonosz minden stratégiájával és megtévesztésével szemben. Minden ilyen dologgal szemben. Ha a teljes fegyverzet rajtad van, akkor a gonosz minden stratégiájával és megtévesztésével szemben megállhatsz, és legyőzheted őt. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, fizikai ellenséggel szemben, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. 13. vers. Éppen ezért vegyétek fel. Mindenki mondja, vegyétek fel. Ez a sok öltözzünk fel és legyünk aktívak dolog talán sokatokat fáraszt, ahogy hallgattok engem. De hadd mondjak valamit, úgy nem fogod legyőzni a gonoszt, ha a kanapédon fekszel, szappanoperákat nézel és fánkot eszel. Ideje van, hogy mélyebbre menjünk, emberek. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok, és megállhassatok a gonosz napon, a veszélyben, és mindent leküzdve szilárdan megállhassatok a helyeteken. Hadd mondjak erről néhány dolgot nagyon gyorsan. Először is annyit tehetünk, amennyire képesek vagyunk. Megteszed, amiről tudod, hogy szükséges, amit Istentől tanultál, és Isten megteszi, amit te nem tudsz megtenni. Hallottok engem? Ennyire egyszerű. Azt mondod, szükségem van egy munkára. Oké, teszed, amire képes vagy, mész és keresel egyet. Micsoda új gondolat, igaz? Két helyre is elküldtem az önéletrajzomat múlt héten. Nem, ha szükséges, keres munkát napi 8 órában. Jelentkezz napi 100 helyre, légy agresszív. Viselkedj úgy, mint Isten seregének egy katonája. Mondd azt, én Isten gyermeke vagyok, ha másnak lehet munkája, akkor nekem is. És jó munkám lesz. Isten szeret engem, rendszeresen adakozom. Rajtam van a páncélom, rajtam van a fegyverzetem, felöltöztem szellemileg, és keresni, és keresni, és keresni fogok. Álljatok meg, tartsátok meg a pozíciótokat, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Nos, az igazság az Isten igéje. És azt írja itt, hogy ez az őv, és az őv az, ami fenntartja a nadrágunkat. Szóval, ha problémáid vannak, jó, ha meghúzod az övedet. Más szóval azt mondja itt, hogy ilyenkor van időnk beleásni magunkat az igébe, és hinni abban úgy, mint soha előtte. Könnyű azt mondani, hogy én hiszek Isten igéjében, amikor nem kell alkalmaznod az életedre. De amikor hirtelen azt érzed, hogy az egész pokol elszabadult ellened, és régebb óta várakozol, mint amit kibírnál, és látod, ahogy más emberek áldást nyernek, pedig nem is gondolod, hogy megérdemlik, és már épp feladnád, és mindjárt leesik rólad minden ruha. Úgy értem, hogy elveszíted minden örömödet, békességedet, szeretetedet, amikor úgy érzed, hogy mindjárt feltámad benned az óembered. Ilyenkor kell egy pár lyukkal beljebb szorítani az övedet, és azt mondani, nem, beleásom magam Isten igéjébe, és megállok rajta. Hallotok engem? Hozzatok ma egy döntést, hogy nem csak kipróbáljátok az igét, hanem meg is álltok az Isten igéjén, akármilyen sokáig is tart az, és bármi is történik, mert ennél jobbat úgysem tehetsz. Az Efézusi levél így folytatja. Vegyétek fel a megigazulás köntösét. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban.
2: In Christ.
1: Halljátok, hogy állandóan a megigazultságról beszélek? Jézus vére által igaz emberré lettél Isten szemében. Nem vagy már rossz, hanem igaz vagy. Nem kell állandóan a bűneidre figyelned, fókuszálj a megigazultságodra. Gondolj arra, én Isten gyermeke vagyok, ő szeret engem, megbocsájtott nekem. Persze nem csinálok mindent helyesen, elkövetek hibákat, de Isten már azelőtt tudott mindezekről, mielőtt elhívott a vele való kapcsolatra, és mégis azt mondta, akarlak téged. Nem tudjuk meglepni Istent. Először is tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban. Aztán, amikor a gonosz jön, hogy vádoljon, akkor emlékezned kell, hogy az Isten igéje szerint nincs többé kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. Ez nem jelenti azt, hogy bűnt követhetünk el, és azt csinálunk, amit akarunk, de azt igen, hogy jó szívvel vagy Isten előtt, helyesen akarsz cselekedni, aztán hibákat követsz el, de megbeszéled azt Istennel, és elfogadod a megbocsájtását. Mert Jézus Krisztus vére által ő már biztosította azt számodra. Nem kell rábeszélned Istent, hogy bocsásson meg neked. Csak annyit kell tenned, hogy egyet értesz vele, és elfogadod. Jézus Krisztus vére megtisztít téged azonnal, és nem kell bűntudatot érezned. Nem kell rosszul érezned magadat. Semmi értelme. Csak az idődet pocsékolod vele. És aztán tudva, hogy ki vagy Krisztusban, erőfeszítéseket kell tenned a Szent Szellem segítségével, a Szent Szellem erejével, nem a saját testies erőddel. Nem olyasmi ez, amit a magad erejéből kell megtenned, hogy aztán frusztráltá válj. Nos, próbálkozom, próbálok jó lenni, próbálok a szellem gyümölcseiben járni, próbálkozom, és már annyira elegem van a próbálkozásból, már annyit próbáltam, hogy szinte belehalok. Én nem erről beszélek. Nem akarom, hogy hazamenjetek, és azt mondjátok, megpróbálok jó lenni, megpróbálom magamon tartani a ruháimat, megpróbálok éber maradni. Én arról beszélek, hogy tölts időt Jézussal, szeresd őt. Tudd, hogy ki vagy ő benne, és kérd tőle segítséget. Mondok én valamit. Ha minden reggel egy órát azzal töltesz, hogy úgy felöltöz szellemileg, ahogyan fizikailag is felöltözöl, akkor ahogy végigmész a napodon, sokkal kevesebb problémád akad majd, mint egyébként. Töltsétek fel az igazságot. Békességet hagyok nektek, az én saját békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Most figyeljetek, többé ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon, vagy megzavarjon benneteket. Ne engedjétek magatoknak, hogy féljetek, hogy megijedjetek, vagy gyávák legyetek. Őrizzétek a békességeteket. Tartsátok meg a békességeteket, és Isten harcol majd értetek. Maradjatok nyugodtak. Pál azt mondja Timóteusnak, maradj higgadt, nyugodt és összeszedett. Isten igéjének hirdetőjeként ez az egyik legfontosabb dolgom, hogy megőrizzem a békességemet. A békesség az erő alapja. Hívőként is az a legfontosabb dolog, hogy békességben maradj, mert a békesség a te erődnek a helye. Nem elég, ha csak üldögélsz és imádkozol a békességért. Kérheted, hogy Joyce, imádkozz, hogy békességem legyen. Nos, én inkább azért imádkozom, hogy felismerd, Isten már békességet adott neked, és tudd, hogy mit kell tenned, hogy ebben járhass. Tudjátok, sokszor olyat kérünk Istentől, amit ő már megadott. De ehelyett meg kell tanulnunk használni, amit Jézus már nekünk adott. Azt mondta, békességet hagyok nektek, most pedig ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amikor nyugtalanságot kezdesz érezni, ha semmi más nem tehetsz, akkor csak hagyd ott azt a dolgot egy időre, lélegezz és beszélj Jézushoz. Segíts nekem nyugodtnak lenni, segíts. Sarúzzátok fel a lábatokat békességgel. Emeld fel a hit pajzsát. Szabadíts fel a hitedet, az ima, a megvallás és a cselekedetek által. Vedd fel az üdvösség sisakját. Gondolkozz úgy, mint akinek üdvössége van. Nem számít, hogy milyen körülmények vesznek körül, vedd fel a reménység sisakját. Mindig legyen reményed, ami egy magabiztos várakozás, hogy valami jó fog történni veled. Nyisd ki a szádat naponta 20-szor, és mondd ki, hiszem, hogy valami jó dolog fog történni velem. Hiszem, és várom ezt. Forgasd a lélek kardját. ami szintén az Isten igéje. Mit jelent forgatni? Azt, hogy használd, mondd ki a szádon, amikor támadás alatt vagy. Mindig ezt tanítom nektek, úgyhogy most már ki kell nyitnotok a szátokat, és tennetek kell ezt. És végül vetítsük ki az Efézus 6.18-at. Minden imádságotokban, és könyörgésetekben, minden alkalommal, minden időszakban imádkozzatok mindenkor a lélek által, egészen a végsőkig. Micsoda? Legyetek éberek, teljes álhatatossággal, céltudatosan könyörögve az összes szentekért. Maradjatok ébren, maradjatok éberek, maradjatok aktívak, maradjatok szenvedélyesek. Tartsátok meg a buzgóságotokat, és vigyázzatok a szellemi ruhátokra. Semmi gondod nem lesz a gonosszal, ha viseled a páncélzatodat. Ha minden nap az üdvösség sisakjában indulsz el, a békesség saruiban, tudva, hogy ki vagy Krisztusban, azzal az elhatározással, hogy megállsz Isten igéjén, hogy szólod az Isten igéjét, akkor győzelmes leszel, győzelmes, győzelmes. Amen. Te felfegyverzett és veszélyes vagy.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hit. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene. Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az országi ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Időjárás.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, hétfő, augusztus 10-e van. 78 éve született például a mai napon Gerevics Pál világbajnok vívó edző, a magyar kardcsapattal kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok, 1970-ben egyéni világbajnok, többszörös magyar bajnok. Magyarország legeredményesebb vívó családjába született. Apja a hétszeres olimpiai bajnok Gerevics Aladár, anyukája Bogen Erna olimpiai bronzérmes törvívó, nagyapja Bogen Albert olimpiai ezüstérmes kardvívó volt. Bátyja Gerevics György is vívó, majd a Vasas vívó edzője volt. 69 éve Budapesten született Básti Júlia, Kossuth-díjas színésznő, Kis és Jászai Mari díjas. Pályafutását 1980-ban a kaposvári Csiky Gergely színháznál kezdte, 83 óta a Katona József színház tagja, legendásat alakított Sztálin menyasszonyaként, illetőleg színpadi szerepei is eléggé nevezetesek. 40 éve először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt Mogyoródon, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották. Az első magyar nagydíj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, a második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pontversenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A két brazil végig küzdött egymással, végül Piquetnek sikerült Sennát maga mögött hagynia, a győztes Nelson Piquet volt a Williams Honda Turbo csapat tagja. 1768 éve a mai nap Szent Lőrinc napja, a népit szerint napja után már nem a legjobb a dinnye. Szent Lőrinc a római katolikus egyház leginkább tisztelt szentjeinek egyike, annak ellenére, hogy életéről, haláláról és tetteiről nem sokat tudni. Vértanúságának napja a régi római naptárban kiemelt ünnep volt. 174 éve született Asbóth Oszkár nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus. Asbóth a magyarországi szlavisztika, ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás hazai megalapozója. A magyar nyelv szláv jövevényszavainak kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. Tudományos értekezései magyar és német szakfolyóiratokban jelentek meg. 105 éve született Szebehelyi Győző, magyar-amerikai csillagász, gépészmérnök, egyetemi tanár, az Apollo űrhajók egyik pályatervezője. 52 éve hunyt el Bárdos Artúr, színházi, rádiós és filmrendező, író, költő, dramaturg, publicista. A Színjáték folyóirat alapító szerkesztője, 32-38 között működő művészszínház, és később kisebb-nagyobb megszakítások a közel 3 évtizeden át a Belvárosi Színház alapító igazgatója volt. 29 éve hangzott el Palik László ismerté vált mondása, a Hova tűnt Damon Hill. Palik a magyar nagydíjat közvetítette a Hungaroringről, amikor Damon Hill a verseny befejezés előtt nem sokkal kénytelen volt lelassítani, mert meghibásodott a gázadagoló az Arroz Yamahájában. Ezzel Jacques Villeneuve megszerezte a Williams 101. futamgyőzelmét. 23 éve hunyt el Bors István, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. Alkotásai során etikai kérdések foglalkoztatták, például a hatalom és a kiszolgáltatottság, valamint a magyar népművészet és a népi kultúra is érdekelte. Feldolgozott gyermekrajzokat és régi gyermekjátékokat is. Kaposvárot élt, számos köztéri szobra látható ott és tágabb környékén, feleségével, Honti Mártával közös egykori műtermükben emlékszobor és állandó kiállításuk látható.

0: Anna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom a fővárosi aktualitásokat itt a Budapest Update-ben. Csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon. A restaurált filmek nemzetközi fesztiválját idén szeptember 15 és 20 között rendezik meg a főváros több pontján. 10 szekció felújított filmjei között válogathatunk. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. Az emblematikus koncertfilm most 4K-ban felújítva kerül a közönség elé. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták és önfelent kokártozása a Hungaroringen. A BKFM ezen felül 10 különböző szekcióban várja a restaurált filmek szerelmeseit, amik között akadnak magyar westernek, vérszívó hősnők és különböző retrospektív válogatások is. Augusztus 14-én ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. A különleges estén a slágerek és a közönség kedvencek mellett ritkábban játszott dalok is felcsendülnek majd. Ráadásul új, vagy inkább régi új köntösben. A Neoton Familia ugyanis visszatér eredeti hangzásvilágához, hogy a dalok újra úgy szóljanak, mint első kiadványaikon. A Neoton Familia a magyar pop történelem egyik legmeghatározóbb együttese. Slágereik több generáció fontos életeseményének voltak aláfestő zenéi, hiszen már évtizedek óta nem múlhat el iskolai vagy egyetemi buli és esküvő sem a 220 felett, a Santa Maria a nyárban vagy a holnap hajnalig nélkül. Nem csoda, hogy koncertjeik is ennyire sikeresek. Ki ne akarná ezeket a dalokat élőben is hallani. Az eredetileg Csepregi Éva, Végvári Ádám és Pásztor László által alapított zenekar a 80-as években bejárta az egész világot. Turnéztak Japánban és Kubában. A tokiói Yamaha Fesztiválon díjat is nyert a Time Goes By, holnap hajnalig című dal, és a francia könnyűzenei csúcs találkozón a Midemen is hatalmas sikert arattak. Igazán mégis hazai pályán érzik magukat otthon. Mindig nagy öröm látni, hogy egész családok buliznak ezekre az örökérvényű dalokra. Ezek mindig a magyar közönségnek szóltak, hiába voltak külföldi sikerek. Ezek a dalok rólunk, nektek szólnak. A történetek, a dalok kortalanok, mondta Csepregi Éva. Nem mintha a magyarországi koncertjeiken szerzett élmények ne járnának be világ körüli utat. Az énekes egyik kedvenc története, hogy egy trópusi nyaraláson egy ott dolgozó magyar séf lépett oda hozzájuk, és lelkendezett arról, hogy mennyire jól érezte magát a Neoton korábbi Budapest Parkos koncertjén. Közben teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik Budapestre. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv keretében érkeznek a korszerű motorvonatok. Facebook oldalán Vitézi Dávid bejelentette az 50 éves HÉV kocsik lecserélését. Az uniós források sikeres hazahozatalának egyik legfontosabb eredményeként még az idei évben kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén a teljes HÉV járműflotta megújulhat a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a közlekedők belátható időn belül végleg elbúcsúzhassanak a jelenleg 45-60 éves elavult szerelvényektől. A mostani döntés értelmében a hazahozott uniós forrásokból 42 darab új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. A beszerzés célja a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV teljes járműparkjának modernizálása. A közbeszerzési eljárást még az idei évben elindítják, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állhatnak forgalomba, ami mérföldkőnek számít a hazai vasúti közlekedés történetében. Az elmúlt években tapasztalatok

dokumentációt heteken belül benyújthatják engedélyezésre. A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő, a hévvonal, a rakpart és a Dunák fölött vezet keresztül, majd közvetlenül az Óbudai szigetre érkezik. A híd akadálymentesen lesz használható, liftekkel és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel. Az esti közlekedést közvilágítás és díszkivilágítás segíti. A szerkezet az Árpád híd, a K híd és a H híd után a sziget negyedik hídja lesz, ugyanakkor ez készül első kifejezetten a gyalogosok számára. A több milliárdos beruházás teljes költségét a B. George Property állja magánforrásból. A fejlesztő már a Waterfront City 7 évvel ezelőtt indulásakor felvetette a híd megépítését, a terv azonban csak a korábbi közigazgatási akadályok elhárítása után kapott lendületet. A fővárosi közgyűlés végül 2025 tavaszán adott zöld utat a projektnek. A gyalogos híd egy nagyobb rozsdaövezeti rehabilitáció részeként készülhet el. Augusztus 1-től már drágább taxival utazni Budapesten, miután megszűnt a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifa emelés nyomán rendre 10-15%-kal csökkent a fuvarok száma. Ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Aki pedig nem taxival, hanem autóval közlekedik Budapesten, júliustól több változással szembesült. Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A parkolóautomaták pedig fokozatosan eltűnnek. Drágult a parkolás is. A belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600-at, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb területeken magába foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Ezek 30-50%-os díjemelést jelentenek. Az őrzött díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj már 800 forint per óra. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Nyisd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 7-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten, véleményezhető a Budapest-Belgrád vasút tervezett menetrendje. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori leleteket találtak Pestvár megyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rendkívül alacsony dunai vízellás ellenére továbbra is biztonságos Budapest ivóvíz ellátása. A fővárosi vízművek vezérigazgatója szerint ennek egyik legfontosabb oka egy a felszínről nem látható hatalmas vízkészlet, amely a Duna kavicsos medrében található. Csörnyei Géza az Inforádiónak azt mondta, hogy a folyó alatt és mellett húzódó vastag kavicsrétegben a Dunával párhuzamosan jelentős mennyiségű víz áramlik. Ez a természetes kavicsmeder akkor is szállítja és tárolja a vizet, amikor a folyó felszíni vízszintje rendkívül alacsony. A fővárosi vízművek kútjai ebből az úgynevezett parti szűrésű vízbázisból biztosítják a főváros ivóvíz ellátásának jelentős részét. A rendszer előnye, hogy a kavicságy hatalmas természetes tározóként működik, ezért a mostani szárazság idején is komoly víztartalék áll rendelkezésre. A biztonságos ellátáshoz ugyanakkor az elmúlt évek fejlesztései is hozzájárulnak. A 2020-as évek elején uniós forrásból 60 víztermelő kutat újítottak fel, aminek a mostani rendkívüli helyzetben különösen nagy jelentősége van. A vízművek szerint így jelenleg attól sem kell tartani, hogy Budapest ivóvíz nélkül marad a Duna rendkívüli apadása miatt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is fontosnak tartják a tudatos és takarékos vízhasználatot, különösen a tartós hőség és szárazság idején. Egyelőre nem áll vissza a korábbi rend Budapesten, továbbra is érvényben maradnak az energiakrízis miatt bevezetett takarékossági intézkedések, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A közösségi közlekedésben változatlanul energiatakarékos üzemmódban közlekednek a metrók és a villamosok, szünetel az energiaigényes díszkivilágítás, és a főváros által üzemeltetett szökőkutakat sem kapcsolják egyelőre vissza. A főpolgármester szerint az elmúlt napokban széleskörű társadalmi összefogás alakult ki az energiaellátási nehézségek kezelésére. Budapest ennek részeként állította át a kötött pályás közlekedést takarékosabb működésre, miközben olyan víztakarékossági programot dolgoztak ki, amely a fogyasztás csökkentése mellett a város zöld felületeinek megóvását is biztosítja. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Budapest ivóvíz ellátása továbbra is stabil, és a rendkívüli hőség ellenére a fővárosi szolgáltatások működése is biztosított. Szerinte a jelenlegi helyzetben különösen fontos a kormány, az önkormányzatok és a szolgáltatók együttműködése. A főpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy voltak félreértések az elmúlt napok intézkedései körül, egyebek mellett a vízkorlátozásokkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy a víztakarékosság mellett arra is ügyelni kell, hogy a rendkívüli szárazságban ne pusztuljanak el a főváros értékes zöld felületei. A jelenlegi takarékossági intézkedések feloldásáról egyelőre nem született döntés, így a budapestieknek a következő napokban is a módosított közlekedési és energiahasználati rendre kell számítaniuk. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a hozzá kapcsolódó új autóbuszhálózatot, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a budapesti agglomerációban fél óránként járnának az elővárosi vonatok, míg a távolabbra utazóknak két óránként biztosítanának interrégió és Eurocity összeköttetést. A vasútvonal magyarországi szakaszán néhány napja megkezdődött a személyszállítás elindításához szükséges vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Amennyiben a tesztek sikeresen, kritikus hibák nélkül zárulnak, akkor megkezdődhet a személyvonatok közlekedése is. Az új menetrend a Kiskunság több településének vasúti elérhetőségét is javítaná, emellett közvetlen nemzetközi Eurocity járatok teremtenének kapcsolatot Budapest és Belgrád között. A vasúti közlekedéshez számos új csatlakozó buszjáratot is terveznek, amelyekkel a környező településekről gyorsabban lehetne elérni az állomásokat és a vonatokat. Vitézy Dávid szerint az országos közösségi közlekedésben most először, még egy új szolgáltatás elindítása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják annak menetrendjét és a hozzá kapcsolódó buszhálózatot. A cél pedig az, hogy az utasok tapasztalatait és igényeit még a végleges közlekedési rend kialakításakor figyelembe lehessen venni. A tervezettel kapcsolatban augusztus 14-éig lehet véleményt és javaslatokat benyújtani. A beérkező észrevételeket feldolgozzák, az egyeztetés lezárása után pedig nyilvános összefoglalót készítenek az eredményekről. Idén is lesz iskolajárat Budaörsön. A 2026-27-es tanévben is elindítja az ingyenes iskolajáratokat Budaörs önkormányzata. A buszok a tavalyi rendszerhez hasonlóan kizárólag reggel, az iskola kezdés előtt szállítják a gyerekeket, az igénybevétel feltételein azonban szigorítanak. A változtatásra azért van szükség, mert az előző tanévben sok olyan gyermek kapott bérletet, aki végül rendszeresen nem használta a szolgáltatást, miközben hosszú várólisták alakultak ki. Az őszi szünet után ezért megvizsgálják az utazási adatokat, és aki meghatározott mértékben nem veszi igénybe a járatot, elveszítheti a helyét. Ebben az esetben a várólistán következő gyermek kerülhet be a programba. Az iskolajáratot kizárólag 135 cm-nél magasabb, előzetesen regisztrált gyermekek használhatják. A jelentkezők névre szóló QR-kódos bérletet kapnak, amelyet minden utazáskor érvényesíteni kell a buszon elhelyezett készülékkel. A szolgáltatás továbbra is ingyenes, a járatokon azonban csak a gyermekek utazhatnak. Regisztrálni augusztus 23-áig lehet, a határidő után jelentkező automatikusan várólistára kerül. A jelentkezéskor egyebek mellett a gyermek és a szülő adatait, az iskola nevét, valamint a választott felszálló helyet is meg kell adni. A buszok szeptember 2-án indulnak először, és a tavalyihoz hasonlóan előre kijelölt megállókban, meghatározott menetrend szerint veszik fel a diákokat. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy ha egy gyermek lekési az iskolajáratot, a szülő feladata gondoskodni arról, hogy időben eljusson az iskolába. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori leleteket találtak Pest vármegyében. A honfoglaláskori elithez köthető rendkívül ritka régészeti leletegyüttes került elő egy Pest vármegyei település határában. A Magyar Nemzeti Múzeum tájékoztatása szerint a tárgyak között aranyvereteket is találtak, amelyek ebből a korszakból különösen ritkának számítanak. A lelőhelyre nyár elején a Közösségi Régészeti Egyesület egyik önkéntese figyelt fel, egy olyan területen, ahol korábban nem végeztek régészeti kutatást. Az erdészeti mélyszántás következtében felszínre került tárgyak jelentőségét felismerve értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum szakembereit, akik ezt követően terepbejárást, majd feltárást végeztek a helyszínen. A régészek szerint nem csak az aranytárgyak teszik kivételessé a lelet együttest, hanem a tárgyak rendkívül magas színvonalú kidolgozása is. Mindez arra utal, hogy azok egykor a honfoglaláskori társadalom előkelő rétegéhez tartozhattak. A feltárásba a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének szakemberei is bekapcsolódtak, a megtalált tárgyak részletes vizsgálata pedig jelenleg is zajlik. A területen ősszel tervásatást indítanak, amelytől további fontos leleteket és információkat remélnek. A lelőhely pontos helyét egyelőre szándékosan nem hozzák nyilvánosságra, hogy megvédjék az illegális kincsvadászoktól. A szakemberek a kutatások előre haladtával ígérnek részletesebb tájékoztatást a felbecsülhetetlen értékű leletekről és azok történelmi jelentőségéről. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet tettek rá, A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminens eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jez galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: Budapest Update.
1: A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak híretté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, azt személyesen is megnézhetjük, ha felkeressük a budai várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi, eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a vörös márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefortkertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külső.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Időjárás.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

FM. Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el.
2: Manna FM. Manna FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Ráb Márti, stílusmediátor, és hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan segít nekünk, nőknek találkozni önmagunkkal, és a saját stílusunkat megtalálni, erről beszélgetünk ma. Szia Márti, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, örülök, hogy hívtál.
1: No, kezdjük azzal, hogy hogyan lesz valakiből stílusmediátor, és hogy ez mit jelent pontosan.
2: Az igazság, hogy ezt a titulust ezt én magamnak találtam ki valójában, mert ugye onnan indult a történet, hogy stílus tanácsadás, de mivel egy elég egyéni módszert dolgoztam ki erre, és a tapasztalatom az lett, hogy valójában a nők elkezdtek kibékülni magukkal, és így a divattal is, és amit már nem célként, hanem eszközként kezdtek használni így az önazonos megjelenésükben, és valahogy így jött ez a történet, hogy akkor én így mediációval foglalkozom, tehát akkor én egy mediátor vagyok.
1: De tulajdonképpen ugye a mediáció az azt jelenti, hogy álláspontokat közelítünk, hogy mondjuk megtanítjuk azt a két illetőt találkozni a másikkal, de ebben az esetben megtanítod az illető hölgyet, bár szerintem ez az uraknak sem árt, megtanítod találkozni önmagával. Így van, hogy megtalálja azt, aki ő valójában, és azt a stílust ezzel együtt, ami ilyen ő valójában.
2: Igen, abszolút erről szól a történet, és ez egy ilyen vizuális moodboardokon és egy kérdőíven keresztül történik, általában csoportos, tehát workshop jellegű, ami még azért is fantasztikus, mert valahogy a nők egymással is kezdenek békülni, tehát az, amikor ugye tényleg a nők, ahogy szemlélik egymást, vagy akár egy munkahelyen is, ugye mindig van vélemény, meg hát ugye a ruhánk, meg a megjelenésünk az tényleg arról szól, hogy 3 másodperc alatt valaki valamit már rólunk eldönt, gondol a megjelenésünkről is, és valójában itt ez derül ki, hogy miért vagyunk mi különbözőek, miért szeretünk máshogy öltözködni, és egy workshop keretében nagyon szépen kialakul az a történet, hogy a külső és a belső tulajdonságaink, hogyha harmóniába kerülnek, akkor valósul meg az önazonosság, amire mindenki vágyik, csak olyan nagy zaj vesz körül minket, akár tényleg így a divat, trendek és minden, amit látunk, hogy nehezen találjuk meg önmagunkat. Ott van az, csak akkora a zaj körülötte, meg annyi az elvárás, hogy esetleg elfeledkezünk erről az önmagunkról.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezt az önmagunkat? Mert vannak pillanatok, amikor rátalálunk, vannak pillanatok, amikor rátalálunk, és felismerjük, hogy na hát ez vagyok én. Egy-egy pillanat, egy jó darab, mármint hogy a ruhákból egy jó darab, vagy egy jó kiegészítő. De hogy ne menjünk el a nagyon keribrecsós vonal felé, hogy nem gondoljuk azt, hogy a minden mindennel jó és viselhető, hogy hordjuk azt, ami nem illik össze, mert hogy ez sem való mindenkinek. De közben meg érdemes megtalálni azt, ami nekünk tetszik, még akkor is, hogyha az mondjuk alapvetően és elméletileg nem illene össze.
2: Hát igen, az a lényeg egyébként a módszernek, hogy ez egy archetipizáló rendszer, de nem skatujázunk be senkit, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan jellemvonások és külső adottságok, amiket azért meg lehet határozni. Most csak tényleg ilyen nagyon alapvető, hogy valaki nagyon magas, vagy nagyon alacsony. Vagy ugye az alkata az inkább homokóra, vagy inkább egyenes. De ugye általában ezeket szokták használni, meg ugye a színeket, a klasszikus szín és stílus tanácsadásnál kevesebb szó esik a belső tulajdonságokról, tehát hogy milyen a habitusa annak a hölgynek vagy úrnak, mik azok az energiák, amit őt körülveszik, mik azok a dolgok, amik tetszenek neki, vágyak, álmok, és egyébként ez nagyon izgalmas, mert amikor a workshop alatt általában mindig kiderül, hogy valahogy visszamegyünk egy ilyen gyerekkorunk szintjére, és hogy ott van az az ősi dolog, hogy ki vagy te. Csak ugye annyira elhomályosul, annyi minden rakódik ránk.
1: Meg nem ismerjük feltenni ezt a kérdést magunknak.
2: Hát igen, talán, igen, kevesen, tehát kevésszer hallani azt, hogy én nekem ez a stílusom, és ezt én kialakítottam magamnak, és teljesen mindegy, hogy most nem tudom, mi a divat, én ebben érzem jól magam, és nem is zavar, hogyha mondjuk mások ezt nem tartják divatosnak. Tehát egy összetett dolog azért ez a megjelenés, és nyilván ott van a társadalmi történet, hogy meg kell jelennünk a társadalomban, részt veszünk a közösségben, akkor ott mit mutatunk magunkról, szerepeket játszunk-e, vagy felmerjük vállalni azt, akik vagyunk. Szóval ez egy nagyon bonyolult történet, amit én azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel elég szépen lefejtettem, és egy nagyon erős magabiztosságot tud utána mindenki érezni, amikor valójában kimondja és megfogalmazza azt, hogy ő ki valójában, és hogy ehhez a énhez, ehhez az énhez, a belsőhöz és a külső tulajdonságainkhoz, ami tényleg a testi adottság, hogy működnek a ruhák, és hogy tudok ezekben olyan komfortos lenni, hogy ez egy magabiztosságot mutat kifelé, ugyanakkor engem is megerősít, mert azért azt ne felejtsük el, hogy amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy még hogyha nem is a tetszik neki valakinek az én stílusom, de elismeri azt, hogy ő ugyan nem venni ezt föl, de te rajtad mennyire jó, és mennyire látszik, hogy te vagy az, az egyrészt egy nagyon jó dolog, hogy megdicsérnek, másrészt téged is megerősít belülről, hogy akkor én helyén vagyok, tehát akkor én azt mutatom magamról, aki vagyok. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen állandó körforgás, és hogyha ez jól működik, akkor a személyiségünknek ez segít stabilitást adni.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, elcsíptem azt a szót, és kiragadtam, és akarom, hogy egy kicsit jobban szétszálazzuk a jelentését, hogy ez egy archetipikus módszer. Milyen archetipusok vannak divat, öltözködés és személyiség szempontjából, ezzel folytatjuk majd hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége. Vele beszélgetünk az önmagunkkal való találkozásról, a divatról, a saját divatunkról, saját magunk megtalálásáról a divatban, az öltözködésben és a kiegészítőkben is, de leginkább most arról, amit ígértem az előző beszélgetésünk végén, hogy ez egy archetipikus módszer, vagy az archetípusokra épülő módszer, ez mit jelent pontosan, és a divat szempontjából ebből az aspektusban milyen archetípusok léteznek?
2: Ez a módszer, ezt egyébként így a 70-es, 80-as évek táján Amerikában John Kitchener nevű egyébként klasszikusan szín- és stílus tanácsadó úriember meghatározott még egy ehhez a 7 archetípusból ő plusz egyet vagy kettőt, most ezt így annyira nem mélyednék bele, de a lényege a yin és yang elve alapján történő valamiféle tipizálás, de senkinek nem kell megijednie, mert nem egy ilyen nagyon zárt skatúja rendszer, de ugye nagyon régóta vannak megfigyelések ezzel kapcsolatban, így a személyiségtípusokhoz is kapcsolódóan, és ez alapján 7 archetípust határoztak meg, aminek a középső eleme, vagy a középső típus az a klasszikus eszencia, tehát ez egy ilyen eszenciákra bontott. Ugye nekem nagyon tetszett maga az eszencia szó, mert ugye az valaminek az abszolút lényegét jelenti, tehát hogy itt ilyen nagyon lényegi részeket szeretnénk megragadni, és nem kizárva azt, hogy a test és a személyiség az valahogy együtt működve tud, tehát amikor együtt működik, akkor megtörténik az a harmónia, amikor megvalósul az önazonosság, és mondjuk ez nem csak a ruhákban, hanem végül is abszolút a viselkedésünkben is. És ez alapján a yin oldalon szerepel 3 eszenciánk, ami ugye a yin egy kicsit a feminibb energiák, amit ilyen áramló, hullámzó, ívelt, tehát egy ilyen szavakkal tudnék leírni, míg a yang oldalon pedig a karakteresebb, szögletesebb, egyenesebb, és akár egy négyzettel tudnám jelölni, ezek pedig a yang eszenciák. És akkor így van 7 eszenciánk, akikhez tartoznak testi, megjelenési jellegzetességek, és ehhez hozzá kapcsolva személyiségi típusok is, ami egyébként ennyire mélyen ők, akik kitalálták, vagy felállították ezt a rendszert, nem mentek mélyre, ezt igazából én így 3 év alatt dolgoztam ki olyan mélységig, hogy van egy elég nagy merítésem abból, hogy hány emberrel dolgoztam együtt, és teszteltem őket, és ebből kialakult egy fantasztikusan működő történet. Úgyhogy ez így az alapja. Tehát most ez így röviden nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Jó ez így, és érthető is. Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki ilyesmivel kezd el foglalkozni, az mennyire gyorsan, vagy mennyire mélyen találja meg önmagát is a folyamat közben. Mennyit változtatott ez rajtad? És mit adott ehhez hozzá a te hited?
2: Nagyon izgalmas egyébként, mert azt gondolom, hogy ahogy én öltözködtem eddig is, vagy ahogy erről az egészről gondolkodtam, ugye én elég régóta, tehát 30 éve, tehát én mindig is a ruhákkal foglalkoztam már kislánykorom óta, tehát én az a tipikus babaruha varró, ahogy megkaptam az első varrógépemet, már szaptam, vartam magamnak. Számomra ez mindig fontos kifejezési eszköz volt, tehát én nekem ez olyan volt, mint a festőnek a vászon, én magamat öltöztetve fejeztem ki valamit. Tehát, hogy én ebben valósítottam meg ezt a történetet, és ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy engem mindig izgatott, hogy kicsoda az ember, és tanultam is bibliai antropológiát, tehát, hogy így az ember mint teremtett lénynek az összetevőit, hogy ugye van testünk, szellemünk, lelkünk, és hogy ez egy egység, és amikor ezzel az egész stílus eszenciával így megismerkedtem, akkor valójában engem ez ragadott meg, hogy valami olyan dolgokra nyílik meg ez a világ, amit szerintem elfelejtettünk, és fontos lenne, hogy kicsit ugatnak a kutyák.
1: Nem baj, hát otthon vagy, és vannak kutyáid, ez ilyen.
2: Ja.
1: Ez az élet. Úgy,
2: és az ablakba ők az őrzők.
1: Jó, hogy tegyék csak a dolgukat, az a jó.
2: Ja. Úgyhogy ezért egy fantasztikus történet, hogy ezért tényleg egy ilyen holisztikusan megérted, így szerintem ez is közelebb visz minket magának az embernek a megértéséhez, hogy tényleg van testünk, lelkünk, szellemünk, és az a test, amit öltöztetünk, az a valójában ki tudjuk fejezni a belső gondolatainkat, a világról alkotott képünket, a habitusunkat, a temperamentumunkat, hogy valaki egy nagyon kimért, nyugodt, klasszikus eszencia, vagy pedig egy drámai, egy színpadra termett, egy állandóan kinyilatkoztató, vagy egy játékos, rebel, forradalmár, egy gemin eszencia, és hogy ezek hogy nyilvánulnak meg az öltözködésben, és hogy válik akkor ettől az ember önazonossá, mert azt mutatom, aki vagyok.
1: Rab Márti, stílusmediátor a műsor mai vendége. Ilyen és ehhez hasonló csodás gondolatok jönnek. Még hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, és én szeretném, hogyha tovább folytatnánk a magunkkal való találkozást divataspektusból, öltözködés aspektusból, és a divat szót itt most annyira nem is hoznám be, hanem a saját magunk divatját hangsúlyoznám inkább, és akkor egy kicsit még maradjunk a hitnél. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy hitben járó nő az nagyon egyszerűen monokróm és már-már szinte apácai egyszerűséggel kell, hogy öltözködjön, gondolja ezt egy világi ember, holott ez egyáltalán nem így van.
2: Hát szerintem nem, és mondjuk ha most egy bibliai példát hozzak, a derékasszony dicsérete, ugye példabeszédek könyve szerintem sokan ismerik, ott kifejezetten a derékasszony arról is híres volt, hogy az ő családját is hogy öltöztette. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem a megjelenés, ami talán egyébként nem tudom, hogy miért nyilván a puritanizmus, vagy hogy tehát nem arról beszélünk, hogy cicomázva kell lenned, vagy erkölcstelenül kell öltözködnöd ahhoz, hogy önazonos legyél, hanem pont az, hogyha milyen fantasztikus lények vagyunk, és hát nem vagyunk egyformák, ugye mindenki más, tehát tényleg az új lenyomatunktól kezdve az arcunkon át, tehát alig vannak egyforma emberek az ikreken kívül, akkor miért kellene nekünk egyformának lenni, akár az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, tehát Isten nem gépeket teremtett teljesen egyformára, hanem különböző kreatív személyiségeket, akiket szerintem, ahogy az ige mondja, örömében és jókedvében teremtette az embert, és segítő társul akár, tehát egy kreatív elmével, kreatív személyiségeket hozott létre, akik miért nem mutathatnák meg ezt akár a megjelenésükben is, nem? Szóval, hogy ez engem így nagyon régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy sokkal szabadabbak lennénk, ha egymást is így szemlélnénk, és ezt a teremtett csodát látnánk egymásban.
1: Mit tud kifejezni a lelkünkről, a személyiségünkről, a szín, amit viselünk, a kiegészítők, amiket viselünk, és hogyan tudjuk kiválogatni a nagy zajban a fejünkből azokat, amik valóban nekünk valók, és nem pedig az, hogy ez valakinek tetszene, a barátnőmön is ilyen van, a páromnak tetszene, de közben lehet, hogy nekem nem annyira, de neki akarok tetszeni. Érted, hogy van egy ilyen

0: Van egy ilyen kis örvény.
1: Erről szól a amivel foglalkozom, mert ez szokott a gond lenni, hogy eljönnek hozzám emberek, akik már mondjuk voltak szín- és stílus tanácsadáson, és esetleg tudják, hogy a bőrszínükhöz, az arcszínükhöz mely színek és árnyalatok állnak jól, de mindemellett még mindig nem érzi azt, hogy megtalálja azt a stílust, aki ő, és akkor mondjuk oké, hogy jól áll nekem a kék, de az a kék az egy zakó legyen, egy pulóver legyen, laza legyen, szabott legyen. Uh-huh. És itt történik az, hogy ugye ezt össze. Tehát ez a módszer, ez tényleg egy önismereti utazás, plusz hozzá kapcsolódik az alkatunk, tehát azonnal beszélgetünk arról, hogy bizonyos alkatoknak milyen szabású ruhák állnak jól, ugyanakkor a színek dinamikája és ereje az is megint egy történet, hogy egy nagyon kreatív, dinamikus emberek általában szeretik az erőteljes, látványos színeket, kontrasztokat, és lehet, hogy közben pedig azt tanácsolták neki, hogy sokkal visszafogottabb, mert hogy a monokróma divat, vagy építsél kapszulagardrobot. Na most egy nagyon kreatív elme, egy kreatív gemin energia, az nem tud kapszulagardrobot építeni, mert neki mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy valami friss legyen, és az lehet, hogy 100 darabos, vagy 1000 darabos gardrobja van, neki az a kapszulája. Uh-huh. Még egy nagyon klasszikus, kimért típusú hölgy, az pedig azt mondja, hogy ő 60 nagyon jól variált ruhából folyamatosan fel tud öltözködni, és nem érzi azt, hogy kevesebb ettől, hogyha ezeket hordja csak, és ezért lenne fontos az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, és ahhoz kezdjük el a gardrobunkat és a ruhatárunkat fölépíteni, mert akkor nem frusztráljuk magunkat olyan elvárásokkal, vagy divatrendekkel, akár mint mondjuk ez a kapszulagardrob, vagy a fenntarthatóság. Uh-huh. Nagyon fontos dolog, hogy ne pazaroljunk, de ha valakinek úgy van 1000 darabos gardrobja, hogy folyamatosan hordja, akkor szerintem nem pazarol. Érted, mire gondolok?
0: Persze, persze.
1: Hogy ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki abban legyen boldog, és azt tudja megvalósítani, és szerintem ez hozzá, tehát akik nálam járnak, azok mind elmondják, hogy sokkal felszabadultabbak lesznek, hogy megértettek dolgokat, hogy nekik a szabad, vagy valamit meg miért nem szeretne hordani, pedig mennyire erőltetik rá is, meg a környezet, és ennek ez a lényege, szerintem ez benne a fantasztikus, hogy milliófélék vagyunk, és igenis megtalálhatott-e a saját egyéni kifejezési eszközödet az öltözködésen keresztül is.
0: Márti, mik a legfontosabb sarokpontok zárásképpen az öltözködésünkkel kapcsolatban, amit elvihet magával jó tanácsként a hallgató?
1: Szerintem nagyon fontos az alkat. Tudom, hogy tehát általában, amikor jönnek hozzám hölgyek, akkor mindig mondják, hogy tudják már, mi a színük. Igen, az is nagyon fontos, tehát ugye nyilván nem mindegy, milyen színeket viselsz az arcod közelébe, de hogy az ember az alkatát megismerje, ez is egy önismeret, hogy ha tükörben állva felméred azokat a dolgokat, hogy neked tényleg hosszabb, rövidebb, derékban vágott, az már rengeteget tud segíteni, ha egy jól szabott ruha van valakin, minden a helyén van, ugye az aranymetszés szabályát szoktuk ilyenkor emlegetni, a 2/3-1/3 arányt, mert az belénk van táplálva, tehát minden embernek a szeme erre érzékeny, és azt látja harmonikusnak, ami az aranymetszés szabálya szerint van, de hát ez tényleg az épületek, a festmények, mindenre azt a vers, tehát ami az aranymetszés szabálya ott van, és ez egyetemes dolog, ezt nem valaki kitalálta, és ha azt szerint öltözködünk, és az alkatunkat megismerjük, és megtaláljuk azokat a pontokat, amik nekünk előnyösek, az már egy óriási történet. És akkor ehhez hozzájönnek a színek, de hát alapvetően én azt mondanám, hogy mindenkinek a saját eszenciáját, trióját, duóját kellene megtalálni, és innen tovább lépni.
0: Márti, köszönöm szépen az idődet. Most itt megígérem a hallgatóknak élő szóval, hogy Ráb Márti stílusmediátorral még fogunk beszélgetni, mert nagyon sok hasznos és fontos információt kapunk tőle, amik elindíthatnak bennünket önmagunk felé. Márti, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
1: Köszönöm én is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okostelefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngészés és a net böngészése közben. Ez például az...
2: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profiloz minket kulcsszók alapján, kulcsszavak alapján a telefonunk, és hogyha találkozunk, akkor a keresési előzmények valahogy összegabajodnak ilyen telematikus azonosítások kapcsán. Ezért van az, amikor a Facebookot használjuk, egy nagyon régen látott ismerőssel találkozunk, még nem vagyunk a közösségi média platformon ismerősök, akkor föl fogja dobni nekünk az illetőt. Vagy ez történik akkor például, amikor egy Viber üzenetben például megjelennek ugye a telefonszámok és a hozzájuk kapcsolt név is. Tehát, hogy ez a profilozás ez egy igen elterjedt formája gyakorlatilag ennek a telematikus keresésnek.
1: Hogyha a lehallgatásban gondolkodunk, akkor nem csak az jut eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, mármint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, aki akikről azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
2: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye itt szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
1: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták, és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
2: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind-mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszín figyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
1: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
2: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
1: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató, tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen freak vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
2: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit hogyha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok. Ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
1: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat-e az okostelefonunk, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen, miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
2: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR-t. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta. Csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogjál olvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek, és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
1: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
2: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárás rendje.
1: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
2: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
1: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból, ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Jó!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgatta bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőc használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasztal fogok tudni fordulni, hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye a csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek, és mivel minden idősnek van már okostelefonja, és a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt videórögzítésre, illetve fotófelhasználásra. El kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel, vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba, kirakjam a Facebookra, tehát hogy itt nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, hogyha elküldöm neki a fotót az ismerősömnek, vagy aki ugye a fotóalany, vagy a fotón szerepel, és megkérdezem tőle, hogy akkor én ezt a közösségi média platformra kiraknám, lehet-e, szabad-e, megtehetem-e. És akkor rengeteg jogi herce-hurcától tudjuk megkímélni magunkat. Ugye ez vonatkozik a családon belül is, a nagymamákra, a nagyszülőkre, mert hogy a gyerekek képeit ők előszeretettel rakják azért ki az internetre.
1: Lenke, ami még nagyon fontos a GDPR-ral kapcsolatban, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon komolyan veszik, nagyon szigorúan veszik szerencsére itt Európában. Az Egyesült Államokban miért nem?
2: Teljesen más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk. Tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy, ahhez való jog. Tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez, az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag az sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magántitok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgatta bennünket az okostelefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője, ami Zoltánnak nem az első könyve, és azt is tudni kell róla, és innen indul a beszélgetésünk, hogy egy ex-nyomozóból lett ő krimíró. Szia Zoli, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Na kezdjük akkor azzal, hogy egy nyomozó miért lép ki a kötelékből, nyilván vannak nehézségek, de hogy egy nyomozóból ex-nyomozó lesz, és aztán mégiscsak marad ezen a kriminális vonalon, és megszületnek a könyvek, mert hogy a Fekete Labirintus nem az első könyved. Szóval nagyjából innen kezd el a történetedet.
2: Igen, tulajdonképpen a Fekete Labirintus már az ötödik könyvem. Az összes többi, és ez is gyakorlatilag egy kortárs krimi, ez azt jelenti, hogy Magyarországon, magyar helyszínek között magyar szereplőkkel játszódó bűnügyi regény, és benne már gyerekkorom óta megvolt a vágy az írásra. Korábban írtam is a fióknak, de hát az nyilván csak ilyen kezdeti szánypróbálgatás. És később, amikor úgy hozta az élet, hogy nyomozóként dolgoztam, majd megismerkedtem a büntető eljárások menetével, ezeknek az alapjaival és a végrehajtásával tulajdonképpen, és miután leszereltem, a kettő valahogy összeért, és ez adta azt az egészet, utána nekem krimiket kell írni, vagy hát legalábbis egy belső indítatás volt.
1: Jó, akkor menjünk még korábbra. Miért lettél nyomozó? Miért ezt választottad?
2: Hát azt igazából nem tudom pontosan megmondani, mindig is érdekelt valahogy így a bűnlélektana, és így erre sodolt az élet, és akkor sikerült nyomozóvá válnom tulajdonképpen.
1: Jó, a krimiírás az nem egy egyszerű műfaj. Egyáltalán számomra, ugye civil emberként, aki nem vagyok író, nekem ez mindig olyan csodálatos és misztikus, amikor valaki képes leírni, és egy történetet, ami megjelenik a fejében, vagy hosszú éveken keresztül alakul benne, azt papírra tudja vetni, és tudja úgy fogni a szálakat, és úgy mozgatni a szálakat, és mindenre emlékezni, hogy a szereplők közül kivel mi történt. Szóval, hogy ez azért egy nagyon összetett munka, de hogyha krimiről beszélünk, akkor ez különösen az, hiszen figyelni kell arra, vagy kell tudni figyelni arra, hogy a cselekmény hogyan tud rejtélyes maradni, miközben te tudod a végkifejletet, ha tudod.
2: Hát mindenképpen tudom, legalábbis én az a fajta az író vagyok, aki előre megtervezi az egész cselekményt jelenetről jelenetre, párbeszédről párbeszédre, hogy akkor pontosan ki, mikor, mit mondjon, mert azt nem szeretem, hogyha én is olvasok egy krimit, hogy akkor a végén valaki előjön a hátsó ajtó mögül, hogy akkor én vagyok a tettes, miközben ugye korábban senki nem beszélt róla, vagy ő nem is jelent meg előre a műben. Úgyhogy én mindig előre megtervezem az egészet, és tényleg ez egy komplex folyamat, ami nagyon hosszú tervezést igényel, mert tulajdonképpen a krimiben az a legszebb szerintem, hogy ez

0: mi rajongó, akkor el tud menni a susnyásba?
1: Igen, pontosan ezt jelenti, hogy mindig vannak olyan, tehát én azt szeretem, hogy ott vannak a nyomok, ami alapján ki lehet következtetni, ki lehet az esetleges tettes, viszont ezek a nyomok, hogyha nem jó rendszerben látja az olvasó, vagy valahogy máshogy értelmezi, akkor bizony azt kép, tehát egy más személy felé terelheti, vagy amúgy benne. Uh-huh. És ez az a játék, ami szerintem azt az egész izgalmát is adja tulajdonképpen.
0: Mennyiben más most ez az ötödik könyv, a Fekete Labirintus című krimid, mint mondjuk az első?
1: Hát én azt gondolom, hogy szövegileg ez már érettebb történet jóval. Kevesebb sallang van benne, vagy kevesebb ilyen túlmagyarázást, vagy cifrább jelenet, hogy így fogalmazzak. Mert most már elsődlegesen arra koncentráltam, hogy a karakterek és a történet vigyel az egészet.
0: Uh-huh. No, hogy hogyan is születik meg egy krimi, és hogy mennyiben emeli át mondjuk egy ex-nyomozó a tapasztalatait a születendő írásaiba, krimi írásaiba, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Enna Nagy Zoltán, krimi író, akinek a Fekete Labirintus című ötödik regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője. Zoltán krimiíró, ex-nyomozó, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy megkérlek, hogy meséld el, hogy vajon átemelsz-e történeteket, momentumokat, emlékeket a könyveidbe a veled nyomozó korodban megtörtént esetekből.
2: Igen, nagyon figyelek erre, hogy ne le történjen ilyen, szóval ami a könyvekben szerepel, az mind a fantáziám terméke tulajdonképpen. Viszont nyilvánvalóan ugye, mivel ezek egy ilyen magyar környezetben játszódó kortárs történetek, ezáltal a nyomozók eljárása, illetve a rendőrség működése az fedi a valóságot, hogy próbálják többé-kevésbé követni ma is a valóságot. Így igazából inkább csak azt emelem át a múltból, ami a hiteles rendőrségi munka megjelenítéshez szükséges. Uh-huh. De az összes többi kitalált dolog, tehát a karakterek, a szereplők, vagy a történet, vagy a történetekben lévő bűnügyek, azok mind az én fantáziám termékei.
1: No, és természetesen, hogyha krimi írás, akkor krimi olvasás is, szerintem ez, azt gondolnám, hogy alap, aztán majd, ugye? Jó, kik a kedvencek, és miért azok? Mesélj!
2: Hát gyerekkor nagy kedvencem a Sherlock Holmes történetei, ugye Conan Doyle-nak a tollában született még ezek 150 évvel ezelőtt. Később ugye én is Agatha Christie olvasó lettem, és mostanában egyébként egy olasz író, Donato Carresi-nek a műveit szeretem nagyon, ezek közös a Démon és Utazás a legjobb szerintem, ami engem is inspirálta arra, hogy krimiket írja.
1: Mesélj kérlek arról egy kicsit, hogy Agatha Christie-ből mi a különleges. Mert egyébként ahhoz képest, hogy az imént ugye azt mondtad az előző beszélgetésben, hogy létezik ez a tévút, tehát hogy ha valaki megtéveszthető, az megtévesztődik, ilyen kicsit enyhén magyartalanul mondva, de Agatha Christie-nél is mindig elmond, nála viszont inkább azt mondanám, hogy úgy vannak elhelyezve pontok, én imádom egyébként, hogy már az elején, hogyha figyelsz a részletekre, vagy olyan agya van az embernek, vagy annyira részletfreak, akkor már az elején gyanussá válik valaki, és aztán kiderül, hogy őt úgy gyanús, az nem oké, és akkor van egy másik, aki meg sunyul.
2: Igen, szerintem a Krisztinek az erejét ott adja, hogy ő rendkívül jó megfigyelő volt. Tehát, hogy az összes szereplője a részleg a menőkig ugye olyan, mint a húsvér emberek. És ez az egyik, hogy nagyon pontosan leírja, hogy a különböző karakterek hogyan viselkednek különböző szituációban, úgy, mint hogy a valóságban is megtörténnek ezek a dolgok. A másik része pedig az, hogy nagyon szuperül épít arra, hogy az emberek csak azt látják, hogy elsőre azt olvassák, amit olvasni akarnak. Tehát az az, hogy látnak, vagy olvasnak valamit, valamelyik karakterről, de nem gondolkoznak tovább, hanem egyből az első benyomás alapján döntik el, hogy most elkövető tettes, gyanús lesz, hogy akármi, és ez Krisztinek az ereje, hogy így vezetik tévútra az olvasót.
1: Kell ehhez valamilyen fajta pszichológiai affinitás, hanem is képzettség?
2: Hát szerintem az emberek megfigyelése, vagy hát, hogy a megfigyelő képesség.
1: De neked kellett ezt tanulni még nyomozókorodban? Tanultatok ilyesmit, vagy kellett tanulni?
2: Hát így, hogy az emberek viselkedésének az elemzését azt annyira nem, viszont bennem ez már régóta megvan, hogy inkább ilyen szemlélődő, egy kicsit távolságtartó magatartásban van, és akkor így képes vagyok ilyen villamosan is, vagy az utcán is figyelni, hogy emberek hogy viselkednek, mit csinálhatnak, és akkor így nyilván mindig arra gondolok, hogy most fognak valami bűncselekményt elkövetni, de ez megvan bennem.
1: Jó, nem kérdezek rá arra, hogy készül-e film valamelyik könyvedből, mert hogyha igen, akkor arról nyilván nem beszélhetsz, de én remélem, hogy igen, mert hogy nagyon kevés jó magyar krimi van. Úgyhogy folytatjuk hamarosan a beszélgetést a jövőbeli tervekkel, és folytatjuk még azzal is, hogy mondjuk kedvenc krimi filmek, vagy krimi sorozatok vannak-e nálad. N. Nagy Zoltán krimiíró a vendégem, akinek a Fekete Labirintus című regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: N. Nagy Zoltán a műsor mai vendége, aki exnyomozó és krimi író, és a Fekete Labirintus című regényének kapcsán is arról beszélgettünk. Nagyon sok mindent elmeséltél már, nagyon sok mindent megbeszéltünk már. Ami hátra maradt még ebben a pár percben, az az, hogy a jövőre nézve mik a terveid, illetve hogy van-e kedvenc krimi sorozatod, filmed?
2: Hát a jövőre nézve természetesen szándékozom még jó pár krimit írni, most is itt folyamatosan már a hatodiknak az írása, tehát hogy hiába jelenik meg most az ötödik könyv, igazából már a következőn dolgozom, úgyhogy ezt mindenképpen folytatni szeretném. Kedvenc krimi sorozat, ez filmre gondolsz most, igazából filmsorozatra?
1: Filmsorozatra, mint például mondjuk a Blacklist.
2: Hát a Blacklistot nagyon jó, de annyira nem szeretem.
1: Miért?
2: Szerettem. Hát nem tudom, egy kicsit valóságtól elragasztóan tartom.
1: Melyik volt az, amelyik mai napság látható a hallgatók számára is, bárhol streaming felületen, vagy akár a televízióban, és fedi a valóságot? Mondjuk attól még rémisztőbb lesz, azt tudod.
2: Hát azt, igen, ami most nagy kedvenc volt a Netflixen, megy a Harry Hall sorozat, ugye ez a skandináv Nesbónak a regényeiből csináltak egy ilyen 9 részes sorozatot, ez nagyon szuper, aki szereti a könyvben is, az filmben is ugyanazt talál kapni vissza.
1: Aha. Az írás hogyan zajlik nálad? Mi azt gondoljuk romantikusan, mi akik mondjuk bármit csinálunk, de nem vagyunk írók, hogy megszületik egy sztori, és akkor cetlikkel van tele a lakás, és leülsz, és megírod, és akkor nem zavarod senki, és ömlik belőled a szó, és egyik sztori hozza, vagy fejlemény hozza a másikat, de közben a cetlikkel rá kell írni, nehogy elfeled, hogy ki kicsoda, ki kivel hogyan van, illetve a kérdés másik része az, hogy valóban kell-e minden krimibe egy szerelmi szál?
2: Hú, na, hát a kérdés első része az az, hogy hogyan születnek ezek a szövegek. Hát lehet, hogy valakinél így születnek egyébként, de nálam nem, mert én dolgozom, civil foglalkozásom is van, és este 9-kor kezdek írni, hasonfekvei laptoppal, semmilyen cetlileg nincs bekészítve, legfeljebb egy nagy adag kóla, hogy ébren tudjak maradni, úgyhogy így zajlik az írás, ez addig tart általában, amíg rá nem borulok a laptopra. Úgyhogy nincs ez a semmilyen romantikus, legfeljebb még egy pizzát is rendelek hozzá. A másik része, hogy kell-e szerelmi szállni krémibe, hát ez mindig az adott történet hozza, hogy legyen-e benne ilyesmi. Az biztos, hogy a gyilkosságok egyik elkövetésének motivuma az mindig a szerelem egyébként, vagy az ebbe számozó féltékenység, vagy bosszú. Aha,
1: a szerelem féltés, ugye?
2: Így van, igen. Aha. Tehát, hogyha egy ilyen gyilkosságot, vagy ilyen krimit tervezünk, akkor mindenképpen szükséges, hogy legyen benne valami. És ez nem feltétlenül a nyomozó és valaki közötti szerelem, hanem mondjuk egy más, akár a sértett, vagy a más szereplők közötti szerelmi szálló kivontása.
1: Oké, hogyha van benne szerelmi szál, akkor ugye mindig odajukadunk ki, ami ráadásul egy rendőrminisztertől származik, már mint maga a mondás, Sersi La Femme, vagyis keresd a nőt, tehát hogyha nincs megoldás egy krimiben, akkor meg kell keresni a történetben a lehetőség szerint leginkább érintett nőt, és akkor megtaláljuk a problémát, illetve jó eséllyel a gyilkos vagy a bűnelkövetőt is.
2: Így van, ezzel egyet tudok érteni, hogyha szerelmi szál van, akkor mindenképpen erre felé kell elmenni.
1: Mi az, ami számodra a legkedvesebb a könyveid közül? Kötődik-e hozzá valamilyen saját sztori?
2: Hát nekem mindig kettő kedvenc könyvem van, az első könyvem, a Kesejű, mert ugye azt írtam meg legelőször tulajdonképpen, és ugye azt került először a boltokba, ezért van hozzá egyfajta ilyen nosztalgikus, ilyen jó érzésű viszonyom. Ráadásul ugye az olvasók is ezt ismerik tulajdonképpen a legjobban, ez van legrégebb óta a piacon. Úgyhogy ez mindenképpen ez az egyik kedvencem. A másik pedig mindig, amit éppen legutoljára írtam, tehát most a Fekete Labirintus az.
1: Jó, tehát akkor az évvége és a következő könyv az már készül és összefonódik, mert hát ugye ilyenkor most az évvégét, ezt úgy értem, hogy eltelik a nyár, de amikor igen, készen van egy mű, akkor az embernek azért már benne van a fejébe a következő, mint ahogy mindig tervezzük a napjainkat is, ez nem kell írónak lenni, de egy írónál nyilván megszületnek már az aktuális könyv születése vagy íródása közben a következő tervei is. Másképpen születnek-e a könyvek nyári időben, illetve télen, amikor több időnk van behúzódni.
2: Á, szerintem nem. Ráadásul nálam ez úgy történik, hogy akár megyek az utcán, vagy járok valahol, meglátok egy apró mozdulatot, egy eseményt, vagy hallok egy fél mondatot, és ezt gyorsan felírom magamnak telefonba jegyzetként, és akkor utána ezekből születnek aztán az új történetek, vagy az új sztorik. Uh-huh. Nyilván nem mindegyikből, hanem így egymásra rétegeződve, csak így az egyik hozza a másikat, de ennek nincs köze ahhoz, hogy most nyárban vagy tél szerintem, mert ugyanúgy vagy hol vagyok.
1: Ennagy Zoltán volt a műsor vendége, aki ex-nyomozó és krimiíró, a Fekete Labirintus című új regényéről, és annak kapcsán beszélgettünk krimiírókról, krimiírásról, régi és új krimi filmekről, illetve a nyomozó létről is, de leginkább Zoli könyveiről. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen. Viszont hallásul. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A legjobb pillanatok.
2: A Manna délelőtt vendége Szentgyörgy Völgyi Péter, belváros polgármestere, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy gyönyörű szépen megújult, felújították, és egy teljesen új értelmezést kapott európai szinten is a Hild tér a belvárosban. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy ránk ér.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mi a különlegessége, Péter, meséljen kérem erről, mert hogy Európa szinten is, környezetvédelmi szempontból is, vízvédelmi szempontból is, és a játékokat, a játékeszközöket tekintve is nagyon különleges az, ami ott elkészült.
3: Igen, ahogy említi, hogy nagyon különleges, hiszen itt először készítettünk kufli tematikájú játszóteret, azt gondolom, hogy ezzel leginkább a gyerekeknek kedveztünk, ugye a Dániel András könyve mesefilm sorozatának szereplői elevenednek meg az 5. kerületben, a Hild téren. Itt megtalálható nagy zödön formájú fajátszótér, pofánka és valéria, mérleghinta, fészekhinta, laphinta és bébihinta is, és trambulin is. Ezzel természetesen mind a gyerekeknek kedveztünk, és azt gondolom, hogy tényleg egyedülálló, hiszen maga az író is beszállt ugye a tervezésbe. Egy nagyon izgalmas folyamat volt ez, hogy mégiscsak hogy fog játszótérré alakulni egy mesefigura. Hát azt gondolom, hogy most, hogy már majd egy hónapja átadtuk ezt a teret, jó eljönni ott nap mint nap mellette, hiszen már reggeltől látszik, hogy használják a családosok és a gyermekesek ezt a játszóteret. De hogy mi benne még az új? Uh-huh. Ugye ez egy leromlott állapotú játszótér volt, amit a fővárostól kapott meg az 5. kerületi önkormányzat kezelésbe, és elkezdtünk egy tervezést. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi itt az 5. kerületben tényleg egy igazi közösségi tervezést hajtottunk végre, hiszen az itt élők, a mellette működő óvoda pedagógusai és odajáró gyerekek, szülők, a mellette működő önkormányzat által fenntartott belvárosi közösségi tér látogató is elmondták, hogy miket szeretnének látni egy ilyen megújításban. És hát nekünk meg az volt a dolgunk, hogy a rengeteg jó, jobbnál jobb ötletet összegyúrjuk, összefogjuk, és ezt megvalósítsuk. Természetesen mindig úgy érezzük, hogy a zöldítés és a klímatudatosság ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a napjainkban. Nem véletlen, hogy itt is egy nagyon innovatív technikával megmentettük az itt lévő nagy fákat. Itt talán ilyen műszakisoknak inkább izgalmas és érdekes kérdés. Ugye itt egy épület volt régen, ez volt Budapest telefonközpontja, tehát tulajdonképpen pincéket találtunk a tér alatt, és ezek a fák ezekbe a pincékbe kapaszkodtak, amennyire kapaszkodtak. Itt volt olyan pillanat, hogy megtámasztottuk a fákat, és úgy cseréltük ki a talajt alatt, de természetesen ezen felül ültettünk 13 fát, ebből 4 darab 20-25 éves, tehát már ma egyből az árnyékát élvezhetjük. Hiszen azt gondolom, hogy nem magunknak építjük ezeket, hanem a gyermekeinknek, unokáinknak, sőt, talán a dédunokáinknak is, hogy onnan olyan innovatív módszerekkel ültetünk, mint a Stockholm típusú faültetés, vagy például gyökércella menedzsment, amivel természetesen az üzemeltetést is meg tudjuk könnyíteni, mint például, hogy minden vizet úgy próbálunk megfogni, az esővizet, hogy a fák gyökérzete és a zöld felületek felé tereljük a vizet, és természetesen a befogadó térnek, tehát ahol a nyilván mosdóban, pelenkázóban a parkör helysége, annak a tetejéből is gyűjtjük a vizet, és még egy furtkutat is létesítettünk, hiszen azt gondolom, hogy az ivóvíz egy nagyon nagy érték, amivel óvatosan kell bánnunk, és nem szabad pazarolnunk, ezért próbáljuk mindenhol ezt a kék szemléletet is bevezetni. Ami azt gondolom, hogy a jövőt nézve nagyon-nagyon fontos, és hát az sem mellékes, hogy az üzemeltetése mennyire lesz drága vagy olcsó egy ilyen térnek. Itt elmondhatjuk, hogy vélhetően olcsó lesz, hiszen minden olyan technikát bevetettünk, amivel olcsítani tudjuk úgymond a üzemeltetést.
2: Csodaszép a látvány, abszolút jól működik a dolog, és nagyon szeretik a belvárosiak, és nyilván ez azért ilyenkor feltüzeli az embert, hogy csináljunk még ilyen klassz dolgokat, aminek így örülnek a családok, aminek így örülnek a kerület lakói. Milyen tervek vannak még a belvárosban, amik hasonló sikerrel járhatnak majd, mint a Hild tér felújítása?
3: azt gondolom, hogy a belvárosiak közössége kifogyhatatlan ötletekben, hiszen már is rengeteg javaslatot kapunk, mit csináljunk, de amit természetesen folyamatban van, azt folytatjuk, így például ugye az egyik óvodánknak a felújítása, bővítése zajlik, ahol nagyobb sószoba lesz, irdatlan nagy játszó terem, amiket olyan nagy bevásárló központokba jártunk még annak idején gyermekeinkkel, itt most ilyet építünk, és tervezzük azt, hogy a Szabadság téren is megújítjuk, bővítjük a játszóteret. Én azt gondolom, nagyon fontos dolog az, hogy ezeket a köztereket tényleg tudjuk átadni a közösségek számára, hiszen nagyon jó látni nap, mint nap, hogyha elmegy mellettük az ember, hogy családosok leülnek, míg a gyerek játszik, a szülők beszélgetnek, és például tényleg itt a hírtér kapcsán még egy olyan fejlesztést is úgymond bevetettünk, hiszen látjuk, hogy milyen népszerű a játszótér, mellette működik az önkormányzati fenntartású belvárosi közösségi tér, ami szintén a családok segítésére hoztunk létre. Például itt már van saját kávé kiszállításunk, hiszen a közösségi tér kávézójából a kollégáink, hogyha betelefonálnak az itt a gyerekekre felügyelő szülők, akkor akár egy kávét, egy üdítőt, vagy egy mosolygós almát is tudnak vinni a kollégáink.
2: Hogyan alakult ez ki? Hogyan választatott ki azt, hogy mely figurák lesznek a kuflik közül jelen a játszótéren?
3: Ugye ebben Dániel Andrásnak nagyon nagy érdeme van, hiszen ahogy említettem is itt a beszélgetés elején, ő nagyon-nagyon sokat segített a magában a tervezésben.
2: Igen, már az elejétől fogva.
3: Így van, és hát ugye itt vannak biztonsági védőtávolságok, a térnagysága is befolyásolja, és ezek alapján szelektáltuk, hogy kik fognak tudni bekerülni a játszótérre. Tehát Zöldön azt gondolom, hogy ő a legnagyobb, de próbáltunk mindenkit megjeleníteni, tehát például a bejárat fölötti épület tetején is ott ül az egyik figura, ha jól emlékszem, Fityisz üldögél a tetején, tehát mindenkit próbáltunk megjeleníteni, és a gyerekek szemmel láthatóan ennek nagyon örülnek, és azt is meg kell említeni, hogy ez mind úgy lett kialakítva, hogy ez egy befogadó típusú játszótér, tehát próbáltunk úgy kialakítani az egész teret, hogy a játékokat akadálymentesen meg lehessen közelíteni, akár a mozgásukban, hallásukban, látásukban korlátozott gyerekek is találjanak számukra megfelelő játszóeszközt, és oda is tudjanak menni.
2: Mi az, amiben ez nagyon hasonlít a nyugati játszóterekhez? Mert egyébként látványra, és önmaga a belváros is most már egyre inkább kezd kicsit párizsi hangulatú lenni, ami szerintem abszolút normális, hiszen nagyon hasonlítanak az épületek is stílusukban, de azért ez gyönyörűen megmutatja azt, hogy milyen szintre lehet emelni egy közterületet akkor, hogyha valóban szeretettel és odafigyeléssel és a közösség bevonásával készül el valami, ahogyan egyébként ez nyugaton már egy ideje működik.
3: Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos arra odafigyelnünk, ugyanúgy, ahogy említette Párizs, de akár Bécset is lehet említeni, hogy egy műemléki környezetben vagyunk. Tehát, hogy a múltunkat megőrizve, de a jövőbe tekintve hozzunk létre közterületeket. Nem véletlen az, hogy itt nagyon szigorú szempontok alapján avatkozunk be egy-egy közterület felújításánál, hiszen a meglévő épületek struktúrájához igazodni kell, de hát nyilván a 21. század technológiáját is kell alkalmaznunk. Nem véletlen, hogy bármelyik, akár most nyáron adtuk át az Arany János utcát, amit valljunk be őszintén, hát egy aszfalt teknő volt 0 darab fával, ott egy majdnem 100 egyedből álló fasort hoztunk létre, ott is gyűjtjük az esővizet, gyökércella menedzsmentet alkalmazunk, ivókutat telepítünk, a buszmegállókat befuttatjuk zölddel, így maga a buszmegálló is egy kis városi oázissá válik. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre mind-mind oda kell figyelni, és én azt szoktam mondani, hogy nem szégyen tanulni és kérdezni, tehát igenis máshonnan is hozunk ötleteket és technológiákat, ami itt is azt gondolom ma már azt mondhatjuk, hogy sikerrel tudjuk kamatoztatni.
2: Érdemes ellátogatni Budapest szívébe, az 5. kerületbe, a belvárosba, a Hílt térre, megnézni mindazt a szépséget és cukiságot, amiről most beszélgettünk belváros polgármesterével, Szent György Völgyi Péterrel. Köszönjük szépen az idejét.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél